Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit szeptember 14-én hétfő hajnalban homokora késő jelműsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. A mai napon Czakó Gábor Kossuth Díjas író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Első óránkban Isten tiszteletet sugárzunk, második órában a nap állítata csendül fel, amelyet kalendárium is névnap köszöntő követ, valamint az Evangélikus Rádió misszió lélek hanguló rovata. A harmadik órában irodalmi kincsek rovatunkat hallgatjuk újra. Ha tehetik, tartsanak velünk! A továbbiakban Isten tiszteletet sugárzunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a kolozsvári alsóvárosi református templomban, ígét hirdett Füstös Paul lelkipásztor.

fohászkodjunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Ámen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Énekeljük Isten dicsőségére a 160-as számú énekünket. A 160-as számú ének így kezdődik. Szent Isten, noha néked az egek ülőszéked.

Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti Szent Evangélium 5. részének első 16 verséből a következőképpen. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután felment, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Jöjjetek, valljuk meg együtt bűneinket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Ámen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljátok meg testvéreim Isten kegyelmes válaszát, amikor így szól hozzánk igéjében. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Adjunk hálát Istennek a bűnbocsánat kegyelméért, énekelve a 475-ös számú énekünknek mindhárom versét. A 475-ös számú énekünk így kezdődik: Új szívet adj, Uram, én nekem.

imádkozzunk. Hódolattal állunk meg szent színed előtt, csodálatos királyunk, és magasztalunk téged énekszóval, keresünk téged az imádság szavával, és kutatjuk akaratodat az ige által. Hálát adunk neked azért, hogy a lelkesedésnek a szívünkben szunnyadó lángját felébresztetted ma is bennünk, és meghívtál minket a veled való közösségbe. Urunk, a mindennapjaink harcai közül sok terhet cipelve érkezünk most hozzád, és nem vágyik a lelkünk egyébre, mint arra, hogy lelki táplálékkal megelégítve tovább indulhasson azon az úton, amelyet kijelöltél számára. Szeretnénk, Urunk, hogyha a sok megpróbáltatás között átérezhetnénk azt, amit Te a hegyi beszédben mondasz, hogy boldogok azok, akik a Te utadon járnak, és így tapasztalnak meg minden nehézséget az életük során. Munkáld bennünk ezt a felismerést, Urunk, és kérünk, kapcsolj össze bennünket mindazokkal, akik most neked szentelik ezt az órát, és kereső szívük epekedve várja azt, hogy szólj hozzájuk. Álljanak most egy templomban, vagy otthon üljenek a rádiókészülékek mellett. Nyisd meg a fülünket és a szívünket, hogy készségesen befogadjuk az előkészített üzenetet, és a mindennapjainkban teremjük annak gyümölcseit. Áld meg, kérünk, igét hirdetését és hallgatását, Isten tiszteletünk minden mozzanatát, hogy az emberi igyekezetünk, mint őszinte hálaáldozatnak a füstje szálljon a Te oltárod elé. Így kérünk, Szent Háromság Isten, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Ámen. Gyülekezetünk kicsinyei és gyermekei az igehirdetés előtt az ének alatt átvonulhatnak a gyülekezeti teremben tartott gyermekfoglalkozásra. Mi pedig, kedves testvéreim, hangolódjunk és készüljünk az igehirdetésre a 162-es számú énekünk eléneklésével. A 162-es számú énekünk így kezdődik: szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.

Isten hozzánk szóló igéjét olvasom, Ézsaiás próféta könyve 51. részének első 3 verséből. Hogy miképpen szól hozzánk Isten Ézsaiás próféta könyve 51. részének elsőtől 3. terjedő verseiben, jöjjetek, hallgassátok figyelemmel és keresztjénekhez illő alázatos lélekkel. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopárföldjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltár ének. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltár ének. Kedves testvéreim, talán a mai viszonyok között egyre több embernek a kérdése az, hogy lehet-e még öröm ott, ahol szomorúság van, lehet-e békesség ott, ahol most háborúság dúl, lehet-e élet ott, ahol megszaporodott a gyász, és lehet-e bőség és elégedettség ott, ahol az emberek egyre többet aggodalmaskodnak amiatt, hogy hogyan teremtsék meg a hétköznapi egzisztenciájukat. Múlt századnak a költői fogalmazták meg ezt, és itt szabadon szeretném József Attilát parafrazálni, hogy helyreállhat-e mindaz, ami összetörött és elveszett. Mindig a történelem folyamán feltették maguknak az emberek ezt a kérdést. Talán azért kérdezzük egyre gyakrabban ezt, mert könnyebben tudunk kapcsolódni azokhoz a helyzetekhez, amikor ez fordítva történik. Könnyebb nekünk azokkal a helyzetekkel azonosulni, amikor az élet halálba fordul át, amikor az öröm gyászba és szomorúságba fordul át, amikor a hosszú évszázadokon keresztül megőrzött béke háborúságba fordul át. De a mai ige szakasz azt az üzenetet tárja elénk, és arra hívlak benneteket, hogy ezt az üzenetet próbáljuk ezen az istentiszteleten a magunkévá tenni, hogy mindez fordítva is lehetséges, és igenis Isten azt mondja, hogy válhat bizony a gyász életté, a szomorúság boldogsággá, és ennek mintájára nagyon sok az életünkben negatívan megélt dolog, pozitív dologgá annak tükrében, amit Isten mond. Izrael népének, akiknek Ézsaiás próféta hirdette az igét több évezreddel ezelőtt, nehéz volt befogadni azt az örömüzenetet, azt az evangéliumot, ami az imént felolvasott sorokban áll. Elsősorban azért volt nehéz, mert nagyon sok negatív átéléssel küzdöttek. Összetörtek voltak, a reménytelenségnek az állapota uralkodott el rajtuk, és olyankor, amikor ez történik, tudjuk ezt a saját életünkből is, hogy amikor reménytelennek érezzük a helyzetet, vagy boldogtalannak, kilátástalannak érzünk egy helyzetet, olyankor elsötétednek a gondolataink és az érzelmeink. És nagyon nehéz az olyan embert megszólítani, aki ebben a helyzetben van. Isten tudja ezt. Tudja, hogy Izrael népe milyen nehéz helyzetben van, erről egy kicsit később fogok beszélni. És éppen ezért már az ige szakasz elején azt mondja, hogy hallgassatok rám. Figyeljetek rám, mondja háromszor az 51. fejezetben Ézsaiás próféta, azaz figyeljetek arra, amit Isten rajtam keresztül akar üzenni, mert tudom, hogy nehéz helyzetben vagytok, és csak akkor válik megemészthetővé az igei üzenet, csak akkor válik befogadhatóvá az, amit Isten üzen, hogyha figyeltek rám, hogyha megnyitjátok a fületeket és megnyitjátok a szíveteket, azelőtt az akarat előtt, amit Isten rajtam keresztül közvetít, mondja Ézsaiás próféta.
Jól tudja ezt a próféta. Jól tudja, hogy az összetört és reménytelen állapotban az ember számára csak is akkor, az ember szívébe csak is akkor érkezik meg a vigasztaló isteni üzenet, hogyha figyelmes, hogyha hallgat Istenre és keresi őt. Miért van nehéz helyzetben Izrael, és miért olyan töredelmes az a sors, amire jutottak? Akkor, amikor Ézsaiás próféta, illetve Isten Ézsaiás prófétán keresztül ezeket a szavakat mondja és jelenti ki, Izrael népe már 70 éve a babiloni fogságban van. Deportálásban vannak. Ők és a gyermekeik is idegen világban, idegen kultúrában, távol az otthonuktól, távol az otthon maradt szeretteiktől, maroknyi embertől, távol mindattól, amit több évtizeden keresztül elértek és felépítettek. Egy megtört, egy megroppant gerincű népet látunk itt ebben az igében, akik amikor visszagondolnak arra, hogy honnan kerültek ebbe a helyzetbe, amikor visszagondolnak arra a dicsőséges Jeruzsálemre, amelyben egykor éltek, akkor nagyon-nagyon elszomorodnak. Mert kénytelennek lelki szemeik előtt megeleveníteni azt a helyzetet, amit otthon hagytak, mégpedig azt, hogy Jeruzsálem romokban hever. Semmi sincs már ott abból a dicsőséges múltból, amit egykor felépítettek. 70 év telt el azóta, hogy a babiloniaknak a serege letarolta Jeruzsálemet, és deportálta Izraelnek a népét. És talán felteszik magukban a kérdést ezek az emberek, hogy hol volt Isten ekkor? Miért nem cselekedett? Hol volt az az Isten, aki azt ígérte nekünk, hogy ott fog lakozni velünk a Szentvárosban, hogy ott találkozhatunk vele a megígért helyen, abban a templomban, amit őseink építettek fel? Felteszik maguknak ezt a kérdést, de a végkövetkeztetésük mégis az, hogy Jeruzsálemben semmi sincs, amiért egyébként megérné visszatérni. Minden élettelen, minden kopár és minden romokban hever. Egy távoli időről van szó, főleg számunkra, akik most itt 2026. szeptemberében ülünk a templompadban. Egy távoli tragédiáról van szó, egy távoli történelmi tragédiáról, ami több évezreddel ezelőtt zajlott le. És sokszor azt érezzük, hogy az ilyen távoli történelmi tragédiákkal nem tudunk azonosulni. Hiszen mi nem vagyunk számüzetésben, nem vagyunk deportálásban. A mi templomunk itt áll, és áll még 12 Kolozsvár szerte, és össze tudunk gyűlni itt azért, hogy találkozzunk Istennel. A történelmi tragédiák azonban számunkra is ismerősek, és vannak olyanok, amik nem is olyan távoliak tőlünk, testvéreim. Elég csak, hogyha csak a múlt századnak az eseményeire gondolunk, amelyek annyira megviselték népünknek és nemzetünknek a sorsát, és egyházunknak, felekezetünknek a sorsát. Hiszen ilyen történelmi tragédia, a babiloni fogsághoz hasonló tragédia történt akkor, amikor a trianoni diktátum nyomán szétszakították az országunkat. Ilyen történelmi tragédia volt a múlt század közepén, illetve első felében a holokauszt. Ilyen történelmi tragédiát élhettek át sokan közületek is, testvéreim, akik itt a padokban ültök, amikor 1989-ben bekövetkezett itt is a nagy fordulat. A történelmi tragédiák tehát ismerősek számunkra, még akkor is, hogyha nem a babiloni fogság az, amit közelebbről meg tudunk ismerni. És tudjuk azt a történelmi tragédiákról, hogy ezek traumatikusan beleégnek a közösségekbe és az emberekbe. És ezek a traumák generációról generációra tovább öröklődnek. Így volt ez Izrael népének a helyzetében és az esetében is, hiszen már 70 év telt el az ő megkurcoltatásuk óta, generációk estek ki, újabb gyermekek születtek, de mégis mindenki tudta, hogy van egy távoli Jeruzsálem, van egy egykori ideális állapot, ami kívánatos lenne a jelenben is. Most nagy történelmi tragédiákról beszéltem, testvéreim, de vannak az ember életében személyes tragédiák is, amelyek azokban a közösségekben következnek be, amelyekben az ember a hétköznapjait éli. Gondoljunk csak a családunkra. Hányan éltük át már a gyásznak a tragédiáját és a fájdalmát? Ez is elszakítást jelent. Nem valamitől, hanem valakitől, akihez ragaszkodtunk és akit szerettünk.
De hány és hány családban következnek be olyan szétszakadások, mint amelyek Izrael népének az életében? Amikor egy gyermek úgy dönt, hogy hátat fordít a szüleinek. Amikor egy házastárs dönt úgy, hogy új életet kezd, mert nem tud kiteljesedni a házasságában. Kapcsolatok szakadnak meg. Olyan történeteknek a fonala szakad meg, amelyek egykor szépek voltak, és egyszer csak hirtelen véget érni látszanak. Nem csak nagy történelmi tragédiák vannak tehát, hanem vannak egészen személyes, emberi tragédiák is azokban a közösségekben, amelyekben élünk. És ilyenkor ugyanaz a teher nehezedik az embernek a szívére, ugyanaz az árnyék szövi be az embernek a szívét, mint ami egykor Izrael népének az életét. Olyankor, amikor bekövetkezik egy-egy ilyen fájdalmas szakadás az életünkben, mi is csak romokat, kopár földet és összedöntött helyeket látunk magunk előtt. Ebben a tehetetlen és a reménytelen helyzetben visszacsatlakozva most az igéhez, amelyben Izrael népe a babiloni fogságban volt, megszólal Isten Ézsaiás prófétán keresztül, és örömhírt közvetít és üzen az ő népének. Azt mondja, hogyha sűríteni akarjuk az ézsaiási igerész, felolvasott igerész mondani valóját, hogy nem fog örökké tartani a nyomorúság. Nem fog kiterjedni végtelen időkig az az állapot, kedves gyermekeink, kedves népem, mondja Isten, amelyben most vagytok. Mert én az Úr kész vagyok újat elrendelni, és újat kezdeni azoknak az életében, akik megszomorodottak, akik gyászban vannak, akik fájdalmakat éltek át, és csak romokat és pusztaságot látnak maguk előtt. Én kész vagyok újat kezdeni a ti életetekben, akik már 70 éve távol vagytok az otthonotokban. És ezt mondja Isten ma is, én kész vagyok újat kezdeni a te életedben, aki valamilyen személyes, lelki-szellemi tragédiát éltél át. De vajon ki tudja ezt elhinni? El tudja-e hinni ezt Izraelnek a népe, akik már 7 évtizede távol vannak az otthonuktól, és teljesen reménytelen a helyzetük. El tudjuk-e vajon hinni mi, ma élő emberek, akik már olyan sok törést tapasztaltunk meg az életünkben, hogy szinte hihetetlennek tűnik az, hogy Isten valami újat tud kínálni, valami szépet, valami kedvezőt az életünkben. Ki tudja ezt befogadni? Hogyan lehet befogadni ezt az ószövetségi evangéliumot, ezt az örömüzenetet? Három dolgot szeretnék elétek tárni, amelyek az ige nyomán rávilágítanak arra, hogy hogyan tudunk megnyílni az ige üzenete előtt, és hogyan tud egészen személyessé válni az az üzenet a mi életünkben is, hogy akármilyen rossz és negatív dolog történjék, Isten újat akar kezdeni az életünkben. Az első dolgot azt úgy fogalmaztam meg, hogy Isten azokat szólítja meg, és csak azokat szólítja meg, akik keresik őt. Másokhoz nem jut el Istennek a szava. Keresni kell Istent azért, hogy valami újat, valami megújított, valami örömteljeset mondjon. És ez kiderül az igéből is, hiszen azt olvassuk az első versben, hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Ebben a tragikus helyzetben Izrael népében, noha ugyanazt élik át az emberek, mégis mindenki másként éli át. Vannak olyan emberek, akik azt mondták, vagy voltak olyan emberek, de vannak ma is olyan emberek, akik azt mondják, hogy ha Isten ezt megengedte, akkor valójában nem létezik Isten. Hátat fordítok neki, megtagadom az ő létezését, megtagadom azt, hogy ő képes valami újat teremteni, hiszen már engedte, hogy a rossz megtörténjék. Voltak akkor is, és vannak ma is ilyen emberek. Aztán van egy másik kategória is. Olyan emberek, akik azt mondták, és azt mondják ma is, hogy igen, volt egy dicsőséges múlt. Voltak szép idők, voltak jó idők, de ezek mind a múltban voltak. Nem hisszük el azt, hogy Isten ma is képes cselekedni, ma is elevenen be tud avatkozni a mi életünkbe, és valamilyen sorsfordító dolgot tud végrehajtani. Tehát vannak olyan emberek, akik eltemetik Istent, vannak és voltak olyan emberek, akik a múltba zárják Istent, de mindig voltak, és mindig vannak olyan emberek, és hiszem rólatok testvéreim, hogy ti ilyen emberek vagytok, akik most itt ültök,
akik keresik Istent. Ahhoz, hogy Istennek az üzenete eljusson a szívünkig, és megváltoztasson valamit az életünkben, arra van szükség, hogy keressük Istent. Azok Izrael népe közül, Izrael népének azok a tagjai, akikről ezt írja az ige, nehéz dolgokat éltek át, mint a sorstársaik, de mindenki másképp van jelen a szenvedésben, és Isten csak azokat tudja megszólítani, akik keresik őt. Hallgass rám, és keress engem. Ez az első versnek a sűrített üzenete. Aztán a második dolog az, hogy azokat, akik hallgatnak Istenre és keresi Istent, Isten megszólítja, mond nekik valamit. És az, hogy mit mond, az igében így hangzik: bizony megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Annak az embernek az életét, aki keresi Istent, aki nyitott arra, hogy befogadja Istennek az üzenetét, annak az embernek az életét Isten olyanná teszi, mint az Éden. Amit az idők hajnalán teremtett meg az első emberpárnak, azért, hogy az első emberpár örüljön neki, kihasználja az ott adott lehetőségeket, és boldogan élhessen benne. Kedves testvéreim, kedves testvérem, akinek most a szíve talán kopár, akinek a múltja romokban hever, aki nem tudod elképzelni, hogy van lehetőség a jobbra, a szebbre, az újra, hidd el azt, hogyha keresed Istent, akkor Isten olyanná teszi a te kopár szívedet, mint az Édent. Az Édent, ahol lüktető élet van, ahol virágzás van, ahol megújulás van, ahol csodálatos dolgok történnek. Aki keresi Istent, annak Isten megadja ezt az ajándékot. Azt mondja Isten, hogy a romoknak és a pusztulásnak a helyén valami új fog megszületni. A Bibliát jól ismerő ember talán most azt kérdezi magától, hogy miért nem őszinte Isten. Hiszen mi, akik jól ismerjük a választott népnek a történetét, tudjuk azt, hogy nem következett be azonnal a megújulás. Sőt, izzadságos és fáradtságos munkába került az, amíg végre felépülhetett a jeruzsálemi templom, amíg végre Izraelnek a népe visszatérhetett a fogságból. De Istennek nem az a célja, kedves testvéreim, hogy leírja az addig vezető utat. Az az ember életéből bontakozik ki. Isten ebben az igében azt kívánja, illetve a távlati célt kívánja megvilágítani. Elmondja Izrael népének, hogy lesz valamikor új. Megváltoztatom azt az aktuális, romlott és nehéz helyzetet, amiben vagytok. De először nektek kell megújulnatok belsőleg. Azt mondja Isten, bennem az örömképei vannak ott. A lüktető élet, a virágzó rét, a gazdagon termő kert, bennetek csak letarolt föld, sírás, gyász, kopárság és sivárság. Ahhoz, hogy újjáépüljön templomotok, hogy visszatérhessetek otthonotokba, hogy ismét bekövetkezzen és fennálljon a régi harmonikus helyzet, arra van szükség, hogy bennetek változzon meg valami. És erre hív minket is most Isten. Annak a folyamatnak a megkezdésére, hogy változzon meg bennünk valami, hogy próbáljuk elvetni az életünkből azt, hogy folyamatosan csak a rosszat, a nehezet látjuk, és keressük Istennek az akaratát. Őszinte Isten. Nem tehetjük fel magunknak azt a kérdést, hogy miért nem őszinte, hiszen igaz, hogy nem világítja meg a megteendő útnak minden egyes állomását és lépését, de aztán jól tudjuk a választott nép történetéből, hogy bekövetkezett a nap több évtized múlva, amikor igenis felépült a templom, és amikor betölthette Jeruzsálemet ismét a boldog örvendezés. Ez a nap sosem jött volna el, hogyha az emberek belső megélései, azok a képek, amelyek egy ideig csak a romokról és a sivárságról szóltak, nem változtak volna át az Isten által felkínált élet képeivé. Az első dolog tehát ahhoz, hogy mi is át tudjuk élni az Éden örömét az életünkben, az az, hogy hallgassuk Istent és keressük őt. Mert Isten csak azokat szólítja meg, és megszólítja azokat, akik keresik őt, és az ő életükben változást akar végrehajtani.
A harmadik dolog, ami nagyon fontos ahhoz, hogy meg tudjuk emészteni, és be tudjuk fogadni, és magunkévá tudjuk tenni Ézsaiás üzenetét, az az, hogy jövő sosem képzelhető el visszatekintés nélkül. Itt ebben az igében is arra hívja Ézsaiás próféta a népet, hogy emlékezzenek. Emlékezzenek arra, hogy a múltjukban nem csak fájdalmas események voltak, hanem voltak pozitív dolgok is. Voltak olyan dolgok, amiket Isten látszólag nem tudott volna megoldani, de mégis megoldotta, mert ő Isten. És erre vonatkozik a felolvasott igeszakaszban az a rész, amely így hangzik. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásadtatok. Talán még a Szentírást rendszeresen olvasó ember számára is idegen, megfoghatatlan képek ezek. De Isten gondoskodik arról, hogy az ember számára egyértelművé váljon, hogy mit is ért ő a kút ürege és a kőszikla alatt. Így folytatódik az ige. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Csak úgy következik be a váltás az ember életében, hogyha felismeri, hogy bizony Isten olyan Isten, aki a múltban is cselekedett, és végrehajtott olyan dolgokat, amikre ember nem képes. Miért kell visszagondolni Ábrahámra és Sárára? Azért, testvéreim, mert ők egy olyan ígéretnek a részeseivé váltak, ami emberileg látszólag lehetetlen volt. Hiszen jól tudjuk, hogy a Szentírásnak egy idős házas párjáról van szó, akiknek Isten a gyermekáldást csak öreg korukban adta meg, de megadta, sőt, a teljes Ószövetség története arról szól, hogy Ábrahámnak és Sárának a leszármazottaiból lett a választott nép. Ábrahámnak a magvát szaporította meg Isten úgy, mint az égen a csillagokat és a tengerparton a homokot. Két embernek a házasságából született meg Izraelnek a népe, ami az embernek lehetetlen, azaz Istennél lehetséges, testvéreim. És hogyha visszatekintünk személyes életünknek a múltjába, akkor minden bizonnyal találunk olyan eseményt, találunk olyan fordulatot, amikor azt hittük, hogy minden elveszett, hogy nincs remény, hogy nem fognak jóra változni a dolgok, de Isten mégis gondoskodott arról, hogy valami jó szülessen meg. Hogy úgy változzanak a dolgok, hogy ebből valami jó szülessen meg. Isten nem csak képes, hanem meg is akarja cselekedni az újat. Ennek bizonysága az, hogyha mi keressük őt, ő válaszol nekünk, ő elmondja, hogy lesz új jövő, talán nem világítja meg a lépéseket, de világossá teszi, hogy lesz változás. És nem csak képes erre, hanem meg is akarja ezt cselekedni. Ábrahámnak az életében nem azért következett be az, hogy utódot tudott nemzeni, és ebből lett Izrael népe, mert valamilyen különleges oknál fogva Isten egy pillanatban megszólította őt, hanem azért, mert ezt a megszólítást megelőzte Istennek a szövetség kötése. Isten Ábrahámmal szövetséget kötött, és ezért maradt Isten hű ahhoz az ígérethez, amit Ábrahámnak adott. Hogyan vonatkozik ez a mi életünkre, testvéreim? Szövetséget kötötte velünk Isten. Igen, nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy Isten az új szövetség részeseivé tett mindannyiunkat Jézus Krisztus által, aki maga az új szövetségnek a megkötője és beteljesítője. Ezért ez a teljes Ézsaiás íge csak úgy nyer értelmet, csak úgy fog tudni vonatkozni a saját személyes életünkre, hogyha meglátjuk azt, hogy egyedül Krisztuson keresztül lehet Istent keresni, egyedül Jézus Krisztus szaván keresztül tud Isten minket megszólítani, és egyedül a Jézusba vetett hit által lehetséges az, hogy bekövetkezzen az életünkben a fordulat, amikor a rosszból jó lesz, valami jó lesz. Abban a Jézusban kell tehát hinnünk, arra a Jézusra kell rábíznunk az életünket, arra a Jézusra kell ráhagyatkoznunk, akiben velünk is megköttetett az isteni szövetség. Arra a Jézusra, aki érettünk meghalt a kereszten, azért, hogy nekünk előbb-utóbb az örök életben kiteljesedő örök boldogságot, jóságot
és mindenféle pozitív dolgot kínáljon. Hogyha az a kérdésetek, tehát kedves testvéreim, hogy képes-e Isten a ti életetekben is újat teremteni, akkor egyrészt azt kell mondanunk, hogy ezt az újat már felkínálta, sőt megtette, az új szövetségben, Jézus Krisztusban. De Isten ezt az újat újból és újból megújítja a mi életünkben. Ehhez a recept nem más, és itt ismét megismétlem, és zárom azzal a három ponttal, amit az imént mondottam. Ennek a feltétele az, hogy hallgassunk Istenre, és keressük őt szüntelen. A második feltétele az, hogy engedjük, hogy Isten megszólítson minket, nyissuk ki a szívünket az ő üzenete előtt, és fogadjuk el azt, hogy ő édent akar teremteni az életünkben. Harmadsorban pedig ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten eddig is kegyelmesen bánt velünk, eddig is csodálatos ajándékokkal halmozott el minket, és ő hű maradt Krisztusban ígéretéhez, és azt a rosszat, amit a síralomvölgyben reánk bocsát, ahogyan a heidelbergi KT mondja, a javunkra fordítja. Ő mindezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint a mi hűséges atyánk. Ámen. Imádkozzunk. Csodálatos örömhír, mennyei édesatyánk, hogy te gyökeres változást tudsz véghez vinni a megszomorodott, veszteséget átélt és elcsüggett ember szívében. Dicsérünk és dicsőítünk téged azért, hogy te ott, akkor és úgy segítesz rajtunk, ahol, amikor és ahogyan szükségünk van rá. Szerető atyánk, hálát adunk azért a tanításért, hogy te a pusztulásnak és a rombolásnak a helyén képes vagy a személyes életünkben is újat teremteni. Cselekedd meg ezt, kérünk, életünk minden olyan területén, ahol szükségünk van rá.

áldozásra, és soha ne feledkezzünk meg a te múltban is megmutatott örök hűségedről. Istenünk, köszönjük, hogy mindmáig megtartottál bennünket, és hogy megújítod velünk a szövetségedet nap mint nap. Kérünk, tarts közel magadhoz, és ne engedj eltávolodnunk tőled. Imádkozunk most a nincstelenekért és a szegényekért. Nélkülözésüket kérünk, fordítsd bőségre. Lépj közel áldott orvosként a betegekhez, és gyógyítsd őket. Vigasztald a gyászoló testvéreinket, és vezesd vissza magadhoz a bűn rabságába esteket, és azokat, akik valamilyen szenvedély láncai között hevernek. Az üldözöttek által óhajtott szabadulást add meg nekik, Urunk, és teremts békét ott, ahol háború van. Légy támasza a magányos árváknak és özvegyeknek, és társa azoknak, akik el vannak szigetelve a világtól. Végül pedig, Urunk, miután fele barátainkért könyörögtünk, a te kezedbe helyezzük egyéni és közösségi életünket, családjainkat, gyülekezetünket, egyházunkat és nemzetünket, és ezt a teljes teremtett világot. Kérünk, vedd gondviselő oltalmadba életünket, és kísérd tovább életünk minden napján. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten, köszönjük, hogy meghallgattad imádságunkat. Ámen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. A jótékonyságról és az adakozásról meg ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal gyülekezetünk életét segítették az elmúlt időszakban. Megszomorodott szívvel emlékezünk Egyed Zoltán Sándor nyugalmazott testnevelő tanárra, akinek temetése kedden volt, és 84 éves korában hunyt el. És szintén kegyelettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az egy hónapja eltemetett Bálint Lórándra, aki 64 éves korában halt meg Budapesten. Isten adjon vigasztalást és a megújulásba vetett reménységet a gyászolók számára. Következő heti alkalmainkról hirdetem, hogy jövő vasárnap délelőtt 10 órától és vasárnap délután 6 órától lesz istentisztelet. Szerdán este 6 órától bibliaórát tartunk, és szombaton 6 órától áhítatot. Pénteken 6 órától a 0-tól 7. osztályosokig terjedő korcsoportnak vallásórát tartunk. Szombaton 5 órától sor kerül az első éves konfirmandusok felkészítő órájára, és szombaton 6 órától a másodéves konfirmandusokat is várjuk. Az ifjúsági bibliaórának az időpontja még egyeztetés alatt van, erre a már konfirmált gyermekeinket, fiataljainkat várjuk. Minden vasárnap a délelőtti istentisztelet alatt az istentisztelettel párhuzamosan gyermekfoglalkozást tartunk a gyülekezeti teremben, és szeretettel várjuk erre is a gyermekeket. Házasulandókat is hirdetünk, 2026. szeptember 27-én fogják Isten előtt is megerősíteni házassági szövetségüket Oltján Antonio Robert, ortodox, és Vince Orsolya, református testvéreink.
Jövő vasárnap, szeptember 20-án sor kerül a gyülekezeti istentisztelet után a Fodor nagy

Jehova műveinek szentelt emlék kiállításra, amelyre szintén szeretettel várjuk a kedves testvéreket. Végezetül jöjjetek, tegyünk vallást hitünkről, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Válaszoljunk az ige hirdetésre és készüljünk az áldásvételre a 459-es számú énekünknek az eléneklésével. A 459-es számú énekünket énekeljük, annak mind az öt versét, áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jöjjön.

áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg rajtad arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon néked békességet. Ámen. Végezetül énekeljük a 427-es számú énekünk első versét. A 427-es számú ének így kezdődik: hogyha éltünk, vándorútja, néha sötét völgybe tér, Jézus ott sem hagy magunkra.

Az előző percekben istentiszteletet sugároztunk, amelyet a tegnap délelőtt rögzítettünk a Kolozsvár újalsóvárosi református templomban. Ígét hirdetett Füstös Paul lelkipásztor.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Agnus Rádió hétfő hajnali homokora műsorának hallgatásába. A mikrofonnál Szabó Anita. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Így hangzik a nap gondolata, amely Czakó Gábor Kossuth Díjas írótól származik. A továbbiakban a nap ájtatát tolmácsolja Boldizsárdáig Anna.

Mai áhítatunk címe Isten szavának koncertje. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. A századik Zsoltár első verse.

Amy Hayes Burling, Floridában élő testvérünk áhítata következik. Kislánykoromban zongorázni tanultam. Nem volt könnyű a zongorán játszani, így a tanáromtól a legegyszerűbb darabokat kaptam. Egy-két éven belül abba hagytam a zongorázást. Sok évvel később elővettem a régi zongorakottáimat, és elkezdtem játszani az ismerős dallamokat. Valamilyen oknál fogva most jobban érdekelt a dolog, és minden nap gyakoroltam. Olyan szinten fejlődtem, hogy képes voltam nehezebb darabokat játszani, és több művet megtanultam kívülről. Habár eleinte botladoztam és ingadoztam, idővel a zene megtalálta útját a szívemhez. Egyszer egy vakáció alkalmával rögtönzött koncertet adtam a fogadó vendégeinknek, ahol megszálltam. Most évtizedekkel később hasonló folyamaton megyek keresztül, amikor a Szentírást próbálom memorizálni. Kezdetben botladozom az úton, de egy ponton az ige a szívembe jut. Ahogy mondom a verseket, a szavak még több örömmel, lelkesedéssel és szeretettel hagyják el a számat, mint régen azok a dalok, amiket zongoráztam. Sajnos a zongorázást rég feladtam, de Isten szavát sohasem adom fel. Ki tudja, mikor kérnek fel egy rögtönzött koncertre. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, hálát adunk a zene ajándékáért és örökkévaló igédért. Amen. Ha a Szentírást a szívünkben tartjuk, sohasem vagyunk távol Istentől, üzeni Amy Hayes Burling, Floridában élő testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezeti zenészekért.

Dicsőítő énekek szóltak, most a nap kalendáriumát lapozzuk, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Szeptember 14-e az év 257. szükő évben a 258. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 108 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események.

esztergomi mészárosokat, mert az esztergomi káptalan sérelmére áthelyezték a mészárszéket. ...1374-ben 5. Leó örmény királyt és feleségét, Szojszonsz Margit királynét Kis-Örményország fővárosában, Szízben, királyá és királynéve koronázták. 1402-ben ezen a napon luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király, fiúörökös nélküli halála esetére 4. Albert osztrák herceget tette meg örökösévé. 1509-ben ezen a napon földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában. Egy városrész teljesen romba dőlt, a katasztrófa 13 000 ember életét követeltem.

1648. szeptember 14-én nemzeti zsinatot tartottak Nagyszombatban. 1658-ban ezen a napon Barcsai Ákost Erdély fejedelmévé választották. 1812-ben a visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát. 1861-ben ezen a napon megnyitotta kapuit a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház.

1872-ben Magyarországon kitört az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett. 1901-ben ezen a napon Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 1957-ben ezen a napon a Biztonsági Tanács elítélte a Szovjetunió magyarországi beavatkozását az 1956-os forradalom ellen.

1964-ben ezen a napon Walt Disney megkapta a Fehérházban a szabadságért érmet. 1994. szeptember 14-én megnyitották a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. 2003-ban Laki Zsuzsanna személyében magyar lány lett Európa szépem a párizsi döntőn. 2007-ben ezen a napon elindult a japán Kaguya Selene holdszonda. 2015-ben a LIGO gravitációs hullámokat megfigyelő obszervatórium mindkét detektora gravitációs hullámokat észlelt, ezzel igazolva Einstein utolsó elméletét.

Most pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 14-én. Save me a place in the heart of your heart. 1902-ben ezen a napon született Nikolaj Iljics Kamov, szovjet repülőgép tervező. Vezetésével a Kamov tervező irodában fejlesztették ki a K-típus jelzésű helikoptereket. 1919-ben látta meg a napvilágot Larundi László, Kossuth díjas magyar filmrendező. 1942-ben látta meg a napvilágot Czakó Gábor, Csaba Kossuth díjas író, publicista, képzőművész, a Magyar Katolikus Újságíró képzés megszervezője, dolgozott Antell József miniszterelnök tanácsadó testületében. 1983-ban Londonban született Amy Winehouse, hatszoros Grammy díjas, angol soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró. Minden idők legtöbb zenei kiadványát értékesítő brit női előadók közé sorolják a több mint 24 millió eladott lemezével. Első albumát a 2003-ban megjelent Franket Mercury díjra jelölték. Az énekesnőnek két Ivor Novello díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben a Stronger Than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehabért. 2007. február 14-én brit díjat nyert a legjobb női előadó művész kategóriában. Az elismerésre a legjobb brit album kategóriában is jelölték. 2008-ban Black to Black című albumával összesen 5 Grammy díjat nyert meg, köztük az év dala és az év felvétele a Rehab című daláért. Július 17-én bejelentették, hogy a Back to Black egyike azon 12 albumnak, amelyek szerepelnek a 2007-es Mercury díjra jelölt listáján, és az énekesnőt még ugyanebben az évben háromszor jelölték az MTV Video Music Awards-ra. Winehouse alkoholmérgezésben halt meg 2011. július 23-án, mindössze 27 évesen. Halála után Back to Black című albuma egy ideig a 21. század legkelendőbb albumává vált az Egyesült Királyságban. 2012-ben a VH1 a 26. helyre sorolta őt a zeneipar 100 legkiválóbb női előadóit felsoroló listáján.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 14-én. ...1321-ben ezen a napon távozott az élők sorából Dante Alighieri, olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1851-ben hunyt el James Fenimore Cooper, amerikai író, a Bőrharisnya és más indián történetek szerzője. 1901-ben hunyt el William McKinley, az Amerikai Egyesült Államok 25. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1897 és 1901 között töltötte be. 1982-ben hunyt el Grace Kelly, amerikai színésznő, aki 1956-tól monakói hercegné volt. 1986-ban hunyt el Galambos Lajos, magyar író, dramaturg.

0: szeptember 14-e a keresztény egység napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.
1: Szeptember 14-i kalenderi munkát lapoztuk. A továbbiakban ünnepeltjeinket köszöntjük.
0: Szeptember 14-én Szeréna, Roxana és Ildikó névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja. Jelentése derűs, vidám. A Roxana, perzsa, görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének a neve volt. Jelentése világos, ragyogó. Az Ildikó germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda, nevének rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névvé, Arany János hun tárgyú eposza a Buda halála nyomán. Köszöntünk tehát szeptember 14-én minden Szeréna, Roxana és Ildikó nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig!

Az ismerős arcuk együttes Zuhanó Madár cím dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten eltesse őket sokáig. Következzen az Evangélikus Rádió Misztió Lélek hangoló rovata, amit kaptam, továbbadom címmel. A rovatot készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Én Erdészné Kárpát Judit vagyok. Gyakran esik szó műsorunkban a misszióról. Ma talán még közelebb kerülhetnek hallgatóink ahhoz a világhoz, amelybe távoli országokba elhívást érző keresztény testvéreink csöppennek, amikor éveket töltenek, akár Afrikában vagy Ázsiában például. Vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár lesz, aki családjával 9 évet töltött Indiában, a Kodaikanál nemzetközi iskolában. Hallgassák őt szeretettel!

0: Vendégem a Lélek Hangolóban Jó Angelika, aki a Déli Evangélikus Egyházkerületben Kondor Péter püspök munkáját segíti püspöki asszisztensként. Angol hittanszakos tanár is vagy, és a közelmúltban tértetek vissza férjeddel Indiából, ahol a Kodaikanal nemzetközi iskolában végeztetek missziói szolgálatot 9 éven keresztül. Honnan ered benned a missziói elhivatottság?
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is. Az egyházi köztudatban a misszió szó az mindig annyira felemeltnek tűnt nekem, mint hogyha valaki ilyen különlegesen Isten által kiválasztott ember lenne, de az én életemben ez mindig úgy volt, hogy arra gondoltam, hogy Isten a szívembe helyezett egy feladatot, adott hozzá eszközöket, talentumokat, és ezt a lehető legjobb tudásom szerint szeretném használni. Az angol hittan szakokból kiindulva, kettőt kombinálva lehet angol nyelvű táborokat vezetni, így voltam már Amerikában, lehet külföldre menni, így voltam Skóciában, és így kapcsolódtam be több olyan közösségbe, ahol angol nyelven folyt a biblia tanulmányozás, vagy a missziológiának a kutatása. És Andrással, férjemmel megismerkedve az egyetemen, kinyílt előttünk a világ annyiban, hogy a látóterünkbe került egy nemzetközi iskola, ahol volt a református egyháznak már kapcsolata, és az akkori mentorunk azt mondta, hogy nem indulnánk-e el egy ilyen világkörüli útra. Mi pedig fiatalok voltunk, fiatal házasok, és nem is azt mondtuk, hogy miért mennénk, hanem azt, hogy miért ne. És így jutottunk el Indiába.
0: Ott voltatok már első utatokon is, ugyanebben az iskolában, vagy más területein is jártatok Indiának?
1: Nem. Én még amikor kamasz voltam, sokat siránkoztam szüleimnek, hogy én soha nem jártam külföldön, nem olyan jó módú a családom, hogy nagy utazók lennénk, de Isten valahogy mégis ezt az ajándékot adta nekem, hogy elmehettünk így egyetem elvégzése után Indiába. Teljesen váratlanul ért minket az a más kultúra, ami ott mindenkit sokkol, nem csak minket, de mivel fiatalok voltunk, elég hamar alkalmazkodtunk az ottani viszonyokhoz. Az első kiküldetésünk az 3 évig szólt, utána a gyerekek születése után 2017-ben tértünk vissza egy hosszabb időre, 9 évre.
0: Mennyiben éreztétek másnak ezt a második utat, illetve hogy India mennyit változott?
1: Sokat változott India, az ázsiai régióban az egyik legdinamikusabban fejlődő ország, és ez nagyon jól látszik. Viszont az ősi India ugyanúgy megmaradt. Ami a kultúrából vagy a szegénységből fakad, az változatlan maradt. Ami viszont az indiai változáson túl talán még érdekesebb, az, hogy mi személy szerint megváltoztunk. Mivel szülők lettünk, szerintem jobb pedagógusok lettünk. Az első kiküldetésünknél örültünk a lehetőségeknek, és valamivel éltünk, valamivel nem. Második alkalommal már megfogadtam azt, hogy minden csütörtökön a kollégiumokban áhítatokat szeretnék tartani. Megfogadtam, hogy minden szombaton túrázni fogok, mert ez egy nagyszerű kapcsolódási lehetőség a gyerekekkel. És a harmadik, az egyik legviccesebb, megfogadtam, hogy megtanulok indiai táncokat táncolni, hiszen ez egy nagyon jó kapcsolódása a kollégákhoz, és a kultúrába így még inkább bele tudunk simulni.
0: Mindenképpen Indiában gondolkodtatok, amikor újra gondolkodtatok

részeim, mert a keresztény jelenlétre nagyon sok helyen szükség van, viszont záródnak a kapuk, és nagyon nehéz sok országba bejutni, hogy az evangéliumot megosszuk. Viszont a tanári álláson keresztül egy természetes emberi kapcsolat, egy munkakapcsolat alakulhat ki emberekkel, gyerekekkel, és az egész bizonyságtételnek egy olyan kontextusa van, ami nem a térítésről szól, hanem arról szól, hogy valami, ami nekem örömöt ad, ami reményt ad, azt megosztom másokkal, akikkel kapcsolatba kerülök. Régen ez az iskola főleg külföldiekből állt, főleg keresztényekből, misszióhoz közeli emberekből. Régebben a misszionárius gyerek az inkább a külföldi fehér embernek a gyerekét jelentette, akik gyakran orvosi misszióba vagy bibliafordítás területén tevékenykedtek a déli-ázsiai régióban. Na, ez teljesen megváltozott így 20 év alatt, és most már az elég jómódú középosztálybeli indiaiak is beirathatják gyerekeiket ebbe az iskolába. Viszont a missziói elköteleződés az továbbra is jellemzi az iskolát, mert keresztény iskolaként az a küldetés tudatunk, hogy a szolgálóknak így tud az iskola támogatást adni, hogy a gyerekeiket tanítja. És azok az orvosok, akik például törzsi falvakban gyógyítanak, és a gyerekeik nem járhatnak ott színvonalas iskolába, jó szívvel hagyhatják a kisgyerekeket a mi kollégiumunkban, mert itt világszínvonalú oktatásban lesz részük. Vagy más missziói vonalon is, hogyha például egy indiai keresztény elmegy Bangladesbe misszióba, akkor a gyerekét elküldheti a miben lakásos iskolánkba. Fontos azt megjegyezni, hogy az indiai misszió úgy átalakult, hogy India már nem csak fogadó ország, küldő ország is a misszió szempontjából, és országon belül egyik népcsoporttól a másik népcsoportig, illetve országon kívül is elég erős missziói mozgások vannak. Indiaiak ilyen szempontból fiatal keresztényeknek számítanak, ők még nem fáradtak meg, nem fásultak el úgy, mint a népegyházi Európa. Van bennük egy missziói tűz, van benne egy erős tanulási vágy, egy erős küldőbázis, így nagyon szépen indulnak sokfelé a világban. Azaz Anglia, ami régen misszionárius küldött Indiába, most már fogadja az indiai misszionáriusokat.

0: az Evangélikus Rádiómisszió műsora szól. Jó Angelika, angol hittanszakos tanárt, az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem. Mit adott számotokra ez az indiai kintlét? A ti hiteteket hogyan próbálta meg, vagy hogyan erősítette?
1: Szerintem, hogyha valaki más vallásokkal foglalkozik, az nagyban segíti azt, hogy a saját hitét is jobban elmélyítse. Amikor az evangélikus teológián diplomamunkámon dolgoztam, akkor ez volt az egyik gondolat, amit megvizsgáltam. És én arra jutottam, hogy a kérdések feltevése, az igazságnak az ismeretére való törekvés, az segít abban, hogy jobban megértsük az eltéréseket, és a saját igazság tudatunk letisztulhat, és ez egy nagy örömmel töltheti el az embert. Sokszor azzal találkoztam, hogy nekünk a hitünkből fakadóan a szeretet és a megbocsátás parancsa az alap. De nincs ez mindenhol így. Amikor másokkal beszélgetünk, kiderül, hogy nekik a megbocsátás mennyire nehezen megy, vagy a szeretetet nem úgy értelmezik, akkor meg lehet velük osztani Isten szeretetének és bűnbocsánatának a csodálatos áldását. Vagy hogyha egy hinduval a reinkarnációról beszélgetünk, akkor, aki nem ismeri ezt a tant pontosan, azt gondoljuk, hogy ez egy milyen jó dolog, hogy kap az ember egy újabb lehetőséget. De aztán a helyiek elmondják, hogy hát nem egészen úgy van ez, mert nekik az egy terhes újjászületés, és nem találnak békét, és nem egyesülhetnek Istennel. Mi hitünk

0: szerint viszont Jézus Krisztuson keresztül ott van az örök élet reménysége és az örök boldogságnak a reménysége. És amikor ezt egy ilyen beszélgetés után végig gondolom, akkor nagyon nagy hála van az én szívemben, és nagyon megerősödik a saját hitem. Ezért egy ilyen kinti lét nagyon sokat segít abban, hogy növekedjek a saját hitemben. A második vonal, ahol erősödhet a hitünk, a más keresztény felekezetekkel való együttműködés. Amikor arra ébredünk rá, hogy igen, más kultúrából, más hagyományból jövünk, mégis ugyanazt az Urat imádjuk, és milyen jó a testvéri közösség, hogy ennyire sokszínű lehet, hogy ez mennyire már a mennyországnak az előízét adhatja nekünk. És így volt nekünk minden hétközi imaközösségünk egy erősítő alkalom számomra, és minden vasárnapi templomi istentisztelet, amit az iskolai gyülekezetben látogattunk, egy fantasztikus alkalom, ahol mindig megerősödve kezdhettem el utána a következő hetet.
1: Mivel bentlakásos iskola, a Kodaikanál nemzetközi iskola, folyamatosan veletek voltak a gyerekek, illetve ti voltatok kicsit a pótszüleik. Mennyiben tudtak rátok támaszkodni, és mennyire hallgattak rátok?
0: Kodaikanál egy hegytetőn van, 2000 méter magasan. Az odavezető út az 3 órás szerpentinen vezet fel. Emiatt soha nem mentünk sehova, és nekünk folyamatosan együtt volt programunk a gyerekekkel. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az órákon kívül sokkal felszabadultabbak, sokkal közvetlenebbek, és sokszor azt az arcukat, ami a valódi énjük, jobban megmutatják nekünk. Vagy személyesebb dolgokról sokkal inkább megnyílnak. Ezért nagyon szerettem, amikor például egy kirándulás közben hosszasan tudtam valakivel beszélgetni arról, hogy milyen az otthona, milyen a családja, és a gyerek is szívesen mesélte arról, hogy milyen kis állatai vannak, vagy milyen házban lakik, milyen munkával foglalkoznak a szülei. Hiszen ezek a gyerekek 5 hónapig nem mentek haza, és az iskola második otthonná vált nekik. És aki már 5. korában kollégista lett, és 12. ott élt, az osztálytársaira szinte testvérként tekintett. A tanárokra pedig szinte szülőként. És sokszor mi többet tudtunk a gyerekekről, mint a saját szüleik, akikkel, ha sikerült pár percet beszélni naponta, az sokszor elég felszínesre sikeredett. A kamaszkor azért nagyon megvisel mindenkit, főleg, hogyha a család távol van, és itt be tudtunk mi lépni, és itt tudtuk őket a leginkább támogatni.

0: Visszakanyarodva az elhívásotokhoz, mit gondoltatok, ha lehet mondani ilyet, hogy mi lesz a sikere, vagy mik a kilátásai ennek a missziói jelenléteteknek?
1: Aki gyerekmisszióban van, vagy tanít, gyerekekkel foglalkozik, az nagyon jól tudja, hogy a gyümölcsöket sokszor nincs szerencsénk meglátni. Amit mi látunk, az az, hogy egy gyerek lázad, hát a közepére se hiányzik az, amit mi próbálunk értékként közvetíteni neki. Úgyhogy a sikerek a mindennapokban nagyon ritkák azoknak az embereknek, akik gyerekekkel foglalkoznak. Persze van egy-két csillogó szemű gyerek, aki tartja bennünk a lelket, de a mi reménységünk ne ebben legyen, hanem a mi Úrunkban, aki a munkát elvégzi a kellő időben. És akkor látjuk azt, hogy mégis volt értelme a mi fáradozásunknak, amikor az öreg diákjaink visszatérnek, és mesélnek arról, hogy milyen jó volt, amikor az órán valamit játszottunk, vagy a lakásunkban egy vendégség volt, vagy együtt kirándultunk. És még meg azt látjuk, hogy kiegyensúlyozott felnőttek lettek, akik átvették az iskolának az értékrendjét, és olyan szakmában vannak, vagy olyan családi életet élnek, amit mi jónak tartunk. A missziónál sokszor a keresztelés száma szokott lenni a mérce. Hány embert ért meg? Hányan keresztelkedtek meg? Ez is például Indiában egy eléggé nehéz kérdés, hiszen a térítés az indiai kormány szempontjából tiltott tevékenység, bár én azt vallom, hogy ember nem térít, hanem csak a Szentlélek az, aki a változásokat a szívekben el tudja végezni, és ehhez ritka az, hogy egy embert használ föl, hanem általában egy közösséget. Mi is a Kodálykanálban a többi tanárral együtt imádkoztunk, és beszélgettünk a gyerekekkel azért, hogy az életek változzanak. Sokszor születtek döntések, sokszor nyíltak meg szívek, de nem mindig követte ezt olyan nyilvános döntés, hogy valaki megkeresztelkedjen. Ha például valaki keresztény családból származott, akkor sokszor a keresztelők az otthoni gyülekezetben voltak. Ha viszont valaki hindú vagy muzulmán háttérből jött, és Isten iránti szeretete, illetve Jézus iránti hitbeli meggyőződése olyan szintre jutott, hogy ő már inkább kereszténynek vallotta magát, akkor mi nem beszélhettük rá a keresztségre, hiszen kiskorúakról volt szó, és ilyenkor mindig a szülő beleegyezése is kellene hozzá. Így sokszor nem tudjuk, hogy az a mustármagnyi hit az fává cseperedette, vagy nem, de az Úr tudja, és van reménységünk arra, hogy beérik az a vetés, amit mi elkezdtünk.
0: Említetted a bibliaórákat, amiket nálatok, az otthonotokban is tartottatok, vagy ifiket. Ott mennyire tudtatok elmélyedni az ige magyarázatában ezekkel a gyerekekkel, akiknek ez talán teljesen új volt, vagy idegen, vagy csak érdeklődők voltak, és hogyan tettétek át a gyakorlatba, és hogyan mutattátok be az igének a valóságát, és azt, hogy nem egy tőlünk elrugaszkodott valami az, amire Isten tanít minket.
1: Az ifjúsági óra, aminek mi voltunk a fővezetői, olyan néven futott, hogy Teen Dimensions, tehát tinédzser látószögből vizsgáltuk meg a bibliai történeteket. És mi a kérdés egy tinédzsernek? Lehet kérdés a magányosság, lehet kérdés az, hogy összeveszett a legjobb barátjával, vagy bizonytalanság van benne a jövő iránt, hogy hol fog tanulni, merre tart a világ, egzisztenciális kérdések. És ezért az ifjúsági órán mindig olyan tematika volt, hogy a gyerekek szempontjából a tinédzser élethelyzetnek megfelelően keressük a választ az igén keresztül. Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy ők más háttérből jönnek, és nem ismerik a bibliai alapokat, de Jézus is nagyon sok olyan emberrel került kapcsolatba, akinek nem volt teológiai végzettsége, vagy más hitbeli háttérből érkezett, és ez nem volt soha probléma, mert az isteni igazság, az ő válasza a mi kérdéseinkre, az nagyon egyetemes. És akár keresztény háttérből, akár más vallású háttérből jött valaki az ifibe, mindenki úton járó, kereső fiatal volt, és mindenkinek egyénenként kellett megvívnia ezekkel a komoly kérdésekkel, ahogy a gyermeki hitüket, vagy a szülőtől kapott vallásos hátterét egyre inkább megkérdőjelezték, és egyre inkább a saját felnőtt, megharcolt hitüket építették fel. Az ifjúsági óra ilyen szempontból nagyon sokszor a Biblia mellett a kritikus gondolkodásra is épült, mert fontos az, hogy az ember megharcolja a hit nemes harcát, és ne csak vakon átvegyen dolgokat.

0: Jó Angelika angol hittanszakos tanárt az Indiában töltött 9 éves missziói útjukról kérdezem.
1: A gyerekeitek, akik ott a saját kamaszkorukon is keresztül jutottak és kilábaltak lassan belőle, hogyan élték meg ezt az egész missziói kalandot és utat, és a házasságotokat esetleg miben erősítette?
2: Mondjuk, hogy teher alatt nő a pálma, hát itt volt tényleg növekedés, mert volt teher. Barbie 6. végezte el, Ádám a 4., amikor Indiába kimentünk. Minden barátságukat egyik napról a másikra elveszítették, mindent angolul kellett csinálni, az persze nem ment olyan jól. Viszont idővel egyre inkább otthon érezték magukat, és azt vettük észre rajtuk, hogy az iskola értékrendjét nagyon szépen átvették. Sokkal türelmesebbek, sokkal megértőbbek voltak a különbségek irányába, mint egy átlag magyar gyerek. Szemük előtt látták azt a sok extrém különbséget, ami van az emberek közt a társadalmon belül. A törődés is nagyon megerősödött bennük, és talán emiatt alakult úgy az életük, hogy Barbie pszichológia, Ádám pedig diplomácia szakra ment tovább. Úgyhogy a társadalom szolgálata, az emberek felé szolgálat, az mindkettőjüknek nagyon fontos lett. A próbák azok nem csak a gyerekek életében, hanem a családunk életében is jelen voltak. Ádámnak perforált vakbél majdnem az életébe került. Aztán volt a COVID járvány miatti hatalmas változás az életünkben. 2 évig online kellett tanítanunk, 2 évig nem hagyhattuk el a településünket. Úgyhogy ezek nem voltak könnyű időszakok, de Isten átsegített bennünket, és talán erősebben kerültünk ki ezekből a próbákból. A házasságunkban pedig, hát már 29 éve vagyunk házasok, hát egy ekkora kaland, egy ekkora nászút, hogy mi Indiában voltunk 13 évet, kinek van még?
0: Vált esetleg fontossá számotokra egy ige, vagy van-e, ami kiemelkedik?
2: Számomra nagyon kedves ige a 139. Zsoltár. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Isten jelenlétét a világ bármelyik pontján érezhetjük, és még hogyha a világ végére mennénk, akkor is ott van Isten bármilyen élethelyzetben. Úgyhogy ez a Zsoltár nekem nagyon fontos.
0: Missziói együtt munkálkodás szempontjából, ha visszatekintetek az előző évtizedekre, mi vált fontossá nektek, kikkel dolgoztatok együtt, vagy kikkel van most is egy együttműködés, és mit látsz a misszió terepén Magyarországon?
2: Hadd kezdjem még Indiából, hogyha oda-vissza nézünk, azt láttuk, hogy kicsik vagyunk, kevesen vagyunk, nem jó, hogyha széthúzunk. Az iskolai gyülekezetben ökumenikus módon volt az istentisztelet, és nagyon áldásos volt az együttműködés. És ugyanezt mindig öröm nekünk megélni Magyarországon és ökumenikus közösségekben, akár a misszió iránt lelkesedő testvérek közösségébe. Hogyha visszagondolok az életünk során, ez a missziói tűz minket nagyon sok emberrel kapcsolt össze, bármilyen felekezetből jönnek, bármilyen missziói szervezettől. A kapcsolópont az annyira természetes volt, és annyira lelkesített bennünket, hogy nagyon könnyen tudtunk együttműködni. Így kerültünk kapcsolatba a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületével, vagy az OM Magyarországgal. Mindig azt gondoltuk, hogy a feladat olyan nagy, hogy széthúzás helyett inkább fogjunk össze, és egyesítsük erőinket, és így indítsunk még több embert a misszió mezőre. Így volt évtizedeken keresztül közös programunk, több szervezettel, több felekezettel, olyan ifjúsági programokban, mint például a Szélrózsa, a Küldetés sátorban, vagy a Balatonneten, a missziói expón. És ezek a kapcsolatok mindig nagyon áldottak voltak.
0: Zárásként mi számodra a missziónak a tartalma, ennek a küldetésednek és a küldetéseteknek a lényege, az értelme?
2: Mim van, amit nem kaptam. Minden, amim van, Isten ajándéka. Az életem, a képességeim, a tehetségem, a gondolataim, a kérdéseim, minden, amit kaptam, az tőle van, és azért kaptam, hogy az életemben ezt mások javára használjam. Azt gondolom, hogy az a fény, az a békesség, az a remény, az a szeretet, ami Istentől az én szívemben van, még ha gyenge is, könnyen megosztható másokkal, és továbbadhatom szóval, cselekedettel, egy mosollyal, bármivel szebbé tehetjük egymás életét. A tanítás az a legegyszerűbb, legfrappánsabb módja az ilyen érték közvetítéshez, de hazatérve, bárhol tevékenykedek, azt hiszem csak keresni kell, de könnyű megtalálni a lehetőséget, hogy Isten szeretetét továbbadjuk.

kedves hallgatóink, végéhez közeledik lélekhangoló műsorunk. Mai vendégünk Jó Angelika, angol hittanszakos tanár volt. Ő férjével, Jó Andrással együtt tanárként missziói úton járt Indiában, ahol a Kodaikanál nemzetközi iskola tanárai voltak. Beszélgetésünk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ online felületein. A Spotify-on lélekhangoló néven vagyunk jelen, a honlapunk címe missio.lutheran.hu. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt levélben az evmis@lutheran.hu e-mail címen. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól. Erős vár a mi Istenünk.

az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangulorváltát sugároztuk, amelyet Erdészné Kárpát Judit szerkesztett. A mai téma az volt, hogy amit kaptam, továbbadom.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit, Homokóra későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnosradio.ro weblapon. Ma Czakó Gábor Kossuth Díjas író gondolatával köszöntöm Önöket, amely így hangzik. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. A továbbiakban irodalmi kincsek rovatunkban Lev Tolsztojra, az orosz irodalom egyik legkiválóbb alakjára emlékezünk. A szerkesztő Deák Anita.
3: Irodalmi kincsek.

Nem feltétlenül azok miatt a jó tétemények miatt szeretjük embertársainkat, amelyeket ők tettek velünk, inkább azok miatt, amelyeket mi tettünk velük.

Deák Anita vagyok, és sok szeretettel köszöntöm Önöket irodalmi kincsek rovatunkban, amelyben Lev Nyikolájevics Tolsztoj orosz realista regényíróval ismerkedhetnek meg.

Lev Nyikolajevics Tolsztoj 1828. szeptember 9-én született, és 1910. november 20-án hunyt el. Tolsztoj orosz író, aki elsősorban regényeket és novellákat, majd a későbbi élete során színdarabokat és esszéket írt. Két legismertebb műve a Háború és béke, valamint az Anna Karenina. Tolsztoj a bonyolult és ellentmondásos személyiségéről, érdekes erkölcsi és aszketikus nézeteiről is híres volt.

Lev Tolsztoj Oroszország Túla régiójában, Jasznaja Poljanában a családi birtokon született. A Tolsztojok régi nemesi család voltak, a grófi címet még első Péter cártól kapták. Apja harcolt a Napóleon elleni háborúban, ezek a családi emlékek hiteles információként szolgáltak a Háború és béke című regényének megírásakor. Anyai ágon régi orosz arisztokrata családokkal állt rokonságban, többek között Puskinnal is. Tolsztoj az 5 gyermek közül a 4. volt a családban. Szülei Nyikolaj Iljics Tolsztoj gróf és Mária Tolsztoj grófnő. 2 éves volt mindössze, amikor anyját, és 9, amikor apját elvesztette. 3 bátyjával és húgával együtt rokonoknál nevelkedett. 1844-ben, mintegy 16 esztendősen, Tolsztoj beiratkozott a Kazáni Egyetemre keleti nyelveket tanulni, majd 1 év múltán átváltott a jogtudományra. Kiemelkedő tehetségű nyelvtanuló volt. Tanulmányait 1847-ben azonban félbehagyta, és egy ideig az ifjú arisztokraták társasági összejövetelein, szalonokban, bálokban töltötte idejét, majd tavasszal hazatért Jasznaja Poljanába. ...1851-ben katonai szolgálatba áll, és mint altiszt tanulja a szabadságukért küzdő kaukázusi hegylakók ellen folytatott véres csatáknak, majd részt vesz a krími háborúban is. Ezek az élmények illették kései művét, a Hadzsi Muratot és a szevasztopoli elbeszéléseket. Az 1847-ben elkezdett és haláláig vezetett kíméletlen őszinteségű naplójában már ekkor szembeötlik hajlama az önellemzésre és bűntudatra, de a céltalansághoz társuló magányosság érzet, valamint az értelmes és tiszta élet iránt érzett vágyakozás is átsüt alapokon. Mindezt Sterne és Rousseau hatását tükröző önéletrajzi trilógiája a gyermekkor, serdülőkor és ifjúkor is tanúsítja, bennük Tolsztoj nem ritkán a század irodalmán végigvonuló, felesleges ember figurájával kerül rokonságba. Már korábban is írt, a jószeműek már észrevették tehetségét, de a kaukázusi és a szevasztopoli élmények bontották ki benne a nagy ábrázolót. Személyes emlék egyesül itt történelmi távlattal és emberismerettel. Stílusa pedig kezdettől fogva művészi igényű, gazdag és szemléletes nyelvű. Még nincs 30 éves, de már nevezetes író. A hadseregtől megvált, tudja már a teendőjét. Író és pedagógus. Ez a pedagógusság nem mellékes az életében. Nem csak elméleti gondja a népnevelés, hanem maga is iskolát alapít a birtokán, tankönyveket ír, személyesen oktat. Eszméit nem csak írásban, hanem közvetlenül is terjeszteni akarja. Ezek az eszmék pedig nem egyszer különös ellentétben állnak egyre tisztulóbb művészetével. Mint alkotó, magára kényszeríti a valóság tudomásul vételét és ábrázolását. Mint gondolkodó, évtizedről évtizedre jobban félreismeri a valóságot. A fejlődéstől elmaradt, a patriarchális világképben élő parasztság elképzeléseiben véli felismerni a jövendő útját. A hivatalos egyháztól különböző, de mégis vallásos, társadalmilag maradi eszmevilágnak akar a prófétája és apostola lenni. Ez odáig vezet, hogy idővel szigorú önmegtartóztatást hirdet az emberiségnek, és még a művészeteket is megtagadja, mint erkölcstelen útra vezető kísértéseket. De közben sem szűnik meg nagy művésznek lenni.

1857-ben fél éves külföldi tanulmányutat tett, amelynek során eljutott Svájcba, Németországba, Franciaországba, és felkereste azokat a helyeket, ahol Rousseau élt. Nyugat-Európában tett látogatása azonban csalódást keltett számára. Tapasztalatai arra késztették, hogy ezután a gyakorlati élet és a munka eszméjének terjesztése felé forduljon. Az önmagát fenntartani tudó paraszti közösség ideája is hajtotta, amikor falusi iskolát alapított a környékbeli parasztok gyermekeinek számára. A történelmet ő maga oktatta a gyerekeknek, és intézményében egyetemisták oktatták a fiatalokat. 1861-ben békebírói tisztséget kapott, de ő fontosabbnak tartotta az iskolával foglalkozást. 1860-61-ben tanulmányi céllal újabb nyugat-európai utazásra indult. Írókat, mint Charles Dickens, Iván Turgenev, és pedagógusokat, mint Friedrich Froebel és Adolf Diesterweg látogatott meg. Londonban Dickens nevelésről szóló előadását is meghallgatta. Iskola kísérlete, amiről írásaiban is beszámolt, sok vonatkozásban előfutára a Summerhill-i szabad iskolának. George Denison The Lives of Children című híres könyvében külön fejezetet szentel Tolstoy pedagógia nézeteinek. Tolstoy minden vonatkozásban elutasította az erőszakot, még akkor is, ha ezt iskola kötelezettségnek hívják. Az általa működtetett iskolában nem volt osztályozás, nem volt kötelező házi feladat, és nem volt kötelező a bejárás. Néha mégis alig lehetett hazazavarni a gyerekeket.

egy nagyobb európai körút után hazatérve, tudomásul véve a nyugati országok 1848-as forradalmait és a forradalmak vérbefulladását, ismerve már a cári önkényt is és a nyugati polgárság ridegségét is, kritikusan szemléli az egész világot. Egyízben megkísérti a vágy, hogy mindörökre kivándoroljon a cárok birodalmából, de visszariasztja a polgári világ, ahová onnét mehetne. 1862-ben feleségül vette a 18 éves Szonya Andrejevna Berset, egy neves moszkvai orvos leányát, aki 16 esztendővel volt nála fiatalabb. Első éveiket még békességben töltötték, az asszonynak kedvére volt a főúri életforma, a társasági élet, emellett szorgalmasan másolta férje kéziratait és segítette munkájában. Ez az időszak vált Tolsztoj számára a legtermékenyebb korszakká, s ekkor alkotta legjelentősebb alkotásait. Közben 1862-ben ünnepli Oroszország a Napóleon felett aratott győzelem 50. évfordulóját. Ez adja a nagy tervet, hogy felidézze azt az egész félszázaddal korábbi világot, amikor sok minden kezdődik mindabból, ami a későbbi orosz történelmet meghatározza. Két évig csak tervezget, majd 1864-től 1870-ig 6 évi megfeszített munkával írja a háború és békét. Ezt követte az Anna Karenina megszületése 1873 és 1877 között.

Tolsztoj világnézetében az 1880-as években fordulat tapasztalható. 1881-től nagyon intenzíven a vallási kérdések felé fordult. Például az evangéliumokat is újból oroszra fordította. Az evangéliumok alapján képzelte el az ideális Isten országát a Földön. A legfontosabbnak a felebaráti szeretetet tartotta, illetve azt a tanítást, hogy a gonosszal szemben sem szabad erőszakosnak lenni. Egyre inkább terhesnek találta addigi arisztokrata életformáját, és látványosan megpróbált kilépni e korábbi életmódjából. Egyszerű parasztként kezdett öltözködni, és kaszálni ment a rétre. 1881-ben a Tolsztoj család átköltözött Moszkvába, ám a nyarakat még Jasznaja Poljanában töltötték. Az író érdekes, erkölcsi, vallási, politikai szemlélete miatt először családjával, feleségével szaporodtak meg konfliktusai, házassága megromlott, és ezen az sem segített, hogy az asszony 13 gyermekkel ajándékozta meg Tolsztojt. Később a társadalmi előítéletekkel is meg kellett küzdenie. 1882-től rendőri megfigyelés alatt állt, hitről szóló írásait betiltották, és azt terjesztették róla, hogy megháborodott. Szenilis, bogaras öregúrnak tartotta a közvélemény. 1891-ben családja úgy határozott, hogy felosztják birtokát, mintha az író már nem is élne. Még ugyanezen esztendőben újságokban tett közzé egy nyilatkozatot, amely szerint lemond 1881 után írt alkotásainak kiadási jogairól, és feljogosít mindenkit Oroszországban és külföldön, hogy ellenszolgáltatás nélkül kiadja, vagy színpadra vigye valamennyi művét, akár oroszul, akár fordításban. 1889-től 1899-ig dolgozott harmadik nagyregényén, a Feltámadáson, amelyben az erkölcsi felemelkedés lehetőségét és a szellemi megtisztulást mutatta be. A könyv megjelenése oda vezetett, hogy 1901. februárjában kiközösítették. Még ugyanebben az évben súlyos tüdőgyulladást kapott, s a Krimben töltött egy esztendőt, ahol megkísérelte kikúrálni magát. Ebben az időszakban Gorki és Csehov jelentettek gyakori társaságot számára. 1908-ban Oroszország és a világ alkotó művészei Tolsztoj 80. születésnapját ünnepelve szinte zarándok helyé változtatták Jasznaja Poljanát. Ám egy házkutatás után, amikor az összes fellelhető kéziratot elkobozták, a családi viszályok tovább éleződtek. 1910. október 27-28-ának éjjelén Lev Tolsztoj összecsomagolt, majd orvosa és legkisebb lánya társaságában titokban menekülve hagyta el otthonát. Pár napot egy remetelakban húzódott meg Optyinában, majd vonatra szállt. Útközben az Asztapovói vasútállomáson le kellett szállnia, mivel rosszul lett. Az állomás főnök lakásán hunyt el tüdőgyulladásban, november 20-án.

A háború és béke Tolsztoj legnagyobb művészi vállalkozása, regény eposza, amelynek cselekménye az orosz élet és történelem 15 esztendejét öleli fel. Több áthallásos jelentést szintetizál, melyet a mű címe is rejt. Végig tekint Tolsztoj Oroszország belső útján, nemzeti békétlenségén, hogy föltárja, amint az új európai napóleoni eszméktől elragadott nemesség fokról fokra megérti, hogy a nép erkölcsiségéhez közeledésével a közös nemzeti érdekben lehetséges csak Oroszország megbékélése magával. Bejárja továbbá nemesi hőseinek személyes útját, életük értelmén fáradozó, kereső-kutató erőfeszítéseiket, és ebben a sok egyéni életfordulatban mégis a közös orosz sors jellemzőit tapogatja le, és harmadsorban végigvezeti olvasóját azon az úton, amelyre Oroszországot a kényszer taszította, azaz a Napóleon ellen viselt háborún, melyben éppen a közös nemzeti érdeknek köszönhető a győzedelmes béke, amely egyúttal az orosz erkölcsiség diadalát hirdeti a napóleoni és nyugati világszemlélet fölött. Az orosz érdek, mint általános emberi érdek képviselője gyűri maga alá a nemzethódító, napóleoni törekvéseket. És ezen a ponton az emberiség történelme a gondviselés univerzális és végtelen idejébe kapcsolódik be, és nyeri el ezúttal is a kegyelmet. A tolsztoji történelem és életszemlélet a regényben a tételes fejtegetések mellett Napóleonnak és Kutuzovnak az ellenpontozott jellemzésében összpontosul, míg Tolsztoj Napóleonja annak a megbízó nyugati szellemnek a típusa, aki a világ folyását magához akarja igazítani és életek fölött kíván rendelkezni, mondván, hogy a történelmet ő hivatott irányítani, Kutuzov hagyja folyni a történelmet, mint egyének fölötti dolgot, a gondviselésre, annak célirányosságára, és az orosz nép akaratára bízza magát. Ez rendeli őt Platon Karatjevnek, a népi eszme képviselőjének alakja mellé, akivel azonos világszemléletet vall.

Az Anna Karenina párhuzamos és egyszerre ellentétes életsorsokat szervez egységes regényé. Bár Annának és Levinnek az élete jóformán nem keresztezik egymást, mégis kölcsönös vonatkozási pontok lesznek. Annának a házasságtörő asszonynak a története, aki érzelem nélküli házasságban, kiüresedett kapcsolatban él magas beosztású állami hivatalnok férjével, a szerelem váratlan fellobbanásával indul, hogy aztán erről a boldog magaslatról lassan leereszkedve a tragikus véghez érkezzék el. Levinnek, a fiatal vidéki nemes földesúrnak a története ellenkező irányú. Személyes boldogtalanságának a mélyéről indul útnak, önmaga keresésével ér egyre feljebb, egészen az erkölcsileg megalapozott világlátás tisztaságáig, s jut el a boldog házasság révébe. Tolsztoj az erkölcsi fejlődést a jellem legfontosabb tulajdonságának tartotta, amely folytonos és sohasem szűnik meg. Akkor szólt leghatékonyabban az élet érdekében, amikor a halálról írt. Minden gondolatunk a halálról az élet szempontjából szükséges, vallotta. Azzal, hogy az emberek egzisztenciájuk lehetetlen megjavításán fáradoznak, megfosztják magukat attól, hogy igazi életet éljenek. A szeretet az egyedüli és teljes tevékenysége az életnek, mondta Tolsztoj. Tolsztoj nagy hősei állandóan úton vannak erkölcsi önmaguk felé. Befelé vezet ez az út nem a világba. Nem a boldogságot keresik, hanem önmagukat. Azt, hogy miképpen lehetnének méltók a boldogságra.

A következő percekben Lev Tolsztoj Járjatok világosságban című elbeszélés gyűjteményéből hangzik el a Három aggasztján című történet. Lev Tolsztoj vallásos ihletésű műveit a háború után született generációk igen kevéssé ismerhetik, pedig az író egész életét áthatotta a keresztény világnézet radikális értelmezése, amely során ugyan időnként túlzásokba esett, de őszinte Isten kereséséhez nem fér kétség. A kötet elbeszélései az evangéliumok talaján sarjadtak. Legyen bár szó az orosz parasztról, aki minden pénzét félretéve Jeruzsálembe zarándokol, a kisvárosi csizmadiáról, aki Krisztust szeretné vendégül látni, vagy a pokolbéli ördögről, aki a népmesék hangulatát idéző módon akarja bűnre csábítani a romlatlan lelkű gazda embert. Tolsztoj mindegyik történetben az örök és változatlan keresztény értékrend mellett foglal állást. A hanganyag a csukottszemmel.blogspot.com oldalról származik.

És mikor imádkoztok, ne legyetek sokbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sokbeszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Máté, 6. fejezet, 7-8.

Egyszer egy püspök Arhangelszk városából a szoloveci kolostorba hajózott. Ugyanazon a hajón zarándokok is utaztak, akik a Szentföldre készültek. A szél kedvezett az útnak, az idő derült volt, a hajó nem is himbálózott. A zarándokok, ki a fedélzeten heverészett, ki evett, összegyűltek és beszélgettek. Feljön a püspök a fedélzetre, és föl alá járkál. Oda megy a hajó orrához, és látja, hogy egy csomó ember gyülekszik egy paraszt köré, aki kezével a tengerre mutogat, s előad valamit, a többiek meghallgatják. Megáll a püspök, és abba az irányba néz, amerre a paraszt ember mutat. De csak a tenger látszik, amint csillog a napfényben. Hogy hallja, miről van szó, közelebb lép. Amint a parasztocska meglátta a püspököt, levette a sapkáját és elhallgatott. A többiek is köszöntek, és kifejezték előtte tiszteletüket. Ne zavartassátok magatokat, gyermekeim, mondta a püspök. Én is szeretném hallani, amit te, jó ember, beszélsz. Az aggasztjánokról mesél a halász, jegyezte meg egy kereskedő, aki valamivel bátrabb volt a többieknél. Az aggasztjánokról? Faggatta őket a püspök. Hadd hallom, merre mutattál? Amott látszik, halványan egy sziget, felelte a paraszt, és jobbra mutatott. A szigeten három aggasztján él, és keresi a lelke üdvösségét. Merre van az a sziget? Tessék csak a kezem irányát követni. Méltóztatik látni azt a felhőt ott? Attól balkézre, valamivel mélyebben, mint egy csík, úgy húzódik el. A püspök néz és néz a vízre, de rátűz a nap, ez vakítja. Gyakorlatlan szemével nem bír kivenni semmit. Nem látok semmit, mondta. Miféle három aggasztján az, aki a szigeten lakik? Isten emberei, felelte a kis paraszt. Sokat hallottam felőlük, amíg alkalom került, hogy meglássam őket. De a múlt nyáron láttam őket. És elmesélte, hogy amint csónakon halászni indult, arra a szigetre vetődött. Nem is tudta, hova került. Amikor reggelre kelve elmerészkedett körülnézni, egy földkunyhóhoz ért, és egy öreg embert pillantott meg. Nem sokára aztán még két aggasztján jött ki a kunyhóból. Melengedték, megetették, és segítettek neki a csónakját kijavítani. Hát milyen a formájuk? Az egyik kicsiny, töpörödött ember foszlós csuhában van, több istán, mint százesztendős. Fehér szakál a zöldesbe játszik, mint a moha. Mindig jóságosan mosolyog, mint Isten angyala. A másik egy kicsit magasabb, széles, szürke szakálú, erőteljes ember, rongyos köpeny van rajta. Akár a zsákot úgy fordította ki a csónakomat, még időm sem volt, hogy segítsek neki. Ennek is vidám a kedélye. Nagy, megtermett férfi a harmadik. Amint eledbe lép, térdig omlik hófehér szakálla, sötét, mogorván néz, szemöldöke a szemébe lóg. Mezítelenül jár, csak egy háncskötő övezi. Mit beszéltek veled? Jobbára csöndesen tettek-vettek, egymáshoz is keveset szóltak, inkább csak a tekintetük beszélt. Megkérdeztem a magas termetűt, hogy régen laknak-e már a szigeten. Összeráncolta a homlokát, dörmögött valamit, mintha mérgelődne, de a kis hajlott hátú megfogta a kezénél és mosolygott, mire a nagy ember mindjárt megjuhászkodott. És a kis öreg csak annyit mondott, urunk, irgalmaz, és mosolygott hozzá. A paraszt beszéde alatt a hajó közelebb jutott a szigethez. Most tisztán látni a szigetet, szólt a kereskedő. Kegyeskedjék eminenciád arra felé tekinteni, és odamutatott abba az irányba. A püspök erősen odanézett. Valóban, mint valami kis fekete vonalat meglátta a kis szigetet. Egy ideig nézte, aztán odament a kormányoshoz. Miféle kis sziget az ott? Kérdezte. Névtelen sziget, sokak ad ilyen errefelé. Igaz, hogy öreg emberek keresik ott a lelkük üdvösségét? Hallottam róla, kegyelmes uram, de hogy igaz-e, azt nem tudom. A halászok ugyan azt állítják, hogy látták az öregeket, de meg lehet, hogy csupa szóbeszéd, amit mondanak.
szeretném felkeresni az öregeket. Hogyan lehetne oda jutni? Hajóval nem lehet ott kikötni, felelte a kormányos. Hanem csónakkal meg lehetne csinálni. De előbb meg kellene kérdezni a kapitányt. Hívatták a kapitányt. Szeretnék ellátogatni a szigetre az öregekhez, mondta a püspök. Átvinnének? A kapitány le akarta beszélni. Éppenséggel oda lehetne jutni, de sok időt vesztegetnénk el vele, és bátorkodom eminenciádat afelől biztosítani, hogy nem éri meg a fáradtságot. Hallottam, hogy holmi vén, együgyű népség tanyázik ott. Az elméjük föl se fog mindent, és némák, mint a hal. Én mégis át szeretnék menni, és megfizetném a fáradtságát. Vigyen át. A kapitánynak mit volt mit tennie? A matrózok megfordították a vitorlákat, és a kormányos irányt változtatott. A hajó a szigetnek tartott. A püspöknek széket hoztak a hajó orrára. Helyet foglalt és merően előre tekintett. A zarándokok mind köréje sereglettek, és a szigetecskét lesték. Akinek élesebb a szeme, már látja a partköveit. Most meg feltűnik a földkunyhó. Egyik zarándok már az aggastyánokat is megpillantotta. A kapitány távcsövet hozott, vizsgálódva a szeme elé tartotta, aztán átadta a püspöknek. Igen, mondta. A parton, a nagy kőtől jobbra három ember áll. A püspök beigazította a messzelátót. Három embert lát állani. Egy magas növésűt, egy kisebbet, a harmadik egészen apró. A parton állnak, egymás kezét fogják. A kapitány odajött a püspökhöz. Ha kívánja eminenciád, akkor méltóztassék innen át csónakázni, mi addig itt horgonyzunk. Legombolították a kötelet, lebocsájtották a horgonyt, bevonták a vitorlákat. Egy lökés, és megingott a hajó. A csónakot vízre bocsájtották, az evezősök beleugrottak, a püspök lement a kis lépcsőn. Lement és leült a csónak padjára. Az evezősök nekirugaszkodtak, repült a csónak a sziget felé. Amint kőhajításnyira érnek, látják. Három aggastyán áll a parton. Egy magas férfi, csak egy háncs kötény övezi körül, rongyos köpenyben a másik, alacsonyabb termetű, meg egy viharvert, töpörödött kis ember foszlós csuhában. Egymás kezét fogják. Az evezősök a parthoz vitték a csónakot, a földbe csákjázták, és a püspök kiszállt. Üdvözlésére meghajolnak az öregek. Ő megáldja őket, mire még mélyebben meghajolnak előtte. Szól a püspök. Hallottam, hogy ti, Isten öregjei, itt a lelketek üdvösségét keresitek, az emberekért Krisztus Urunkhoz imádkoztok. Én Krisztus méltatlan szolgája vagyok, kiküldve, hogy vezessem Urunk nyáját. Hát titeket is, Isten szolgáit látni akartalak, hogy oktatásban részesítselek, ha képes vagyok rá. Az öregek hallgatnak, mosolyognak, és egymásra néznek. Mondjátok el, hogyan keresitek az isteni kegyelmet, és hogyan szolgáljátok Istent? Folytatta a püspök. Fölsóhajt a szürke nagyszakálú, ránéz a legöregebbre, a kis hajlott hátú, rongyos csuhájúra. A háncsöves ember is összeráncolt homlokkal néz a legöregebbre. És megszólal a legidősebbik mosolyogva. Isten szolgálja. Mi nem tudjuk Istent szolgálni. Csak magunkat szolgáljuk, magunkat tápláljuk. Hát hogyan imádkoztak Istenhez? Szólt a legöregebbik. Ez a mi imánk. Hármas léted, hármas létünk, Urunk, irgalmazz minékünk. Mikor a legöregebb ezt elmondta, mind a hárman égnek emelték szemüket, és fennhangon mondták. Hármas léted, hármas létünk, Urunk, irgalmazz minékünk. A püspök elmosolyodott, és azt mondta. Hallottatok nyilván a Szent Háromság felől, de nem helyes az imátok. Megszerettelek benneteket, Isten szolgái.
Látom, hogy Istennek tetsző életet akartok folytatni, azonban nem tudjátok, miként kell szolgálni őt. Nem így kell imádkozni. Hallgassatok rám, Isten igéjéből tanítalak meg benneteket, amiként ő rendelte, hogy hozzá imádkozzunk mindnyájan. És elkezdte magyarázni, hogyan nyilatkoztatta Isten magát az embereknek. Beszélt nekik az Atya Istenről, a Fiú Istenről és a Szentlélek Istenről. Leszállt Isten fia a földre, hogy megváltsa az embereket. Mindenkit megtanított, hogyan imádkozzék hozzá. Hallgassatok rám, ahogy előmondom. Mi atyánk? A másik ismételte. Mi atyánk? És a harmadik utána mondta. Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben? Az öregek utána mondták. Ki vagy a mennyekben? De a széles ősszakálú ember összezavarodott, és nem jól mondta. Az öves öreg se tudta érthetően kiejteni. Borostásan konyult a bajusza a szájára, úgyhogy nem bírta tisztán ejteni a szavakat. Egészen értelmetlenül motyogott a fogatlan kicsi ember. Elismételte nekik a püspök még egyszer. Megismételték a vének is. A püspök leült egy kőre, eléje állottak az aggasztjának, figyelték az ajkát, és ismételték, amit mondott. Egész nap, napestig vesződött a püspök az öregekkel. Vagy 10-szer, 20-szor, de 100-szor is elmondta egy és ugyanazt. A vének utána hadarták. Összezavarodtak. Ő türelemmel kijavította a beszédüket, és megint újra kezdte velük. Amíg az aggasztjánok felfogták az egészet, kitartott mellettük a püspök. Utána mondták, aztán elmondták egymaguk is. Leghamarabb a középső fogta fel a szavakat. Segítség nélkül felmondta az egészet. Újra meg újra elismételtette vele a püspök, és a többiek is elmondották az egész imádságot. Leszállt az alkony. A tengerből fölmerült a hold, amikor a püspök fölkelt, hogy hajóra szálljon. Búcsút vett a vénektől, és azok mélyen meghajoltak előtte. Ő megcsókolta mind a hármat, és meghagyta nekik, hogy úgy imádkozzanak, ahogyan őket tanította. Erre csónakba szállt, és a hajóhoz evesztetett. És amint mentek a hajó felé, hallotta az aggasztjának hármas hangján az Úr imáját. Közeledett a hajóhoz a csónak, a hullám csöndes csobogása már elfogta az imádkozók hangját. Ám a holdfényében láthatta, egy helyben áll három ember. Az apró a középső, jobbra a magas szál férfi, balra a közepes növésű. Kikötött a csónak, a püspök fölmászott a hajóra, fölszedték a horgonyt, kifeszítették a vitorlákat, fújt a szél és tovább.

ahol a kis sziget elveszett szem elől, és a jó öregekre gondolt. Azon elmélkedett, mennyire örültek, hogy megtanultak imádkozni. Dicsérte Istent, hogy alkalmat adott neki, hogy segítségére lehessen a tisztes aggoknak, hirdethette nekik az Úr szavát. Elmélázva ül a püspök, tekintete végig siklik a tengeren, arra, amerre eltűnik a kis sziget. És szikrázik valami a szeme előtt. Csillogóan, most itt, most amott, fények villannak előtte. Közelednek. Kihamvadnak. Most meg suham valami a hold ködében. Hószárnyú sirálye? Fehéren felduzzadó vitorla? Fürkésző szemmel vigyázza a püspök. Úgy véli, gyors vitorlás, bárka tart feléjük. Villám gyorsan közeledik. Az imént még messze volt. Ihol, egész itt van. Csónak lesz. De mégse csónak. Mert a fehérsége se olyan, mintha vitorla volna, de valami rohan utánuk, és mindjárt utol is éri. És nem bírja a püspök kivenni, mi lehet. Ladiknak nem ladik. Madárnak nem madár. Halnak se hal. Olyasféle, mint egy ember. Csak hogy túlságosan nagy. Meg ember... Ember nem is járhat a tengeren. Fel kell a püspök, oda megy a kormányoshoz. Mi az, testvér? Mi az? Kérdezi, de most már maga is látja. Jön a három vén a tengeren át. Csillog, villog a lobogó szakáluk, és úgy elérik a hajót, mintha az egy helyben állna. A kormányos felnéz, ilyettében elereszti a kormányrudat, és rémült hangon elkiáltja magát. Nagy Isten! Az öregek sietnek utánunk, úgy szaladnak, akár a szárazföldön! Hallják a zarándokok a kiáltást, rohannak a kormányhoz. Látják mind. Az aggastyánok gyorsan közelednek a hajóhoz, egymás kezét fogják. Két szélről a két öreg integet, hogy állítsák meg a hajót. Úgy haladnak előre a tenger színén, mintha csak szárazföld lenne, a lábukat meg se emelik. Nem is jutottak hozzá a hajón, hogy bevonják a vitorlákat, amikor a vének már elérték őket, felemelték a fejüket, és hárman egyszerre megszólaltak. Elfelejtettük, ó Isten szolgája! Elfelejtettük, amire tanítottál. Amíg folyton ismételgettük, tudtuk még, de mikor egy órára abba hagytuk, elmaradt egy szó. Most meg mindent elfelejtettünk, minden kiment a fejünkből. Nem tudunk semmit. Taníts meg újból! A püspök keresztet vetett, mélyen meghajolt az aggastyánok előtt, és így szólt. A ti imátok fölér a legmagasabb Úr elé, Isten vénei. Nem vagyok méltó, hogy titeket tanítsalak. Imádkozzatok érettünk, bűnösökért. És térdre hullott előttük. Még egy pillanatig ott időztek az aggastyánok, azután visszatértek a tengeren át. Reggelig fényesség látszott azon a helyen, amerre az aggastyánok jártak.

Az elmúlt percekben Lev Tolsztoj Három aggastyán című történetének részlete hangzott el a Járjatok világosságban című elbeszélés gyűjteményből. A hanganyag forrása a csukottszemmel.blogspot.com oldal volt.

az a nagy orosz realizmus, amely Gogollal kezdődik, és nyomában oly sok nagy és nagy hatású írót adott a világirodalomnak, Tolsztojjal emelkedett a csúcspontjára. Az egész világ feléje nézett, tőle tanult. Semmiféle realista művészigény nem kerülhette és nem kerülheti meg. Társadalom és ember, nagy eszmék és kicsi gondok, világformáló erők és lélekformáló szerelem óriási nagy egységbe fonódik össze műveinek gigantikus épületében. A további utak mind tőle vezetnek. Csehov a lélek árnyalatainak klasszikus ábrázolója, és Gorki a történelem továbbvezető útjának klasszikusa egyaránt őt tekintette tanítómesterének. De ráesküdtek a tőle tulajdonképpen idegen naturalisták is, alakjaira hivatkoztak a lélek búvárai, ugyanúgy, mint a falu életének kutatói.

0: irodalmi kincsek.
1: Irodalmi kincsek rovatunkban ma Lev Tolsztoj, az orosz irodalom egyik legkiválóbb alakjára emlékeztünk. A szerkesztő Deák Anita volt. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Szabó Anitát hallották, a Humokora mai házigazdáját. Ha tehetik, tartsanak velünk 6 és 8 óra között is Ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Ma Cakó Gábor Kossuth Díjas író gondolatával búcsúzom, amely így hangzik. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Áldott hitkezdést kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban, szeptember 14-én. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök híreinket hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Ávram Jánkut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Ávram Jánkó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Ávram Jánkó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Ávram Jánkó. Történelmünk egyik nagy személyisége. Az 1848-as nemzeték emblematikus alakja. Politikai tevékenysége mozgósító és lelkesítő ereje révén. A havasok fejedelme, az erdélyi románok jogegyenlőségének és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalása előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az élet megmentésért és a közösségek védelméért, írja az Agile Press. Üzenetében kiemelte a romániai tűzoltók szakmai felkészültségét, az ország határokon túl is elismerik, nemzetközi és európai polgári védelmi misszióban való részvételük pedig igazolja, hogy Románia megbízható partner más államok és közösségek számára is. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Agile Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 járműforgalmi engedélyét. Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésekre. Ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívó számra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 ország vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszer intézkedést. Kettős ünnepi tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét. És ugyanitt helyet kapott Merkúriusz zarándok központot, valamint megáldották kívül belül teljesen megújított római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi előjárók, oktatási intézmények képviselői, vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületésére. Szent Jobb neve és története elválaszthatatlan a magyar kereszténység gyökereitől. Az egykori apátság évszázadokon át őrizte nemzeti erekénket, Szent István király jobb kézfejét. A most átadott beruházás nem csak az épített örökség megmentését és visszaadását jelenti, hanem új lendületet ad a térség vallási turizmusának és a közösség lelki megújulásának is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítanunk Kolozsváron, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgaz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30-tól 34-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, tények helyett kitaláció című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
11: Áldás békesség! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig. Eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? Három gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai korszellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk, hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük, ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te ígéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.

0: Tények helyett kitaláció. A mítoszok és legendák mítosza. Annie nem várt ellenállásba ütközött, mikor felvetette, hogy a főiskola világirodalmi olvasmánylistájára felvehetnék a Bibliát is. Nem gondoltad komolyan, ugye? Rökönyödött meg egy társa. A Bibliát? Jaj, ne mondd már, hogy elhiszed azt az izét Jónásról meg a Cetről, vágta oda egy másik, meg hogy járkáltak a vizen. Ugyan már, térj észhez. Csak gondold végig, szólalt meg egy harmadik is. A Bibliának legyen ott a helye a vallásban, bánom is én odavaló. Van benne egy rakat érdekes mítosz meg legenda, ezt aláírom. De ne akard már, hogy komolyan vegyem. Mostanában számos ember gondolkozik így. Még Biblia tudósok is jutottak arra a következtetésre, hogy akkor érthetjük meg legjobban a Bibliát, ha vallásos népi történetek és legendák gyűjteményeként fogjuk fel. Másképp mondva, a tényeket kitalációvá változtatták. El kell ismerni, találunk jó néhány különös, rendkívüli történetet benne. Nem egy közülük inkább valami szenzáció hajház bulvárlap címlapjára illik, nem pedig történelemkönyvekbe. Például, ember sétál a vizen. Egy kisfiú uzsonnájából ezrek laktak jól. Vízből bort, egy könnyű lépésben. Visszatért a sírból a galileai tanító. Nem számít, hogy milyen hihetetlennek is tűnik némelyik bibliai történet. Azok az emberek, akik hírul adták, nem legendának vagy mítosznak szánták őket, hanem ténynek. Mi több. Az új szövetség szerzői nagyon jól tudták, hogy ilyen tények hangoztatása könnyen az életükbe kerülhet. Hány olyan embert ismersz, akik örömmel vállalnák azt, hogy börtönbe zárják vagy kivégezzék őket azért, mert nem akarnak megtagadni egy legendát? Sőt, ezek a szerzők valószínűleg tisztában voltak vele, hogy könnyen hülyének nézhetik őket, ha egy rabbiról írnak, aki feltámadt a halálból, vagy 5000 emberről, akik 5 kenyérrel és 2 hallal jól laktak, ha csak nem éltek még egyéb szemtanúk is, akik mindezt igazolhatták. Ezért tett bizonyságot Pál apostol is az evangélium igazságáról Agrippa király és Festus római kormányzó előtt. A Biblia így írja le azt, ahogy Pál Krisztus feltámadásáról beszélt. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. Az apostolok cselekedetei 26. részének 24. és 26. verseit olvastam. A mítoszokkal, legendákkal, az ókori világ misztérium vallásaival ellentétben a Biblia által leírt események nem valami zúgban történt dolgok. Egy csomó ember látta őket. Megbízható emberek bizonyították írásban a történtek hitelességét, s nem egyszer saját vérükkel, életük feláldozásával írták alá. És ezeket az írásokat nemhogy nem tudták megcáfolni, hanem nagyon is kiállták a próbát, és mérvadónak ismerték el őket. Péter maga is megcáfolja a mítoszok és legendák mítoszát, mikor így ír. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Péter második levele, első részének 16. verse.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Tények helyett kitaláció című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit hétfő reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A mai napon Szakó Gábor Kossuth díjas író gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1942-ben ugyanezen a napon született, azaz szeptember 14-én, és így szól. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét a rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalon keresztül. Írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Ávram Jánkut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Ávram Jánkó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Ávram Jánkó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalása előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Ace Press. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkoholhatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Ace Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Merkurius zarándok központot, valamint megáldották a kívülbelül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi előjárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a napkalendáriumát lapozzuk fel.

Szeptember 14-e az év 257. szükő évben a 258. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 108 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események.

1294-ben ezen a napon Lodomér esztergomi érsek kiközösítette az esztergomi mészárosokat, mert az esztergomi káptalan sérelmére áthelyezték a mészárszéket. Ezen 374-ben 5. Leó örmény királyt és feleségét, Szojszonsz Margit királynét kis Örményország fővárosában, Szízben királyá és királynéve koronázták. 1402-ben ezen a napon luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király fiú örökös nélküli halála esetére 4. Albert osztrák herceget tette meg örökösévé. 1509-ben ezen a napon földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában. Egy városrész teljesen romba dőlt, a katasztrófa 13 000 ember életét követeltem.

1648. szeptember 14-én nemzeti zsinatot tartottak Nagyszombatban. 1658-ban ezen a napon Barcsai Ákost Erdély fejedelmévé választották. 1812-ben a visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát. 1861-ben ezen a napon megnyitotta kapuit a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház.

1872-ben Magyarországon kitört az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett. 1901-ben ezen a napon Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 1957-ben ezen a napon a Biztonsági Tanács elítélte a Szovjetunió magyarországi beavatkozását az 1956-os forradalom ellen.

1964-ben ezen a napon Walt Disney megkapta a Fehérházban a szabadságért érmet. 1994. szeptember 14-én megnyitották a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. 2003-ban Laki Zsuzsanna személyében magyar lány lett Európa szépen a párizsi döntőn. 2007-ben ezen a napon elindult a japán Kaguya Selene holdszonda. 2015-ben a LIGO gravitációs hullámokat megfigyelő obszervatórium mindkét detektora gravitációs hullámokat észlelt, ezzel igazolva Einstein utolsó elméletét.

most pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 14-én. Ben ezen a napon született Nikolaj Iljics Kamov, szovjet repülőgéptervező, vezetésével a Kamov tervező irodában fejlesztették ki a K-típus jelzésű helikoptereket. 1919-ben látta meg a napvilágot Lanudi László, Kossuth-díjas magyar filmrendező. 1942-ben látta meg a napvilágot Czakó Gábor, Csaba Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a Magyar Katolikus Újságíró képzés megszervezője, dolgozott Antell József miniszterelnök tanácsadó testületében. 1983-ban Londonban született Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró. Minden idők legtöbb zenei kiadványát értékesítő brit női előadók közé sorolják a több mint 24 millió eladott lemezével. Első albumát a 2003-ban megjelent Franket Mercury díjra jelölték. Az énekesnőnek két Ivor Novello díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben a Stronger Than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehabért. 2007. február 14-én brit díjat nyert a legjobb női előadó művész kategóriában. Az elismerésre a legjobb brit album kategóriában is jelölték. 2008-ban Black to Black című albumával összesen 5 Grammy-díjat nyert meg, köztük az év dalam és az év felvétele a Rehab című daláért. Július 17-én bejelentették, hogy a Back to Black egyike azon 12 albumnak, amelyek szerepelnek a 2007-es Mercury-díjra jelölt listáján, és az énekesnőt még ugyanebben az évben háromszor jelölték az MTV Video Music Awards-ra. Winehouse alkoholmérgezésben halt meg 2011. július 23-án, mindössze 27 évesen. Halála után Back to Black című albuma egy ideig a 21. század legkelendőbb albumává vált az Egyesült Királyságban. 2012-ben a VH1 a 26. helyre sorolta őt a zeneipar 100 legkiválóbb női előadóit felsoroló listáján.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 14-én. ...1321-ben ezen a napon távozott az élők sorából Dante Alighieri, olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1851-ben hunyt el James Fenimore Cooper, amerikai író, a Bőrharisnya és más indián történetek szerzője. 1901-ben hunyt el William McKinley, az Amerikai Egyesült Államok 25. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1897 és 1901 között töltötte be. 1982-ben hunyt el Grace Kelly, amerikai színésznő, aki 1956-tól monakói hercegné volt. 1986-ban hunyt el Galambos Lajos, magyar író, dramaturg.

A következő percekben névnaposainkat köszöntjük. Szeptember 14-én Szeréna, Roxana és Ildikó névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja. Jelentése derűs, vidám. A Roxana, perzsa, görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének a neve volt. Jelentése világos, ragyogó. Az Ildikó germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda, nevének rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névvé, Arany János hun tárgyú eposza a Buda halála nyomán. Köszöntünk tehát szeptember 14-én minden Szeréna, Roxana és Ildikó nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat hétfő reggeli ébresztő információs magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában híreket mondok hamarosan. Utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítatta zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velem reggel 8 óráig. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Nikus Ordán Ávram Jánkut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Ávram Jánkó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Ávram Jánkó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Ávram Jánkó, történelmünk egyik nagy személyisége. Az 1848-as nemzedék emblematikus alakja. Politikai tevékenysége, mozgosító és lelkesítő ereje révén, a havasok fejedelme, az erdélyi románok jogegyenlőségért és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált, fogalmazott az államfő. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalása előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Agea Press. Üzenetében kiemelte, a romániai tűzoltók szakmai felkészültségét az országhatárokon túl is elismerik. Nemzetközi és európai polgári védelmi misszióba való részvételük pedig igazolja, hogy Románia megbízható partner más államok és közösségek számára is. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Agea Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 ország vagy nemzetközi körözés alatt álló szemét állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Mercurius zarándok központot, valamint megáldották a kívülbelül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi előjárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Szent Jobb neve és története elválaszthatatlan a magyar kereszténység gyökereitől. Az egykori apátság évszázadokon át őrizte nemzeti erekénket, Szent István király jobb kézfejét. A most átadott beruházás nem csak az épített örökség megmentését és visszaadását jelenti, hanem új lendületet ad a térség vallási turizmusának és a közösség lelki megújulásának is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani. Esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
6: A következő percekben Szecsődi Árpád várja önöket Krédó hitépítő műsorunkba.
7: Krédó.
8: A megtartó hit műsora.
9: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30-tól 34-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Tények helyett kitaláció című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
10: Áldás békesség! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig. Eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? Három gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai kor szellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam, a saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk, hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük, ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te ígéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.

0: Tények helyett kitaláció. A mítoszok és legendák mítosza. Annie nem várt ellenállásba ütközött, mikor felvetette, hogy a főiskola világirodalmi olvasmánylistájára felvehetnék a Bibliát is. Nem gondoltad komolyan, ugye? Rökönyödött meg egy társa. A Bibliát? Jaj, ne mondd már, hogy elhiszed azt az izét Jónásról meg a Cetről, vágta oda egy másik, meg hogy járkáltak a vizen. Ugyan már, térj észhez. Csak gondold végig, szólalt meg egy harmadik is. A Bibliának legyen ott a helye a vallásban, bánom is én odavaló. Van benne egy rakat érdekes mítosz meg legenda, ezt aláírom. De ne akard már, hogy komolyan vegyem. Mostanában számos ember gondolkozik így. Még Biblia tudósok is jutottak arra a következtetésre, hogy akkor érthetjük meg legjobban a Bibliát, ha vallásos népi történetek és legendák gyűjteményeként fogjuk fel. Másképp mondva, a tényeket kitalációvá változtatták. El kell ismerni, találunk jó néhány különös, rendkívüli történetet benne. Nem egy közülük, inkább valami szenzáció hajház bulvárlap címlapjára illik, nem pedig történelemkönyvekbe. Például, ember sétál a vizen. Egy kisfiú uzsonnájából ezrek laktak jól. Vízből bort, egy könnyű lépésben. Visszatért a sírból a galileai tanító. Nem számít, hogy milyen hihetetlennek is tűnik némelyik bibliai történet. Azok az emberek, akik hírulatták, nem legendának vagy mítosznak szánták őket, hanem ténynek. Mi több. Az új szövetség szerzői nagyon jól tudták, hogy ilyen tények hangoztatása könnyen az életükbe kerülhet. Hány olyan embert ismersz, akik örömmel vállalnák azt, hogy börtönbe zárják vagy kivégezzék őket azért, mert nem akarnak megtagadni egy legendát. Sőt, ezek a szerzők valószínűleg tisztában voltak vele, hogy könnyen hülyének nézhetik őket, ha egy rabbiról írnak, aki feltámadt a halálból, vagy 5000 emberről, akik 5 kenyérrel és 2 hallal jól laktak, ha csak nem éltek még egyéb szemtanúk is, akik mindezt igazolhatták. Ezért tett bizonyságot Pál apostol is az evangélium igazságáról Agrippa király és Festus római kormányzó előtt. A Biblia így írja le azt, ahogy Pál Krisztus feltámadásáról beszélt. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok, mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. Az apostolok cselekedetei 26. részének 24. és 26. verseit olvastam. A mítoszokkal, legendákkal, az ókori világ misztérium vallásaival ellentétben a Biblia által leírt események nem valami zúgban történt dolgok. Egy csomó ember látta őket. Megbízható emberek bizonyították írásban a történtek hitelességét, s nem egyszer saját vérükkel, életük feláldozásával írták alá. És ezeket az írásokat nemhogy nem tudták megcáfolni, hanem nagyon is kiállták a próbát, és mérvadónak ismerték el őket. Péter maga is megcáfolja a mítoszok és legendák mítoszát, mikor így ír. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Péter második levele, első részének 16. verse.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Tények helyett kitaláció című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat hétfő reggeli Ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Ávram Jánkut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Ávram Jánkó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Ávram Jánkó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalása előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Ace Press. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkoholhatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Ace Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Merkurius zarándok központot, valamint megáldották a kívül belül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi előjárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ace Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. Új évadot kezd a Kolozsvári Magyar Opera. A 2026-2027-es évad programjait, az Opera Napok rendezvényeit, valamint a Csíkszeredában tervezett mini évadot is bemutatták az évnyitó sajtótájékoztatón. A sajtótájékoztatón Csergő Domokos zenéjével és Novák Péter rendezésében készülő Fidibus Maximus Csoda iskolája című előadásról is szó esett. Az új évadról Kosztin Áront, a Kolozsvári Magyar Opera igazgató helyettesét, az előadásról pedig Novák Péter rendezőt kérdezte, Palkó Hanna.
2: Az új évad programját látva úgy tűnik, hogy az opera idén is többféle műfajt és korosztályt szeretne megszólítani. Mi volt az a fő szempont, ami alapján összeállítottátok ezt az évadot?
3: A Kolozsvári Magyar Operának a legfontosabb gondolata mindig a közönség felé irányul. A közönség ugye sok kategóriája, ugye vannak a gyerekek, vannak a középkorúak, vannak a szépkorúak, ezért mindenkinek kívánunk megfelelő előadást bemutatni.
2: Köszönjük szépen! Idén ismét Csíkszeredába is elviszitek az opera előadásait. Miért tartjátok fontosnak, hogy Kolozsváron kívül is jelen legyetek, jelen legyenek az előadások, és ti is, és mit szeretnétek elérni ezzel a mini évaddal?
3: Az idén hatodjára utazunk Csíkszeredába, a csíkszeredai polgármesteri hivatal támogatásával. Az eddigi 5 alkalom alatt 24 előadást tartottunk Csíkszeredába, és 15 ezer fizető néző nézte meg ezeket az előadásokat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok az emberek, nézők is el tudjanak jönni operába, aki esetleg nem tudnak Kolozsvárra vagy Budapestre utazni, mert ugye magyar opera csak Budapesten és Kolozsváron van. Ezért tartjuk nagyon jó ötletnek ezt a programot, hogy ha nem tud az operába jönni az ember, akkor elmegyünk mi Csíkszeredába.
2: Ez nagyon dicséretes kezdeményezés. A sajtótájékoztatón is szó volt a 6. opera napokról, és arról, hogy ez többféle programot kapcsol össze, a mesterkurzustól az edukációs programokon át egészen az ősbemutatóig. Mit szeretnétek, hogy mit vigyen magával ebből a néhány napból az, aki először látogat el az opera napokra?
3: A Kolozsvári Magyar Opera Napok egy nagyon fontos esemény számunkra, mert a polgármesteri hivatal támogatásával létrejött események olyan lehetőséget biztosítanak olyan repertoár előadására, ami esetleg nem férnének be az opera napi programjába. Például be tudunk mutatni egy vadonatúj gyerekmüzikelt, amit Novák Péter rendez, és Csergő Domokos írt. Ez nagyon fontos a jövő közönsége szempontjából, mert ugye akik ma gyerekek vagy fiatalok, azok lesznek 10-20 év múlva az operába járó közönségnek a nagy része. Tehát bemutatjuk a Fidibus Maximus Csoda iskolája című gyerekmüzikelt, és természetesen nagyon fontos esemény lesz még számunkra a mesterkurzus is, amit Szabó Bálint és Miklósa Erika tart a kollégák számára. Mind a kettő egy nemzetközi szintű énekes, Miklós Erikát nem kell senkinek bemutatni, világsztárról beszélünk, ugyanúgy Szabó Bálintról is, aki a Bayerische Staatsoper szólistája.
2: Annak, aki még nem vett részt ezeken az opera napokon, mit ajánlanál, hogy miért látogasson el?
3: Aki nem vett még részt a kolozsvári opera napokon, azért érdekes eljönni, és ha először jön, akkor még jobban ajánlom és javaslom neki, mert bele tud kóstolni ebbe a csodálatos világba, ami a zenés színpadot jelenti. Ugye énekelni azt hiszem, hogy mindenki szeret, és talán mindenkinek a szívében ott van, mi lenne, hogyha egyszer én is felmehetnék a színpadra. Azzal, hogy eljön a Kolozsvári Magyar Opera napokra, és részt vesz ezeken, talán ez a titkos élmény is megjelenhet nálam.
2: Milyen bemutatókra számíthatunk ebben az új évadban?
3: A Kolozsvári Magyar Opera színes évaddal készül. A Fidibus Maximus gyerekmüzikel bemutatója után egy igazi nagy Verdi operát mutatunk be, Verdi Don Carlos című operáját, amit Anger Ferenc rendez, és Horváth József vezényel. Nem csak a hazai világsztárjaink lesznek a színpadon ebben az operában, mint Pataki Adorján, Kelle Brigitta, Egyed Apolónia vagy Balla Sándor, hanem sikerült meghívnunk most már a nemzetközi hírű sztárbaritont is, Köpeci Sándort. Ezután a bemutató után visszatérünk igazi kedves barátunkhoz, Selmeci György tanáról, zeneszerző operájához. Bemutatjuk az Ártabán című operát, amit Selmeci György rendezett. Ez egy nagyon érdekes perspektívába helyezi a bibliai történetet. Természetesen gondolunk az operett kedvelőinkre is, és egy igazi csemegét fogunk bemutatni, Ábrahám Pál 3-1 a szerelem javára című jazz operettjét. Az évad végéhez közeledve Tatár Éva vezetésével és tiszteletére felújítjuk a Mágnás Miska című operetet, ami nagyon-nagyon hosszú éven keresztül nagy sikereket ért el itt a Kolozsvári Magyar Operában, tehát újra lesz Tatár Éva által rendezett, habár Madarász Lóránd által színre vitt Mágnás Miska.
2: Köszönjük szépen, és sok nézőt kívánunk nektek!
3: Köszönjük mi is!
2: Sikeres évadot!
3: Úgy legyen!
1: Az elmúlt percekben Kosztin Áronnal, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatóhelyettesével beszélgettem. A következőkben Novák Pétert, a Fidibus Maximus csodaiskolája rendezőjét kérdezem.
2: Kedves Péter, kezdeném is az első kérdéssel. A Fidibus Maximus csodaiskolája már a címével is ugye egy játékos világot ígér, ráadásul musical játékként felnőtteknek is szól. Rendezőként neked mi volt az első gondolatod, amikor megismerted ezt a darabot?
4: Hát, hogy azonnal el kell vállalni, mert ebben van egyfajta szülői, sőt, nagy szavakat fogok használni, némi nemű hazafias kötelesség, abban az értelemben, hogy Erdélyben élő gyerekeknek, gyerekekkel előadást készíteni, az a kategória, amin az ember nem mond nemet. És ennek a történelmi hátterét talán nem kell a rádióhallgatóknak túlságosan is magyarázni. Persze benne volt az én apai mi voltom is, a két nagy fiam, akik már azért egy fejjel magasabban nálam, és nem ebben a korosztályban tartoznak. Azért nagyon szép emlékeket őrzök a velük töltött gyerekkori pillanatokról, és hogy egy kicsit úgy nosztalgikusan újra is akartam élni ezt az időszakot. De magát az iskolát, mint intézményt, és a csodajelző erre vonatkozik, egy egészen különlegesen fontos alma maternek tartom, mint minden szülő, ahol a gyerekek a legtöbb időt eltöltik a családjukon kívül, és ahol az a fajta alapvető szocializáció megtörténik, amin múlik az az emberi minőség, amit aztán egy felnőtt generáció képvisel. És egy főszereplő tanárnak a fókuszba állításával ennek a pedagógusi nehézségét, felelősségét, szépségét szerettem volna megmutatni, csak úgy a gyerekközönségnek, mint a felnőtteknek is egyaránt, mert az utóbbi időben azt veszem észre, hogy a tanári pálya, a tanári szakma nem a megfelelő megbecsülésnek örvend. És hát mi művészek ennyivel tudunk ehhez hozzájárulni, de ezt nagyon nagy szeretettel, odafigyeléssel és lelkesedéssel tesszük.
2: Az előadás különlegessége, ugye, mint ahogy elhangzott a sajtótájékoztatón is, hogy a Kolozsvári Magyar Gyermekkórus is közre fog működni benne. Mennyiben változtatja meg szerint egy rendező munkáját, amikor gyerekekkel és felnőtt előadókkal együtt kell létrehozni egy előadást?
4: Ha nagyon leszűkítem, meg közel megyek, akkor egészen másképp kell dolgozni, hogyha egy kicsit távolabbról nézem, azért mégiscsak ezt a munkát a szeretet irányítja, tehát életkortól, generációtól függetlenül az nem árt, hogy az ember a köztünk levő jó harmóniára és a társulat összefogására és az együttműködésre törekszik, és ez egy szeretet nyelv, legalábbis az én véleményem szerint, vagy én ezt preferálom, ezt szeretem benne. Persze, hogy a gyerekekkel való együttműködés, az más ösztönöket is megmozgat. Na de hát ezért mondtam, hogy gyakorló apaként nekem ez nem okozott nehézséget, sőt, örömmel vállaltam. És azt mindenféleképpen el kell mondanom, hogy a sok-sok ilyen közhely mellett, hogy hát oda kell figyelni, meg hogy a kisgyerekek, meg hogy élénkek, meg fegyelmezni is kell, meg nem tudom mit, azért van egy óriási helyzeti előny, hogy a kis kobakjukban levő Winchester az üres. Még. Ezért aztán óriási felelősség, hogy oda mit teszünk föl, másrészt meg hihetetlen gyorsasággal haladunk. Felnőtt, sokat próbált színészeket, énekeseket meghazudtoló profizmussal, ahogy szoktam mondani, egy mutatás, egy tudás módon tudunk haladni, ezért is hozható létre egy ilyen eladás 3 hét alatt, ami azért a színház csinálás világában egy roham tempónak számít, de egész egyszerűen olyan figyelmesek, olyan jól rögzítenek, olyan odaadással dolgoznak, hogy napról napra fejlődik az előadás. Ehhez persze olyat kell kínálni nekik, ami a figyelmüket kivívja, és ezt egy kicsit mondom jó tanácsként is, mert már mindent elmondhatunk a különböző generációs szakadékokról, hogy így a technikai háttér, és hogy nem lehet őket leválasztani a internetről és a különböző kezükben levő szerkezetekről, hát az az igazság, kedves felnőttek, hogy olyan minőséget kell kínálnunk, ha nem is a nap 24 órájában, mert az lehetetlen, de olykor-olykor, amikor egész egyszerűen maguk veszik észre, hogy a való élet mennyivel izgalmasabb.
2: Ez nagyon jó. Egy gyerekeknek szóló előadásnál valószínű könnyű abba a hibába esni, hogy túlságosan gyerekes lesz, miközben ez az előadás a felnőtteket is megszólítja. Szerinted hogyan lehet megtalálni azt az egyensúlyt, hogy a gyerekek és a felnőttek számára is működjön?
4: Hát ha a rádiófrekvencia elbírja ezt a mondatot, akkor nem kell hülyének nézni a gyerekeket. Ez egy alapvetés. Sajnos nagyon sok olyan gyerekeknek szóló, idézőjelben gyerekeknek szóló előadás van, ami gügyög, ha fogalmazhatok így, ami egész egyszerűen nem méri föl, hogy egy fiatal személyiség már milyen antennákkal és milyen módon tekint a világra. Bocsánat, hogy ennyit beszélek magamról, de én nem tudok ebben más belevinni ebben a történet, mint a saját személyes szülői tapasztalataimat, és én például a már nagykorúságba hajló gyerekeimmel egészen pici koruk óta fontosnak tartottam, hogy mindent megbeszéljünk, mindig mindent az ő nyelvükön, tehát az ő szintjükön, az ő világlátásukon keresztül, de nem hagytam ki őket a döntéseimből, nem hoztam olyan nagy változásokat az életben, amiről ők nem tudtak volna, vagy nem mondhatták el volna a véleményüket, tehát ez mindenképpen az alapja annak, hogy jó előadások készüljenek gyerekeknek. Van egy nagy hiátus és hézag, ezt jól érzed, mert az előadásoknak, a gyerek előadásoknak az egy része az nagyon piciknek szól, a felnőtt előadásokhoz meg még ők maguk kicsik. Tehát pont a kiskamaszkor az a nagyon különleges, nagyon jellegzetes, nagyon nagy odafigyelést igénylő időszak szenved abban a hiányban, hogy nem készülnek eléggé ide célzottan darabok, és mi egy ilyet készítettünk, sok-sok kikacsintással a felnőttek felé, nem egy kritikai észrevétellel a felnőttek és az iskolarendszer felé, de természetesen a gyerekeknek is megmutatva, hogy mi felnőttek is mennyi nehézséggel küzdködünk, és azért vagyunk ilyen idegbetegek, elviselhetetlenek és borzalmasak, mert valójában nagyon azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, és hogy szép emberi életük legyen.
2: Mit szeretnél, hogy milyen élménnyel vagy gondolattal menjen haza a néző az előadás után?
4: Hát leginkább ezzel, hogy az élet szép, hogy van értelme, és bármilyen látszólagos nehézségekkel küzdködünk, ami manapság egyre csak szaporodik, mert akár geopolitikailag nézem, akár globálisan nézem, akár a klímaváltozást nézem, akár azt a sok-sok mindent, nehézséget nézem, hogy körülöttünk van, az élet él és élni akar, Ady Endrével fogalmazva, és hogy az a minőségi idő, amit ugye mondanak a gyerekpszichológusok, és amit olyan nehéz definiálni, az elérhető. Minőségi időnek tekintem ezt a két felvonást, mindenképp hülyén is néznek ki, hogyha nem ezt gondolnám a munkánkról. De még annyi minden lehetőség van, hogy ne a jövőbe és az illúziókat kergetve gondolkodjunk a gyerekeinkről, ne a múltba révedve, vagy bezzeg a mi időnkben, hanem éljük meg azt a pillanatot, amiben éppen benne vagyunk, mert nagyon gyorsan telik az idő, és az itteni szülőknek szoktam mondogatni, hogy addig ölelgesítek őket, amíg hagyják, mert a vegyél fel korszakot rögtön a tegyél le korszak követi.
2: Ugye ez az ősbemutató lesz most, tehát most születik meg először színpadon a produkció. Mi jelentette a legnagyobb kihívást a próba folyamat során nektek?
4: Nyilvánvalóan az egyeztetés, illetve 74-5-6 szereplő, most a Plesa Róbert színművész énekes barátomat is számítva, aki a főszereplője, vagy a címszereplője ennek a darabnak, meg a zenészeket, akik a színpadon vannak. Tehát ez nagyon nehéz egy intézményben koordinálni, ilyen méretű produkció még egy nagy operánál is ritka, és ez persze, hogy nehézséget jelent. Nehézséget jelent, hogy elindult az iskola, és most ahelyett, hogy próbálnánk, ahelyett ők az iskolában vannak. Viccek persze, hát a kötelességek azért az ő kicsi életükben is jelen vannak. Én azt gondolom, hogy a kolozsvári magyar gyerekkórus 10 éve az egy letéteménye annak, hogy ez egy gördülékeny munka. Nekem most nagyon egyszerű learatni a babérokat, de hát, hogyha nem lennének ilyen pedagógusok körülöttük, nem lenne ilyen szülői gárda a háttérben, ilyen odaadó kedves emberek sokasága, akkor gyakorlatilag semmit nem tudtunk volna csinálni. Ez egy magas szintű zenei pedagógiát és műveltséget kívánó előadás a benne résztvevők részéről, de hát nem lett volna méltó sem a magyar operához, sem pedig a magyar gyerekkórushoz, hogyha nem szintet lépünk, és nem arra törekszünk, hogy fejlődjenek a gyerekek, mert ez az életünk, tehát az előadás biztos nagyon szép lesz, de hát az a fontos, hogy mit visznek magukkal ebből. És ilyen értelemben meg kell küzdenünk minden egyes hangjegyért, minden egyes harmóniáért, minden egyes szólamért, de örömmel tesszük, mert ennek a

0: Hát most nagyon cinikusan mondanám azt, hogy jöjjön be a színházba, mert ott a jó, az élet. Na, komolyra fordítva a szót. A gyerekközönséget nem kell meggyőznünk. Én általában azt tapasztalom, hogy bárhova is megyünk, ha már eljönnek a gyerekek, onnantól kezdve átállnak. Onnantól kezdve követik az eseményeket, legyen az ember kezébe egy szál gitár, adassék meg egy ekkora színpad, mint a kolozsvári Magyar Operáé, ez nem kérdés. Nagyon sok múlik a szülőkön, a pedagógusokon, hogy bevállalják-e ezt a plusz időt, és ezt a, ahogy fogalmaztam, iskolán kívüli tanórát, mert ez az mindenféleképpen. És a mesék, a történetek tették a mi fajunkat olyanná, amilyen. Tehát mi a mese szövésben vagyunk nagyon-nagyon erősek. És ha a mesék kihalnak az életünkből, akkor annak az illúziója is kihal, hogy ez az élet, ez boldog és szép lehet. Úgyhogy tessék csak nyugodtan álmodozni.
1: Az elmúlt percekben az idei kolozsvári Magyar Opera évadáról Kosztin Áront, a kolozsvári Magyar Opera igazgatóhelyettesét, az új előadásról pedig Novák Péter rendezőt kérdezte Palkó Hanna. A következő percekben a napáhítata csendül fel Boldizsár Zeik Anna tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe Isten szavának koncertje. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön. A 100. Zsoltár első verse.

Amy Hayes Burling, Floridában élő testvérünk áhítata következik. Kislánykoromban zongorázni tanultam. Nem volt könnyű a zongorán játszani, így a tanáromtól a legegyszerűbb darabokat kaptam. Egy-két éven belül abba hagytam a zongorázást. Sok évvel később elővettem a régi zongorakottáimat, és elkezdtem játszani az ismerős dallamokat. Valamilyen oknál fogva most jobban érdekelt a dolog, és minden nap gyakoroltam. Olyan szinten fejlődtem, hogy képes voltam nehezebb darabokat játszani, és több művet megtanultam kívülről. Habár eleinte botladoztam és ingadoztam, idővel a zene megtalálta útját a szívemhez. Egyszer egy vakáció alkalmával rögtönzött koncertet adtam a fogadó vendégeinknek, ahol megszálltam. Most évtizedekkel később hasonló folyamaton megyek keresztül, amikor a Szentírást próbálom memorizálni. Kezdetben botladozom az úton, de egy ponton az ige a szívembe jut. Ahogy mondom a verseket, a szavak még több örömmel, lelkesedéssel és szeretettel hagyják el a számat, mint régen azok a dalok, amiket zongoráztam. Sajnos a zongorázást rég feladtam, de Isten szavát sohasem adom fel. Ki tudja, mikor kérnek fel egy rögtönzött koncertre. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, hálát adunk a zene ajándékáért és örökkévaló igédért. Amen. Ha a Szentírást a szívünkben tartjuk, sohasem vagyunk távol Istentől, üzeni Amy Hayes Burling, Floridában élő testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezeti zenészekért.

A napáhítatát hallhatták Bolti Zsára Szaik Anna tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adása legközelebb 12 órakor várja önöket Janiskó Mihály Noémi kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3

Most meg a hertzes frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, amely Czakó Gábor, Kossuth díjas írótól származik, aki 1942-ben ugyanezen a napon született, és így szól. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, kellemes hétkezdést kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: hírek.
1: Önök a rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Avram Jankut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Avram Jankó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Avram Jankó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Avram Jankó, történelmünk egyik nagy személyisége. Az 1848-as nemzedék emblematikus alakja. Politikai tevékenysége, mozgosító és lelkesítő ereje révén, a havasok fejedelme, az erdélyi románok jogegyenlőségért és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált, fogalmazott az államfő. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalása előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Agea Press. Üzenetében kiemelte, a romániai tűzoltók szakmai felkészültségét az országhatárokon túl is elismerik. Nemzetközi és európai polgári védelmi misszióba való részvételük pedig igazolja, hogy Románia megbízható partner más államok és közösségek számára is. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkohol hatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Agea Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 ország vagy nemzetközi körözés alatt álló szemét állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Mercurius zarándok központot, valamint megáldották a kívülbelül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi előjárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Szent Jobb neve és története elválaszthatatlan a magyar kereszténység gyökereitől. Az egykori apátság évszázadokon át őrizte nemzeti erekénket, Szent István király jobb kézfejét. A most átadott beruházás nem csak az épített örökség megmentését és visszaadását jelenti, hanem új lendületet ad a térség vallási turizmusának és a közösség lelki megújulásának is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani. Esőt nem jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecsel Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
2: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel és rádió közelben.
2: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
6: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hazatérő lelkipásztorok.
9: Számomra ez boldogság. Nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra. Én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok.
8: Ki vagy te, ha lemerül telefonod? Beszélgetést tart a Balázs klinikai pszichológussal.
10: Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
8: Az iskola és óvoda kezdéskor.
11: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos ez az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben, először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete, akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait.
8: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. Hazatérő és szolgálatba álló fiatal segédlelkészeket hallgatott meg a Kárpátaljai Református Egyházkerület Honosító Bizottsága szeptember 4-én a Beregszászi Püspöki Hivatalban. A háború kezdete óta nem volt példa ilyen nagy létszámú hazatérő csoportra, így az egyházi vezetés kiemelt hálaadással és reménységgel tekint a jövőbe. A meghallgatáson a bizottsági tagok megismerkedhettek a fiatal lelkipásztorok elhívásával, szakmai tapasztalataival, nyelvtudásával és jövőbeli tervével. terveivel. Plesa Boglárka a Nagydobronnyi Református Gyermekotthonban kezdheti meg munkáját, mint lelki munkatárs, emellett a Beregújfalui Református Gyülekezet küldötteként tekintélyes feladatot vállal a kárpátaljai közösség erősítésében. Hete Ádám Debrecenben végzett teológusként az Ézsaiás 41:10 igéjére támaszkodva tért haza, s tervei szerint a Vári Református Egyházközségben teljesít majd szolgálatot. Ifjabb Pál László a budapesti tanulmányai és a Reformátusok lapjánál szerzett újságírói tapasztalatai után a Beregrákosi Református Egyházközségben kap szószéki és ifjúsági szolgálati lehetőséget. A következőben erről először főtiszteletű Zán Fábián Sándor püspök urat, majd a hazatért lelkipásztorokat hallhatják, elsőként Hete Ádámot.
6: A 2026-os év a Kárpáti Református Egyház életében ez a magvetés éve. Ma itt egy nagyon érdekes, és úgy gondolom, hogy egy nagyon értékes rendezvény zajlott, ami valahon arról beszél, hogy ezek a magok, amik el voltak vetve, akik itt ma látunk, az biztos, hogy nem ebben az évben, hanem sokkal korábban. De nekem valahon arra ad a bizonyságot, hogy érdemes vetni, hiszen ma valahon egy aratás is történt, hiszen három olyan fiatal, nagyon ritkán szoktunk ilyet alkalmazni, hogy hazatértek, mert ugye elmentek, elvándoroltak, de ez egy más dolog volt ma. És az embernek a szíve is szinte összeszorul, és amikor én sikerült velük néhány szót már beszélni is, akkor úgy azért éreztem azt, hogy valahon akarnak a mi fiatalink hazajönni. Miért fontos a Kárpátai Református Egyház kerület életében az, hogy ilyen események történjenek? Miért fontos az, hogy hazajönnek a fiatalok?
12: A mi mindenható Istenünk ígérete az a legtöbb esetben nemzedékről a nemzedékre érvényes. Akik szeretnek engem, akik megtartják rendeléseimet, akik az én utaimon járnak. A legtöbb igehely magába hordozza azt, hogy ő és az ő fiai nemzedékről nemzedékre Istenük leszek, ők pedig a népem lesznek. És a mai nap valóban egy csodálatos nap a mi számunkra. A háború 5. évében 3 szolgálattevő, 3 lelkipásztor tért haza, hazatért Kárpátaljára. Igen, ez magvetés. Az a magvetés, ami évekkel ezelőtt volt elhintve. Nem 5 évvel, amikor elindultak tanulni, 6, hanem lehet már 20 évvel ezelőtt el lett vetve a magam.

0: amikor egy kicsi, óvodáskorú gyerek valamilyen formában megtapasztalta az Isten szeretetét, hallott az Isten szeretetéről, és elvetette benne a mindenható Isten az ő lelke által a megtérésre hívó magot is, az elhívásra szóló magot is, és megtörtént az elhívás, megtörtént a tanulás, és megtérint a hazatérés. Ez a Kárpátalja lelkiségét is tükrözi, az elődök igyekezetét, szorgalmát is, de legfőképpen az Isten áldását. Én úgy tekintek a három fiatalra, akik hazatértek, hogy ők áldást hordoznak, ők a jövő evangéliumának a hirdetői, a jövő nemzedéknek a bátorítói, a vigasztalói, a lelki gondozói, és nekem, aki most 30 éve, hogy hazatértem, hasonlóképpen nagy biztatás és nagy reménység, hogy minden ellenére, a rossz hírek ellenére, a háború borzalmai elérik Kárpátalját, elérik a mi közösségeinket, és hárman bíznak úgy az Isten hatalmába, hogy haza mernek jönni. Tehát ez egy bizonyságtétel is. És igen, ezt ki kell mondani, hirdetni kell, hogy Istennek ilyen nagy a kegyelme, hogy egy olyan országból, ahonnan milliók menekültek el, és nem ok nélkül, vannak olyanok, akik ide térnek vissza. Van más lehetőségük, lenne más lehetőségük, de Isten vezetésére figyelnek, Isten szavára hagyatkoznak, Isten ígéreteiben bíznak, és itt vannak, hazaértek. Ilyenkor az esperesek és a főgondnokok tanácsával, gyakorlatilag a zsinati tanáccsal hallgatjuk meg őket, kérdezzük meg őket, és az idei évben ez egy jóváhagyás volt. Régebben, amikor többen jöttek haza, vagy nem ilyen volt az élethelyzete a kárpátai református közösségnek, akkor volt úgy, hogy ilyenkor döntöttük el. Ma beerősítettük azt, amit Isten adott nekünk, terveztünk. Ung megyébe kerül Boglárka intézményi lelkésznek a nagydobronyi református érgalmas samaritánus otthonba. Ifjú Pál László Beregrákosra kerül, már Bereg megye, egy szórvány vidék, beregrákosi gyülekezet, egy erős gyülekezet, de már a környezetében Munkácsa legközelebbi erős gyülekezet. Ő oda kerül, és Hete Ádám, nagydobronyi születésű debreceni diák, ő pedig 6 évesként kerül Mezővárjba. Mi hálások vagyunk azért, hogy van igény a lelkipásztori szolgálatra, a gyermekotthontól, a szórványig, ifjúsági munkaterén, és van tradicionális gyülekezetben is szükség fiatal lelkipásztorra, aki tudni törődni, fejlődni, tanulni a közösséggel, és a saját pályája is, tapasztalatszerzése is olyan gazdag lehet Mezőváriban, tisztviselő mellett, amit másfele nem kaphat meg.
1: Ebből már következhetünk arról, hogy mik azok a fő feladatok, ami fogja őket várni, de hogy most valóban mik azok az elsődleges olyan kihívások, ami úgy gondolja, hogy a legfőképpen várja most ezeket a fiatalokat, ezeket a lelkészeket, mi az a én úgy mondanám, nem fontos, hanem azok a kihívások, amivel úgy gondolja, amivel most fognak úgymond leginkább ütközni.
0: Inkább a feladatokat látjuk. Minden esetben fókuszban van, középpontban van a jövő egyháza, az ifjúság. A Dobronyi Gyermekotthonban 170 gyerek, fiatal él. Ez egy gyülekezet. Egy helyen, egy közösségben, és a munkatársaknak is szüksége van a bátorításra, lelki támaszra. A beregrákosi szolgálati terület az is egy betöltetlen ifjúsági lelkészi állás, amit ifjú Pál László fog betölteni. És Mezőváriban is a fiatal lelkipásztor Hete Ádám egy olyan közösségbe kerülhet sok más gyülekezettel ellentétben, ahol még vannak gyerekek az óvodába, elég nagy legyszáma az iskola, a hittanosok száma is nagy, tehát, és van még ifjúság, van ifjúsági munka. Természetesen az idősek között a megszokott igei alkalmakat is meg kell tartani, meg fogja tartani. A hazaérkezésük és a szolgálatba állásuk az egy üzenet azoknak, akik nincsenek ma itthon, hogy egy napon lesz értelme hazajönni, mert lesz egyház, község, lesz egyházi élet. Üzenet azoknak, akik kimentek diákként egy éve, két éve, három éve, és egyre nagyobb a kérdés, hogy maradjanak, vagy jöjjenek. Ha ők hazamertek jönni, ha Isten adott nekik bátorságot, hitet, akkor lehet a következő kibocsátás is olyan lesz, ahonnan valakik haza fognak jönni. Tehát ez egy példa számukra is. Nekünk óriási biztatás, hogy nem hiába való a munkánk mindenható Istenben. Tehát egy szolgálattevő, aki 35 éve vagy még hosszabb ideje teljesít lelkészi szolgálatot, egy óriási impulzus, hogy íme jön, aki tovább fogja vinni, ki tovább lesz őrálló, evangélizátor, tanító, csak el proféta is.
2: Egy nagyon hosszú út végéhez érkeztünk, és egy új kezdődik most meg. A hazatérésünk Isten vezetésével kapcsolódik össze, hiszen az ő hívására mentünk teológiára, és az ő hívására is tértünk haza, azért, hogy a szeretett egyházunkat szolgáljuk, és minél több evangéliumot hirdessünk az embereknek.
3: Amikor jött, hát most nem tudom, hogy a hír vagy a döntés. Első dolog mi volt még ott, még a teológián, hogy van egy ilyen lehetőség?
2: Először a félelmet éreztem, de utána az Ézsaiás 41:10-ből megerősítést kaptam arról, hogy ne féljek. És ez hozott haza. És ez segített a teológián is. Azért döntöttem így, mert egy országba szeretnék lakni a családommal. Mert a család nélkül egyszerűen nem akarok olyan gyökértelen lenni, hanem tartozni akarok valamihez, valakihez, a gyökereimhez, és azért, hogy a családomat lássam minden egyes nap, és találkozhassak velük. Én a magyarországi tartózkodásom alatt, ami 4 évbe tölelt fel, a Tuzsiri Református Egyházközség tagja voltam, és ott jártam gyülekezetbe, és ott olyan hitbeli alapot kaptam, amely mai napig meghatározza a lelkészi tevékenységemet, és magánéletemet is. Az első kihívás az lehet, hogy mindig frissnek maradni, mindig ott legyen bennünk az a lendület, amely alapján tudjuk az embereknek az evangéliumot frissen hirdetni.
4: Kessa Boglárka vagyok, Beregújfaluból származom, 23 éves vagyok, és a Sárospataki Tudományi Egyetemet fejeztem be most ezen az éven, és a Sárospataki gyülekezetben teljesítettem a 6. éves szolgálatomat.
3: Mit jelent számotokra az, hogy hazatérhettek Kárpátaljára, és itt végezhettek szolgálatot?
4: Számomra ez boldogság, nagyon örülök neki, és végtelen hála van a szívemben. Sosem volt kérdés számomra, én mindig tudtam, hogy haza szeretnék jönni. A kérdés az volt, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Aztán az Isten úgy rendezte az útjaimat, hogy már most itt vagyok, és nagyon boldog vagyok, hogy bekapcsolódhatok az itteni egyháznak az életébe.
3: Mi az a tapasztalat, amit úgy hoztál magaddal, tanulmányok az ottani szolgálatokból már?
4: A jelenlét. Hogy mi az a jelenlét, amivel tudunk az emberek között mozogni, és a jelenlétünkkel hirdetni a Krisztusnak az evangéliumát, a Krisztusnak a szeretetét. Mert fontosak a szavaink, fontosak a prédikációk, fontosak a bibliaórák, de szerintem az, hogy mi magunk a személyiségünkkel, hogy tudjuk reprezentálni magát az Istent, megjeleníteni, és az emberek közé vinni.
3: Amikor ott még, nem tudom, néhány napja, néhány hete, néhány hónapja, hogy megjött az a hír, vagy a döntés, nem tudom, hogy hazavissza Kárpátaljára. Mik voltak az első gondolatok? Mik voltak azok az érzések?
4: Az öröm érzése. Összeszorult a gyomrom az örömtől. Ugyanakkor félelem is volt bennem. Izgatottság. És mikor elkezdtem magamban forgatni ezt a kérdést, hogy ez a hazajövetel most következik be, akkor el kellett egy picit csendesednem, az Isten elé vinnem, hogy mi az, amit ő akar tőlem, hogy már most azt akarja, hogy jöjjek és itthon szolgáljak. Öröm, boldogság, félelem és az elcsendesedés.
3: Nem szeretném azt a szót használni, hogy belecsöppen, hanem ez egy nagyon tudatos döntés. De azért egy ilyen gyermek otthonban vannak nagyon kicsi gyerekek, hát most nem azt mondom, hogy felnőttek is, rengeteg új arc, új kolléga, tanárok, nevelők, és még nagyon-nagyon sok mindenki más, aki ott végzi a dolgát. Ez is egy óriási kihívás.
4: Először is a tudatos döntéssel kezdeném. Úgy gondolom, azért kellett ezt annyira átgondolnom, mivel itt nem csak rólam van szó, hogy én hol leszek, mi lesz velem, hanem olyan gyerekekről van szó, akik az életük során már nagyon sok kapcsolati törést tapasztaltak. És azért kellett nagyon jól átgondolnom, és odavinnem rendesen az Isten elé ezt a kérdést, hogy ne a bizonytalanságaimmal menjek oda, és ne azt kérdezgessem majd, mikor ott leszek, hogy vajon jó döntést hoztam-e, vajon másként kellett volna eldöntenem, hanem tényleg úgy tudjak majd az Isten elé odaállni, hogy na uram, mit csináljunk? Mi az a mód, amivel meg tudom szólítani a kicsit, a legkisebbeket, a nagyobbakat, a munkatársakat? Mi az a mód, amivel oda tudok melléjük ülni, és beszélni tudok nekik a Krisztusról?
3: Egy-egy szolgálatra fel lehet készülni, mert tudom, hogy holnap szolgálok, van egy tematikám, van egy elképzelésem. Amikor bemegyek egy ilyen gyerek otthonba, tudok-e tervezni? Tudom-e azt a kérdést, amit első felteszek, mert lehet, hogy pont egy kicsi gyerek kerül elébeim, lehet, hogy egy nagyobb. Hogy vezeti az Úristen ilyenkor az embert? Mi az, amikor, hogy megfogom ennek a gyermeknek a kezét, oldalra viszem, ne talán pont egy olyan szituációra megyek be, hogy ez a gyermek valamiért, vegyük a jót, nagyon nagy öröme van, de lehet egy nagyon rossz, hogy éppen sír, vagy valamiért, és senkivel nem akar kommunikálni. Lehet ebből készülni?
4: Elképzeléseink lehetnek. Teljes mértékig nem tudunk ezekre a helyzetekre felkészülni. Azt látom fontosnak, hogy tényleg élő kapcsolatban legyünk az Istennel. Olvassuk azt az igét, imádkozzunk, hallgassunk dicsőítő zenéket, ki hogy tud kapcsolódni, ki hogy tud elcsendesedni, és majd az Úristen megadja azokat a szavakat a szánkba. Mozdítja a kezünket, viszi a lábunkat. Mindenféle réteg lesz, kicsiktől kezdve nagyobbakig, idősebbekig, akik különböző életszakaszban vannak, és emiatt különböző krízisekkel is küzdenek meg, és hogy mindenki mellé oda tudja ülni, és hogy megtaláljam a módját, hogy mindenkit meg tudjak szólítani. Én azt tartom fontosnak, hogy nem ráerőltetve senkire, tehát nem oda kényszerítve a gyereket a templomba, meg az ifjúságot, hanem odaélni a Krisztust bele a közösségbe. És hogy rajtunk látják, hogy mit jelent az ő gyermekének lenni, mit jelent általa szeretve lenni, mit jelent vele járni, mit jelent belőle erőt meríteni, benne reménykedni, tőle kérdezni, elévinni az örömeinket, a fájdalmainkat, a mindenféle kis sóhajainkat, odaélni. Nyilván minden életszakasznak megvannak a maga krízisei, szerintem ez ugyanaz, mint Magyarországon is volt. Nyilván élethelyzetből kifolyólag, tehát hatással vannak rájuk az itteni események, valahogy ezt belehozni.
5: Pál László vagyok, református lelkipásztor. Most kaptam meg a kirendelésemet a Beregrákosi Református Egyházközségbe, ez a küldőgyülekezetem is, feleségemet is itt ismertem meg, és itt fogjuk elkezdeni a szolgálatunkat. Nem is volt olyan, amikor azt mondtam volna, hogy én máshol szeretnék lenni. Volt olyan, amikor egy-egy ilyen gondolat így megerősített, vagy megjelent, hogy hát azért mégiscsak könnyebb lenne akár Magyarországon is, meg hogy itt milyen nehéz most sok embernek az élete. De inkább azt éltem meg, hogy Isten mindig megerősít ezen az úton, hogy nekem haza kell jönnöm, hogy itt szükség van rám szolgálatomra, és hát ebben Istennek hála volt lehetőségem is így részesedni, mert tudtam a teológiai évek alatt is sokat szolgálni itthon.
3: Ha már teológiai évekről beszélünk, és a szolgálatokról, mi az a tapasztalat, amit egy fiatal lelkész hazahoz Kárpátaljára magával, és tudja gyümölcsöztetni a további szolgálatát?
5: Szerintem jó, hogyha alázattal jövünk haza, tehát nem úgy jövünk haza, mint akiknek már mindent tudnia kell, meg mint akik minden problémát meg tudnak oldani. Vannak olyanok, akiktől tudunk tanulni, akiktől tudunk segítséget is kérni, akikre számíthatunk, és szerintem ez a legjobb, hogyha azzal a lelkülettel jövünk haza, hogy szeretnénk együtt szolgálni, hogy vannak szolgatársaink is, lelkészek is, és nem lelkészek is, akikre számíthatunk, akik eddig is imádkoztak értünk, és akikkel együtt tudunk valamit tenni a kárpátai református közösségekért, úgyhogy én ezért hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért, hogy az ifjúságban is vannak, az viszont tényleg egy olyan terület, az ifjúsági munka, amely mindig megújulásra szorul, és oda mindig a legújabb impulzusokat talán mi tudjuk elhozni, és ezért is hálásak vagyunk, hogy ezt megkaphattuk a tanárainktól, meg a különböző szolgálatok révén Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon könnyen tudunk ítélkezni, hogy ennek az embernek van hite, nincs hite, megítéljük, hogy most jár a templomban, nem jár, de nagyon nehéz terheket hordozunk mindannyian, és ez a fiataloknál különösen is nehéz, hogy már leváltak a családjukról, de a sajátjukat nem biztos, hogy kialakították. A pályaválasztás is egy nagyon meghatározó kérdés, a költözés is akár, tehát hogy olyan hatások érik őket, amelyekben kísérésre szorulnak. Én azt gondolom, hogy amikor szolgálunk valaki felé, akkor nem csak arra kell felkészülnünk, hogy mi másokat segítünk és erősítünk, hanem arra is, hogy ők is fognak bennünket hasonlóképpen erősíteni, meg támogatni. Úgyhogy én azt látom, hogy a fiatalok egy olyan saját sajátos szemléletet, erőt, lendületet képviselnek, amely az egyházunk megújulásának akár a motorja is lehet. Tehát fontos az, hogy a fiatalok azok nem csak az egyházunknak a jövője, hanem a jelene is. Mi jelen vagyunk, és szeretnénk azt, hogyha a fiatalok is azt a megbecsültséget, azt a figyelmet megkapnák, mint bármelyik másik korosztály.
6: Három teológus tért haza Kárpátaljára szolgálni. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély, Terca Balázs klinikai pszichológus, ki vagy te, ha lemerül telefonod, érzelmeink és kapcsolataink a filterek és algoritmusok világában címen tartott előadást a Székely-Jói Campus Nyári Egyetemen. A téma egyre aktuálisabb, hiszen az elektronikus eszközök és a közösségi média mindinkább a mindennapjaink részévé váltak. A szociális média és a telefon használat pozitív és negatív hatásairól Terca Balázzsal Palkó Hanna beszélgetett.
1: Hogyan befolyásolja leginkább a közösségi média az érzelmeinket és az önmagunkról alkotott képünket?
2: Ez nagyon kétoldalú, tehát hogy lényegében hogyan is hat a közösségi média az érzelmeinkre, mivel nagyon röviden így a Matthew elv, vagy ez a nem is tudom, Matthias elv, vagy Rich Getting Richer az, ami aktiválni szokott ilyenkor legtöbbször. Itt arra kell gondolni, hogy hát akik alapjában véve több pozitív érzelmet élnek át, vagy pozitívabb érzelmi állapotokban vannak, vagy esetleg csak simán az önértékelőség egy picivel jobb. Mondjuk úgy, hogy őket tudja valamilyen szinten boostolni maga a szociális média, vagy hozzá tud ahhoz járulni, hogy az, ami nekik jó, az még jobb legyen, vagy még erősebb legyen. Azok a személyek, akik mondjuk úgy, hogy egy picivel kevesebb önértékeléssel rendelkeznek, picit elvonultabbak, vagy izoláltabbak, náluk szintén aktiválódik ez a Rich Getting Richer dolog, tehát hogy lényegében minél jobban elhúzódnak, annál jobban felerősíti magát ezt az érzelmi vonulatot, ezt az egész érzelmi, nem is tudom, indulatot maga a szociális média vagy a közösségi média.
1: Szerinted honnan lehet felismerni, hogy valakinél az online jelenlét már nem egészséges, hanem káros hatással van a mentális jóllétre?
2: Hát maga az online jelenlét és mentális jóllét, ez eléggé egymáshoz kötődik a mostani világban. Ezt szerintem majdhogy nem mindenki megfigyelhette így a mostani időszakokban, hogy mindenki telefonnal járkál a kezében. Kutatások alapján az átlag ilyen telefonhasználat vagy online lét az ilyen 6,5 órától majdnem 10 óráig kimegy egy nap, és mondhatni ez egy olyan, hát normális. Ezen belül a szociális média használat az hát ilyen egyharmada szokott lenni, tehát hogy 2 órától majdnem ilyen 4 óráig. És hogy a mentális jólétre ez hogyan hathat ki, elég szertágazó maga a téma alapjában véve, mivel nagyon sokszor pszichológiában az alapján határozunk meg valamit, nem is tudom, gátló vagy egy ilyen problémás tényezőként, hogyha már a mindennapi folyamatokra, mindennapi munkavégzésre vagy konkrétan funkcionálásra kihat. Itt gondolok arra, hogy ha már annyira erős a szociális média használat, vagy telefon, vagy online használat, hogy valamilyen szinten csökkenti a produktivitást munka szempontjából, egyetem, vagy tanulás, vagy bármiféle szociális interakciók alatt. Itt gondolok arra, hogy valaki elkésik munkából, vagy nem tudja elvégezni időre a kiszabott feladatait, vagy esetleg ugyanúgy egyetemen vagy órán nem tud akkor mértékben figyelni, mert megvan ez a scrollolási inger, vagy esetleg visszaírási inger, fantomrezgések, hasonlók. Ugyanúgy, ahogy említettem magát, ezt a fantomrezgéseket ide be lehet tenni azt is, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek konkrétan telefonokkal járkálnak a kezükben. Jó, most egy picit sarkítok, mivel én is mindig telefonnal járok a kezemben, tehát, hogy én is egy vagyok közülük, de ez a konstans csekkelés, tehát, hogy amikor nem tud úgy eltölteni valaki egy 10-15 percet, hogy ne nézzen rá a telefonjára, és ne nézze meg azt, hogy kapott-e valamiféle üzenetet, vagy értesítést, vagy hasonló. Tehát, hogy ez lenne szerintem az, ami már problematikus lenne, amikor konkrétan nem tudunk kiszakadni ebből az online világatta kényelemből, vagy lehetőségiből.
1: Az előadásod címében is szerepel a kérdés, hogy ki vagy te, ha lemerül a telefonod. Miért tartod ezt ma különösen fontos kérdésnek?
2: Ahogy azt előzőleg is említettem, nagyon, de nagyon sokat vagyunk a telefonunkon, tehát hogy majdnem a napunknak, hát egy olyan egyharmada, vagy majdnem felét a telefonunkkal töltjük el, és hát mondjuk úgy, hogy már a személyiségünknek a szerves részét kezdte képezni a telefon, tehát hogy megfigyelhető az is, hogy lényegében, hogyha valami stresszes szituáció ér minket, akkor azonnal a telefonhoz nyúlunk, tehát hogy maga a telefonhasználat az majdhogy nem olyan lett, mint egy dohányzási reakció, mivel ott is megvannak ezek a fizikai mozdulatok, amik valamilyen szinten tudják csökkenteni magát a stressz szintet. Gondolok arra, hogy a pilizés, vagy esetleg a ciginek a meggyújtása, a szájhoz emelés. Ehhez hasonló, mondjuk úgy, hogy mozdulatokat végzünk telefonnak a scrollogatása, vagy telefonhoz való, mondjuk úgy, hogy ragaszkodás szempontjából. Itt ugye vannak a reeleknek vagy rövid videóknak így a cserégetése, vagy esetleg a storyknak, vagy a hírfolyamnak a húzogatás, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen, hát mondjuk úgy, hogy stresszcsökkentő megközelítés így a telefonhasználat és a mobil használat szempontjából, és valamilyen szinten ez már mondjuk úgy, hogy beépült így a személyiségünkbe, és valószínűleg többen is észrevették azt, hogyha találkozunk valakivel, akit annyira nem ismerünk, és mondjuk úgy, hogy ez a kezdeti chit-chat, ez így kifogyott, akkor lényegében előveszik a telefonunkat, és gyorsan kezdjük nézni, hogy vajon az 5x5 mennyi lehet, vagy a holnapi időjárás vajon milyennek várható. És lényegében egyfajta ilyen, nem is tudom, menekülési út szokott lenni a telefonunk, tehát hogy nagyon sokszor tényleg csak azért van a kezünkben, hogy legyen egyfajta biztonságérzetünk, hogy igen, most valahová tudunk menekülni ebből a valós világból.
1: A filterek és a gondosan szerkesztett online tartalmak, amiket már említettél is, szerinted milyen hatással vannak az emberi kapcsolatokra, különösen a fiatalok körében?
2: Itt is szerintem egy ilyen kettőséget tudnék kiemelni, és ez szerintem eléggé szembe fog menni, amit most mondok így az átlagembernek így a hozzáállásától, de szerintem lehet pozitív hozama is magának ezeknek a filtereknek, mivel hogyha nem lennének ezek, akkor lényegében egyfajta ilyen tökéletességet keresnénk, tökéletességet üldöznénk lényegében, amit még el sem tudunk képzelni nagyon sokszor, tehát hogy mindig megvan, hogy lehetne valamilyen szempontból, tegyük fel, hogy szebb arcom, vagy esetleg kerekebb szemeim, vagy hosszabb szempillám, gondolok itt akármire, tehát hogy mindenféleképpen van egy ilyen elképzelésünk, hogy mi lehetne jobb. És jó, és a filterekhez behoznám lényegében ezeket a Photoshopot, vagy az AI által megváltoztatott képeket is, hogy lényegében egyfajta ilyen, nem is reality check-et kapunk, de legalább lényegében egy ilyen tökéletességhez közeli, vagy egy ilyen számunkra elképzelt tökéletességet láthatunk, ami mondjuk úgy, hogy pozitív és negatív is lehet ránk nézve. De hogy rátérjek arra, hogy mi is a filtereknek a valós hatása, hát nagyon kevés az a személy, vagy nagyon kevés az átlag felhasználó, aki így fogja fel, hogy igen, én most készítettem magamról egy ilyen tökéletesített képet, és ezzel megelégszem. Nagyon sokszor fel sem fogjuk azt, hogy lényegében mennyire szétretusált, vagy lényegében mennyire megváltoztatott képekkel szembesülünk, és óriási mértékben hatással van ez az önértékelésünkre, vagy lényegében az egész mentális state-ünkre, mivel nagyon sokszor, mikor felmegyünk szociális médiákra, azt látjuk, hogy mekkora kirándulásokat terveznek egyesek, milyen vagány országokba mentek el, vagy milyen incsiklandó ételeket esznek, és az a durva, hogy azt nem veszük számításba, hogy lehet, hogy ők erre spóroltak egész évben, és ez nekük csak egy kép konkrétan az egész évükből, nem pedig az egész életük. Tehát, hogy maga az, hogy mennyire ki van véve a kontextusából, nagyon sokszor a szociális média és ez a filteres világ, hogy lehet, hogy például az adott személy, aki szét van filterezve, vagy szét van szerkesztve a mindennapokban, most bocsánat, hogy így fogalmazok, egy bányarim, de legalább a szociális médiára, hogy feltüntetésre kerül, ott mondjuk úgy, hogy egy ilyen catfish, hogy élhessek ezzel a kifejezéssel. Tehát igen, lényegében szerintem több negatív hatása van így úgy a fiatalok, mint lényegében akármelyik generációnak, vagy akármelyik korcsoportnak így az érzelmi létére, vagy mentális tétjére.
1: Mit mutatnak a legfrissebb pszichológiai kutatások? Valóban magányosabbá tesz bennünket a digitális világ, vagy inkább az számít, hogy hogyan használjuk azt?
2: Itt a kérdésedben benne is van a válasz, mivel nagymértékben számít az, hogy mire és hogyan használjuk ezt a digitális médiát, vagy a szociális médiát, vagy magát a telefont, az online közegeket. Mivel hogyha lényegében csak egy ilyen kezdeti kapcsolatnak a megteremtésére használjuk. Tételezem fel, hogy ráírok egy ismerősömre, hogy nem jön ki, ígyunk meg egy sört, vagy együnk meg valamit, vagy konkrétan egy ilyen konkrét szociális szituációnak a kialakítását tervezem meg vele. Abban az esetben mondjuk úgy, hogy jó, sőt, még nagyon is hozzájárul a szociális szituációknak, vagy a magányosságnak az elkerüléséhez. Amennyiben ott próbálom megélni lényegében a szociális szférámat, ott próbálok mondjuk úgy, hogy kiteljesülni ilyen szempontból, lehetnek hátulütői, de ez attól függ, hogy lényegében az hogyan is élem meg, és hogyan is fogom fel magát a magányosságot, mivel hogyha úgy tekintünk a magányosságra, hogy egyedül ülök egy szobában, és nincs körülöttem senki, és ez a magányosság, akkor így igen, a szociális médiát és szociális média használatot nevezhetjük ilyen magányosság elő segítő dolognak. Amennyiben a magányosság azt jelenti, hogy nem kapcsolódok senkihez, tehát, hogy lényegében teljes mértékben el vagyok vonódva, sem online, nem beszélgetek vele, sem szemtől szemben, így nem mondanám, hogy hozzájárul a magányossághoz. Tehát lényegében, amit ezzel mondani szerettem mondani, az az, hogy ki tud alakítani egyfajta, mondjuk úgy, hogy nem is magányosságot, de legalább szociális szituációktól, vagy ilyen szemtől szemben interakcióktól való hát elzárkózást, vagy elvonulást maga a szociális média, vagy esetleg a telefon, online közegek, de ugyanúgy hozzá is tud járulni ahhoz, hogy ezek fennmaradhassanak, vagy esetleg kialakulhassanak bizonyos emberekkel, bizonyos közegekkel.
1: Mit tanácsolnál azoknak a fiataloknak, akik úgy érzik, hogy nehéz egyensúlyt teremteni az online és a valódi élet között?
2: Először is nem tanácsolnék, hanem azt mondanám, hogy együtt érzek velük, mivel szerintem majdhogy nem mindenki a mostani világban ezzel küzd, hogy nem tudjuk, hogy mi lenne ez az egyensúly lényegében a realitás és a telefonos realitás, vagy az online realitás között. És amit konkrétan tanácsolnék, az az, hogy próbáljanak ki egyfajta expozíciót. Expozíció alatt azt értem, hogy próbáljanak meg 100%-osan csak egyet. Lényegében megélni, vagy egy ilyen szituációban benne lenni. Gondolok arra, hogy egy vagy két napig próbáljanak meg teljes mértékű telefon elvonultságú, vagy teljes mértékű ilyen szociális média megvonásban lenni, vagy ugyanúgy meg lehet próbálni azt, hogy egy vagy két napig még ki sem mozdulok a házból. Tehát csak azért, hogy konkrétan szembesüljön az adott személy azzal, szembesüljünk azzal, hogy miről is maradunk le, vagy mik lehetnek például pozitívumai a szemtől szemben interakcióknak, vagy esetleg az online interakcióknak. És azt nem mondom, hogy ezt tartsuk fent egy hónapig, vagy esetleg egy hétig, de legfeljebb ilyen egy-két nap még úgy elmegy ilyen próbálgatás szempontjából. És még egyszer, ezen nincs egyedül senki, mivel nagyon sokan tényleg ezzel a bajjal vagy problémával szembesülünk.
0: Az elmúlt percekben Terca Balázs klinikai pszichológussal beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Elkezdődött az új tanév, ami nem csak örömöt és izgalmat, hanem új kihívásokat és stresszt is jelenthet a gyermekek számára. De honnan tudhatjuk, ha egy kisgyermek vagy kisiskolás már túlterhelt? Mire figyeljünk szülőként, és hogyan segíthetünk nekik feldolgozni az új élményeket, elvárásokat és a mindennapi feszültségeket? A témáról Tihor Melindát, a Bóbita lelki gondozó és gyermekfejlesztő központ vezetőjét kérdeztük.
1: Rengeteg gyermek először egy óvodába, és ez az új közösségekbe kerülnek, új kihívásokkal, új feladatokkal kell szembenézniük a különböző korosztályoknak, és talán ez a két korosztály, amikor lehet figyelni arra, hogy a gyermekünk milyen fejlődésben van, szülőként, pedagógusként feltesszük ezt a kérdést, hogy saját az én gyermekem egy óvodás kis csoportos, vagy épp nagy csoportba átlépve megfelelő fejlődési szinten van-e, és kell-e esetlegesen valamilyen dologra figyelni, illetve vagy korai fejlesztés kell indítani. Miért fontos ez az időszak?
2: Hogyha az óvodásokról beszélünk, azt gondolom, hogy azért fontos ez az időszak, mert hogy az óvodában találkozik a gyermek sok esetben először olyan közösséggel, amiben hosszabb időt tölt ott, és a szülő nélkül tölti ezt a hosszabb időt. Itt kiderülhet, vagy fényderülhet arra, hogy a gyereknek milyen a biztonsági érzete akkor, amikor a szülő nincs mellette. Kiderülhet az, hogy hogyan tud egy közösségben beilleszkedni, hogyan tudja megosztani a játékait. Ugye vannak olyan helyzetben élő gyerekek, akiknek nagyon jó, mert otthon is meg kell osztozni egy játékon, vagy el kell kérni, vagy le kell mondani róla egy idő után, de aki ezzel az óvodában találkozik először, annak ez egy teljesen új helyzet lesz, és ezt meg kell tanulnia, tehát akár ez is kiderülhet az óvodában, hogy ezt a gyermek már tudja, vagy nem. Azt gondolom, hogy azzal sincs gond, hogyha nem tudja, mert hogy nem volt lehetősége arra, hogy megtanulja. Viszont az óvodában, amikor elindul egy tanulási folyamatban az óvónők, illetve a csoporttársak segítségével, akkor látható az, hogy ez a készség fejlődik-e nála, vagy nem fejlődik nála, vagy ez a részképesség mondjuk készségé alakul-e nála, vagy nem, vagy valamilyen segítségre szorul majd.
3: Az óvodának az évei alatt honnan hová kell, vagy honnan hová juthat el majd a gyermek? Tehát mi az, amit majd az iskolába, hát hogy is mondjam, alapfeltételként magával kell, hogy vigyen?
2: Ugye az óvodában folyamatosan hozzák be a gyerekeknek az életébe akár a foglalkozásokat, azt, hogy a szabályokat minden családnak meg,

0: tevékenységeket végezni, amihez neki éppen kedve van. Tehát, hogy vannak kötelező, meg vannak szabadidős tevékenységek, és ezt is lassan-lassan tanulja meg a gyermek, és nyilván egy kis csoportostól nem annyit várnak el, mint akár majd egy nagy csoportostól. Az óvoda idejében nagyon sok részképesség alakul, fejlődik, akár a figyelem, akár a memória, akár a hangképzés. Vannak gyerekek, akiknek az első mondatai, azok az összetett mondatai, azok az óvodában születnek meg, mert akkorára ért oda a fejlődésben. Az óvoda végére remélhetőleg viszont mindannyian ki tudják fejezni magukat, és ez is ki kell, hogy alakuljon, hogy el tudja mondani az ő igényeit. Valaki idegennek, aki lassan ismerőssé válik majd számára, a hangoknak a tiszta kiejtése, a szövegértés, hogy valaki mit, egy másik hangon beszél hozzám, valaki nem az anyukám meg az apukám hangján, hogy ő mit is mondott pontosan, egyre hosszabb utasításokat, vagy kéréseket, vagy akár meséket is meg tud érteni, és ezek ugye kapnak feladatokat, és a feladatokhoz instrukciókat, és ezeket az instrukciókat is meg kell, hogy tudja érteni.
1: Melyik azok a dolgok, aminél, hogy is mondjam, a szülőnek el kell gondolkodnia, vagy melyek azok a jelzések az óvónők részéről, amik a szülők felé érkezhetnek, amit érdemes komolyan venni?
0: Hogyha még mindig óvodás korosztályról is beszélünk, és azt látjuk, hogy a nagy csoportos időszakra, mire oda került a gyermek, találkozunk beilleszkedési nehézségekkel. Konkrétan arra gondolok, hogy a csoportban nem tud úgy dolgozni a gyermek, hogy önállóan. Vagy dobál, vagy agresszívan fejezi ki, hogyha valami neki nem tetszik, vagy valamire szüksége van. Hogyha az igényeit nem egyszerűen is a megszokott formában tudja kifejezni, hanem oda megy egy játékot, elragad, vagy a szükségleteit nem tudja elmondani, ezek mindenképpen jelzésértékűek. A nagy csoportnak a végére, tehát mire már iskolába menne, úgy már említettem róla, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a hangokat, azokat pontosan ki tudja mondani, mert amikor iskolás lesz, akkor ő majd tanulni fogja ezeket a betűket, amit ugye ő hangokban, amit mi is hangokként mondunk ki, és hogyha nem tudja kiejteni a hangot, akkor ahhoz a betűhöz egy olyan hang fog társulni, és később ez a helyes írásban is megjelenhet, vagy gondot okozhat.
1: Ahogy hallom, úgy írom.
0: Így van, hallom, visszadiktálom magamnak, és úgy írom le, tehát ahogy én visszamondom magamnak, úgy fogja leírni sajnos a gyermek, és ezért nagyon fontos az, hogy ne húzzuk mondjuk az első osztályig például a hangképzést. Vagy ha azt látjuk, hogy csoportban a gyermekünk nehezen működik, akkor lehet, hogy nincs meg a gyermeknek a technikája arra, hogy hogyan vonuljon ki a csoportból, és hogyan kapjon egy kis levegőt. Mert van olyan gyerek, akinek a 10 zajos csoporttársa az hangos. De hogyha ehhez kap segítséget, és kap technikát, hogy hogyan kell egy kicsit oldalra vonulni, és hogyan kell megnyugodni, levegőt kapni. Vagy kap bíztatást arra, hogy bátran fejezze ki azt, hogy neki most valami másra van igénye, akkor nagyon sok gyereket el lehet oda segíteni, hogy a beilleszkedési nehézségből be tudjon illeszkedni, és egy együttműködő csoporttag legyen.
1: Elindul szeptember 1-én az iskola, az óvodásoknak egy jó része elindul az iskolába. Hát ott következik egy újabb beszoktatási időszak már, és amennyiben óvodába járt. Mi fér bele az adaptációs időszakba? Mi az, amivel türelemmel kell lenni, akár a tanárnak, tanítónak, akár a szülőnek, akár a környezetnek, és mivel tudjuk ezeket segíteni? Már úgy érte a megoldásokat, hogy gördülékenyebb legyen ez az első néhány nap, hét hónap.
0: Az egyik a szeretetteljes és elfogadó közeg, akár otthon is. Amikor hazamegy a gyermek, és azt látjuk rajta, hogy fáradtabb, lehet, hogy idegesebb, lehet, hogy szomorú, lehet, hogy nincs kedve beszélgetni, akkor a mi volt ma az iskolába semmi, párbeszéden, akár óvisoknál is előfordul, hogy hagy békén. Tehát, hogy ezentúl lehet a meseolvasással feldolgozni azt, ami az iskolában történt. Lehet közös játékkal, kockákat, bábokat, babákat veszünk elő, és bábozhat otthon a szülő a gyermekkel, és feldolgozhatják mindazt, ami az iskolában történt, ezzel is segítséget adva a gyermeknek arra, hogy újraélje azokat a pozitív, meg azokat a negatív hatásokat is, amelyek érték. De hogyha biztosítunk számára, ugye az óvisoknál beszéltünk a napirendről, ami biztonságot ad. Ebben az időszakban is, később is, felnőttként is biztosítunk magunk számára, meg a gyermekeink számára elegendő időt a pihenésre, akkor azzal segítünk segítjük az ő idegrendszerét arra, hogy feldolgozza azt, ami a nap során történt. Tehát az alvás ideje a gyermeknek nagyon fontos, hogy meglegyen, mert ebben az időszakban dolgozza fel a napnak az eseményeit, és

0: Hogyha nincs elegendő ideje arra, hogy feldolgozza, akkor a feldolgozatlan események halmozódnak egymásra, és akkor
1: feszíti.
0: Akár feszíti, akár félelmeket vagy szorongást is okozhat, mert nincs feldolgozva, és hogyha egymásra raktuk, akkor nyilván tudjuk azt, hogy ez egyszer valamikor vissza fog majd ütni. Azzal tudjuk segíteni, hogyha nyilván pedagógusként nagyon sok kis új elsősre oda kell figyelni, vagy kis új ötödikesre, mert az is egy újabb lépcsőfök megtalál majd ott a felnőtt élet küszöbén is. Tehát, hogyha így végig néztem, vagy végig gondoltam az életünknek az állomásait, minden egyes ilyen nagyobb váltás, az ovi, az első osztály, az ötödik osztály, a tizedik osztály, vagy egy líceumnak, vagy egy gimnáziumnak az elkezdése, vagy az egyetemnek az elkezdése, ez mind-mind új helyzet, amihez úgy alkalmazkodnunk kell, és hogy vagy meg tudjuk lépni, vagy meg tudják lépni a gyermekek ezt a lépcsőfokot, hogyha ott van mögöttük a támogató, az elfogadó háttér, akkor sokkal könnyebb, mert mindannyiunkat érnek hatások. De nem mindegy, hogy azok a hatások, amikor értek bennünket, akár egy kudarc élmény az iskolában, hogy hát most nem sikerült leírnom azt a betűt, vagy megdobott a pattársam, és áthúztam a tollamat a füzetemen, de egy precíz gyereknél ez óriási probléma, és számára ez egy kudarc, ezt valahogy neki fel kell dolgozni. És vagy megtanulta már ezeket a kudarcokat lassan feldolgozni, vagy most fogja megtanulni feldolgozni, de emellett ott kell, hogy álljon egy pedagógus. Van olyan gyerek, akinek ez nem jelent problémát, hogy ő összemaszatolta a füzetét, de van, akinek meg ez óriási probléma. És ezt akár otthon is támogatóan, nem óriási elvárásokkal, hanem elfogadóan. Ez történt, mit tudunk ebből kihozni?
2: Az elmúlt percekben Tihor Melindával, a Bóbita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ vezetőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Avram Jánkut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Avram Jánkó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Avram Jánkó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. Ma 154 éve annak, hogy el

0: Távozott közülünk Avram Iancu, történelmünk egyik nagy személyisége. Az 1848-as nemzedék emblematikus alakja. Politikai tevékenysége, mozgosító és lelkesítő ereje révén, a havasok fejedelme, az erdélyi románok jogegyenlőségért és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált, fogalmazott az államfő. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalás előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Ace Press. Üzenetében kiemelte, a romániai tűzoltók szakmai felkészültségét az országhatárokon túl is elismerik. Nemzetközi és európai polgári védelmi misszióba való részvételük pedig igazolja, hogy Románia megbízható partner más államok és közösségek számára is. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkoholhatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Ace Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 ország vagy nemzetközi körözés alatt álló szemét állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Merkurius zarándok központot, valamint megáldották a kívülbelül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi elöljárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Szent Jobb neve és története elválaszthatatlan a magyar kereszténység gyökereitől. Az egykori apátság évszázadokon át őrizte nemzeti erekénket, Szent István király jobb kézfejét. A most átadott beruházás nem csak az épített örökség megmentését és visszaadását jelenti, hanem új lendületet ad a térség vallási turizmusának és a közösség lelki megújulásának is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25-bani, 1 amerikai dollár 4,53-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ace Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Zenélő köntös.
7: Nagy Ivolya komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Jó erősen burkolózzunk be a zenélő köntösbe, mert lehet, hogy Londonban ilyenkor már hűvösebb szelek fújnak, különösen a Temze partján, már pedig mi az árulók kapuját látogatjuk meg ma a világ egyik leghíresebb erődjében, a londoni Towerben. Ezer éves története során a londoni torony szolgált már királyi pénzverdeként, állatkertként, helyőrségként és a koronázási ékszerek biztonságos tárolóhelyeként is. Ugyanakkor London legrégebbi börtöne és kivégzési helye is volt. Központi tornyát Hódító Vilmos építette a 11. században, a 12. században Oroszlán Szívű Richard fallal és vizesárokkal vette körül, a 13. századtól pedig, amikor falait fehérre meszelték, Fehér Torony néven vált ismerté. Ekkor alakították ki a föld alatt és a torony felső részén a cellákat a legrangosabb foglyok számára, királyoktól és királynőktől kezdve az áruló lázadókig. Az árulók kapuját ugyanaz az első Eduard alakítatta ki, akit Arany János balladájából ismerünk. Kezdetben nem börtönbejárat volt, hanem arra szolgált, hogy a királyi család tagjai közvetlenül a vizen érkezhessenek a palotába, és egyszerűen vízi kapunak hívták. Az árulók kapuja elnevezést először 1544-ben a Tudorok korában jegyezték fel, amikor a vízi utat elkezdték a felségsértéssel és árulással bevádoltak szállítására használni. A Westminsteri bíróság előtt lezajlott tárgyalások után a foglyokat a Temze felől bárkákon hozták a Towerbe, így elkerülték, hogy a város utcáin a tömeg megpróbálja kiszabadítani őket. Az árulók kapuján áthaladt híres történelmi személyek közül előbb 8. Henrik egykori kancellárjának, Mórusz Tamásnak az alakját elevenítjük fel, nem sokára zenével is. 8. Henrik 1509-ben lépett az angol trónra. Kezdetben úgy látszott, hogy nem csak kitűnő uralkodó, hanem az egyház hű fia is. 1522-ben azonban beleszeretett a Boleyn Anna nevű udvarhölgybe, és Rómában megkísérelte érvénytelenítetni a több éve fennálló házasságát Aragóniai Katalinnal. Amikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy a német protestáns fejedelmek mintájára elszakad Rómától. Ahhoz, hogy ezt elfogadtassa a néppel, szüksége volt egy olyan tekintélyre, aki mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt népszerű és jártas a diplomáciában is. Választása Mórus Tamásra esett, és azt remélve, hogy szövetségesre talál benne, kancellárjává nevezte ki. Sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, ám a helyzet lassanként tarthatatlanná vált, ezért 1532-ben Sir Thomas Morus benyújtotta lemondását. Másfél évig visszavonultan csak irodalmi munkáinak élt, miközben a király feleségül vette Boleyn Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, bár meghívták, és a király tombolt a sérelem miatt, úgyhogy hamarosan nyílt szakításra került sor. Amikor a pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést, 8. Henrik azzal válaszolt, hogy az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát a parlamenttel, és megkövetelte mind azt a hatalmat és méltóságot, ami addig csak a pápa kiváltsága volt. Az új törvényre minden alattvalónak esküt kellett tennie, de Sir Thomas Morus ezt megtagadta. Amikor bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett, mivel azt tartotta, hogy Isten azért adott észt az embernek,

hogy azt önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Miután nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat, elítélték és a hírhet londoni Tower bezárták. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Mórus Tamás imáját, amelyet a londoni Tower börtönében írt, Christopher Wilcock, ausztráliai jezsuita pap és zeneszerző most következő kórusműve dolgozta fel. A szöveg a világtól való elfordulást, az Istenbe vetett bizalmat és a tisztulás türelmes viselését fejezi ki a kivégzésre várva.

Mórusz Tamás imája után következzen az udvarhölgyből lett királyné, Balány Anna zenében megformált alakja is. Minthogy nem szült fiú utódot, 8. Henrik tőle is meg akart szabadulni. Így az árulók kapuján áthaladva ő is a vérpadon végezte. Gaetano Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenete a londoni Towerben játszódik, közvetlenül Bolena Anna kivégzése előtt. A börtönablakon át beszűrődik az éjjelzés és az ágyúlövések zaja. A nép 8. Henrik király és új szerelme Jane Seymour az operában Giovanna esküvőjét ünnepli. A fájdalmába beleőrült királyné rájön, hogy korábbi barátnője és férje lépnek házasságra, miközben őt a halálba küldik. Ahelyett azonban, hogy bosszút esküdne, kijelenti, hogy megbocsát nekik, remélve, hogy nagy lelkűségével elnyeri Isten irgalmát a túlvilágon.

Ananya Trepku előadásában elhangzott a Coppia Iniqua, magyarul gonosz pár kezdetű kabaletta Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenetéből. A New Yorki Metropolitan zenekarát Marco Armiliato vezényelte. A nevezetes kapuk megtekintését a berlini Brandenburgi kapuval folytatjuk. Második Frigyes Vilmos porosz király építette 1788 és 1791 között idősebb Karl Gotthard Langhans tervei alapján, aki az aténi Akropolis egyik építményéből merített hozzá ihletet. A kapu a nagyszabású Unter den Linden sugárút végén áll, amely a királyi palotát az állatkertben lévő vadászterületekkel kötötte össze. A hatalmas dór oszlopokra támaszkodó építmény 26 méter magas és 65,5 méter széles. 1793-ban Johann Gottfried Schadow jelképes szobrot helyezett el a tetején, amely a városba belépő békét szimbolizálta. A berlini fal 1961-es felépítésétől kezdve a műemlék a tiltott területen belül helyezkedett el, a fal 1989-es felszámolásával pedig a kapu a két Németország újraegyesítésének jelképévé vált. A brandenburgi kapu egyedülállósága történelmi jelentőségében is rejlik. Zenei példánk a második brandenburgi verseny csupán névrokonságban áll a kapuval, hiszen Johann Sebastian Bach jóval a megépülése előtt 1750-ben elhunyt. A brandenburgi versenyek Bach életének legharmonikusabb és legtermékenyebb korszakában, a kőteni években születtek, ahol a mai értelemben vett hivatásos zenekarral dolgozhatott együtt. Művészetének fő ihletői a kitűnő udvari hangszerjátékosok voltak. Gazdáját, a zeneértő Lipót herceget Bach 1718-ban Karlsbadba kísérte, és itt ismerkedett meg Christian Ludwig, magyarul Lajos Kerestély brandenburgi őrgróffal, aki udvari zenekara számára rendelt tőle műveket. Bach 1721 márciusában kéziratos partitúrában küldte el a 6 koncertót, amelyeket valószínűleg nehézségük miatt elő sem adtak Brandenburgban. A brandenburgi versenyekről 3 különlegességet emelek ki. Első, az előadási jelek szokatlan sokasága. A barokk kottákba ilyesmiket ritkán írtak, annyira otthonosan tájékozódott minden játékos a stílusban. A kutatók szerint, mivel Bach nem volt ott Berlinben, hogy elmagyarázza műveit az őrgróf udvari muzsikusainak, mintegy a távolból irányította őket a kottába írt tempójelzésekkel, artikulációs ívekkel, staccato jelekkel és dinamikai jelzésekkel. Második érdekesség, hogy mindegyik darab különböző zenekari apparátusra íródott. A második brandenburgi versenyben az együttessel szemben álló concertino csoportot a szélsőtételekben a trombita, fuvola, oboa és hegedű kvártetje alkotja. A lassú középsőtételben pedig cembalo continuo kíséri a 4 szóló hangszert, amelyek összetétele ezúttal fuvola, oboa, hegedű és gordonka. Végül pedig a második brandenburgi verseny trombita szólama az egyik legnehezebb, amit valaha erre a hangszerre írtak. Az F hangolású barokk naturtrombitán csak az alaphang természetes felhangjai voltak játszhatók, és minél erősebben fújták, annál magasabb felhangja szólalt meg. Ott, ahol már közel estek egymáshoz a felhangok, a szükséges közbeeső hangokat a játékos ajakmozgás segítségével hozta létre, ami rengeteg gyakorlást és nagy ügyességet kívánt meg. Ezért voltak a barokkor legmegbecsültebb és legmegfizetettebb hangszeresei a trombitások. A második brandenburgi verseny tételei Allegro, Andante és Allegro. Következzen a Deutsche Radio Philharmonie előadásában az első és harmadik tétel. Közreműködnek Laura Vukobratovics trombita, Stefan Temming blokkflőté, Veit Stolzenberger oboa és Margarete Adorf hegedű.

0: Bach második brandenburgi versenyének első és harmadik tételével a zenélőköntös mai kiadásának végére értünk. A kapu trilógia jövő vasárnap következő utolsó részét a székely kapuknak szenteli a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Avram Jankut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Avram Jankó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Avram Jankó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Avram Jankó, történelmünk egyik nagy személyisége. Az 1848-as nemzedék emblematikus alakja. Politikai tevékenysége, mozgosító és lelkesítő ereje révén, a havasok fejedelme, az erdélyi románok jogegyenlőségért és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált, fogalmazott az államfő. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalása előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Agea Press. Üzenetében kiemelte, a romániai tűzoltók szakmai felkészültségét az országhatárokon túl is elismerik. Nemzetközi és európai polgári védelmi misszióba való részvételük pedig igazolja, hogy Románia megbízható partner más államok és közösségek számára is. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkoholhatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Agea Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 ország vagy nemzetközi körözés alatt álló szemét állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Mercurius zarándok központot, valamint megáldották a kívülbelül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi előjárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Szent Jobb neve és története elválaszthatatlan a magyar kereszténység gyökereitől. Az egykori apátság évszázadokon át őrizte nemzeti erekénket, Szent István király jobb kézfejét. A most átadott beruházás nem csak az épített örökség megmentését és visszaadását jelenti, hanem új lendületet ad a térség vallási turizmusának és a közösség lelki megújulásának is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani. Esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a vasárnapi beszélgetés rovat hallgatóit, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Fennállásának 200 éves évfordulóját ünnepelte a kolozsi református templom, amelyet kétnapos rendezvénysorozattal tettek emlékezetessé augusztus végén. Ennek alkalmából tartott előadást Sikó Piroska, a gyülekezet lelkipásztora, a templom, illetve a gyülekezet történetéről, ami szorosan kapcsolódik az egykor még városi ranggal rendelkező település történetéhez, históriájához. Kettős évforduló volt ez tulajdonképpen, de hogy miért is, az kiderül Sikó Piroska kolozsi lelkipásztor előadásából.
1: Köszönöm szépen a pontosságot, hogy visszaérkezett az, aki vissza akart érkezni a programunknak erre a részére, és ezt is egy énekkel fogjuk kezdeni, a gyerekek adják meg a hangot, meg a fiatalok, a jó fiatalok hangot, és arra kérjük, hogy fogadják szeretettel, és azután a következő részét is, amit hallanak.

így legyen. Köszönjük szépen, foglaljátok el a helyeteket. És amíg a gyerekek kimennek, addig mondom el azt, hogy van, aki már látta, hogy a megjelent Kolozsról egy könyv, a történetét is tudjuk, itt volt bemutatva, Bíró Ernő és Kondrát Tibor gondozásának, a munkájának az eredménye. Itt egy pár darab kapható, belőle megvásárolható, a kimenetelnél láthatják. Amellett pedig van a Kolozsvári Egyházmegye templomait bemutató könyvünk is, az is a kimenetelnél látható, benne van a kolozsi és a kolozskarai templom is, és Dióhéjban a története, a legfontosabb ismerni és tudnivalók róla, akit érdekel, az megnézheti és megvásárolhatja. Kedves testvéreim, köszönöm szépen azt, hogy visszajöttek, és örvendek, hogy érdekli a templomunk története, a templomuk története. Mert hogy úgy mondom, hogy a templomunk, nagyon megszerettem a kolozsi templomot, nagyon megszerettem a történetét, és az egyik vágyam az volt a 200. évforduló alkalmával, hogy ismertessem, ismertessük. Bibliaórai sorozaton felolvastuk annak idején óráról órára, és rácsodálkoztam, hogy az idősebbek is keveset tudnak arról a történetről. Ahogyan ez a gyönyörű kolozsi református templom felépült, ahogyan eljutott egész hozzánkig, egész a mában, megpróbáltam a legfontosabb tudnivalókat összefoglalni, és igyekszem az idővel is gazdáskodni és átadni önöknek ajándéképpen. Nagyon sokat hallottunk az elmúlt években Kolozsról, mint településről, most csak érintőlegesen mondanék egy-két dolgot, hogyha valakinek nem volt alkalma erről hallani, olyan érdekességet például, hogy feljegyezték, hogy Erdély legrégebbi településeinek egyike Kolozs, már a rómaiaknak sóbányája volt, ezt Bíró Ernőtől nagyon sokszor hallottuk, és pont amiatt, hogy sóbánya volt, vonzotta ide a lakosságot a 4. és az 5. században. Voltak itt szlávok is, ők is továbbvették mindazt, amit kaptak, és ezeket nem csak úgy tudjuk, hanem a Kolozs határában találtak olyan tárgyakat, malomköveket, kőkéseket, baltákat, különféle dolgokat, amikről a régészek elmondták, megállapították, hogy ez melyik korból van, milyen nép lakhatott itt, körülbelül hol lakhatott itt, és így tovább. Az is fel van jegyezve, és következtetni lehet elég biztosan arra, hogy a magyarság a honfoglalás első hullámában vette birtokba ezt a részt, ami Kolozs is, és a Kolozs neve honnan ered, erről is hallottunk Ernőről, három elmélet is van rá, a legvalószínűbbet mondom, amit úgy gondolják, hogy Kolozs ispán nevéről kapta a nevet ez a település, mert hogy abban az időben a megyéket, a vármegyéket az ispánról nevezték el, és személynévként említik a Kolozst. Itt ez konkrétan le van írva minden. 1199-ben már főesperességet említenek itt, tehát már akkor volt főesperesség Kolozson, és valószínű ezt erre is emlékeznek a többségük, hogy először falu volt, aztán ilyen nagy község, mezőváros, végül a város jellege lett a 14. századtól Kolozsnak a bányája miatt, amit a magyar királyság egyre tovább fejlesztett, és ez biztosította Kolozsnak a fejlődését, a városi rangon maradását és mindenféle előnyét. Pont azért, mert ilyen fontos szerepe volt a bánya miatt, az embereknek is megélhetést adott, ezért egy nagyot lépek az időbe, a reformációval is nagyon hamar találkozott Kolozs. Az egyik érdekessége, amit szeretnék elmondani, és felhívom pár részletre a figyelmet, az első protestáns lelkületű lelkipásztor a Kolozsnak Alesius Dénes volt, és itt már tudják a teológusok, vagy sokan mások is, ő volt a luteránusok első püspöke. 1551-ben itt ő lelkipásztor volt. Ha bemennek majd még a kiállításra, akkor látni fogják ezt a könyvet, amit Nagy István tiszteletes úr szerkesztett, ez az ő dolgozata. Ő gyűjtötte össze Kolozsról és a kolozsi református egyház történetéről a levéltárából, amit talált. Nincs kiadva, arra nem hatalmaztak fel, vagy nem történt meg a kiadása, nálunk két példány van. De megengedték, hogy begépeltük, mert hogy ez írógéppel van írva, és van két példány. Ennek a dolgozatnak a végén 1551-től máig fel van sorolva a lelkészek névsora. Ha rálapoznak, meglátják. A kántor tanítóknak a névsora fel van sorolva nagyon-nagyon régtől.
a gondnokoknak, a harangozóknak a népsora. Kíváncsiságból lapozzanak majd bele és nézzék meg, mert nagyon érdekes és gazdag ez az adat. A református egyházra röviden még csak annyit mondanék, hogy 1601-től már utalás van rá, ugyanis azt is hallottuk sokszor, ismétlem, Ernőtől hallottuk, hogy a reformációnak mind a három hulláma végigment Kolozson. Jött először a luteranizmus, aztán 1564-ben már mindenki a kálvini irányt követte, az egész Kolozs. Aztán 1578-ban az akkori protestáns lelkipásztor a Dávid Ferenc táborához tartozott, és mindenki majdnem unitárius vonalat követett. De természetesen, hogy ez így visszaegyenlítődött, és minden egyház úgy az idővel megtalálta a maga helyét, megerősödött a maga identitásában, mind a három felekezet. Amúgy azt kifelejtettem, de itt elmondanám, mert feljegyeztem, hogy a 14. századtól van feljegyzés, hogy a románság kezdett beköltözni Kolozsba. Tehát a mi levéltárainkban így van ez feljegyezve, vagy így kaptak. Ezért is vannak a peremen főleg, vagy ottani részben, központban többnyire a magyarság lakta be ezt a terepet. 1606, az az év, amikor már biztosan fel van sorolva kolozsi református egyházközség, mint anyaegyházközség, a Kolozs palotai körzetben a 33. egyházközségként van említve. Úgyhogy akkor már van vezetősége, és attól kezdve erősödött ez az egyházközség. A régi temploma ettől egy kicsit keletre volt, tehát egy kicsit itt a szomszédban, én rosszul tájékozódom, de ott a szomszédban az egyházi telken, egy kis fatemplom volt, azt írják a feljegyzések, hogy 1606-10-11 között épülhetett egy egyszerű kicsi fatemplom, külön paranglával. Gyorsan építette a református közösség magának, mert szükség volt rá. Az unitáriusoknak megvolt a templomok, ők voltak akkor többségben, és ők vették át azt a templomot, azt hallottuk, az egyiki templomot. És a sövény fala volt, letapasztották ezt a kis templomot, lemeszelték, és egészen ennek a templomnak a megépüléséért szolgált, de úgy, hogy a végén minden oldalról gerendával megtámasztották, már alig bírta, roskadozott, már 1730-as években, 40-ben már ki is mondták, hogy szükség van egy új templom építésére, a református közösség egyre nőtt, egyre nagyobb volt a létszáma. Amúgy érdekes létszámokat lehet ebben a dolgozatban találni, különböző években mennyi volt a Kolozs lakossága, ebből mennyi református, mennyi magyar, mennyi katolikus, mennyi unitárius, mennyi ortodox, görögkeleti, sok ilyen adat van. Ahhoz képest, amikor először megfogalmazódott a vágy arra, hogy kell egy új templom, szükség van rá, ahhoz képest több évtizedet kellett várni. Olyan érdekes adatot lehet találni a feljegyzésünkben, hogy 1754-ben a karai báró Kendeti Gáborné született Bánfi Szuszanna holttestét a régi templomban temették el. Később oda került egy férfi holtteste is, arról semmi adat nincsen, és a család 50 forintot adományozott az új templom építésére, hogy majd ide is legyen eltemetve a szerettüknek a holtteste. 1768-ban már kiárták az engedélyeket, ami kellett a püspökségről, az akkori vezetőségről, hogy lehessen megkezdeni az építkezést, de még mindig elég sokat kellett várni rá. Az 1812-es év nehéz volt Kolozson, nagyon gyenge volt a termés, 12-es és 15-ös is, elfagyott a kukorica, nem ért be, búza termés nem lett, és a templomban magyarázta három napon át az akkori lelkész, hogy hogy kell értékesíteni a be nem ért törökbúzát, hogy kell szállítani, hogy ne éhezzen a nép. Csak azért mondtam ízelítőnek ezt, mert ilyen nehéz évek előzték meg, 1812-15 közeledünk a templom építésének a konkrétabb lépéseihez. Jött egy fordulat a kolozsi reformátusok életében, 1812. augusztus 16-án meghívtak egy fiatal lelkipásztort, 30-as éveiben járó lelkész Abrudbányáról, akit úgy hívtak, hogy Takács András. Négy gyermeke született, volt fogadott gyermeke is, akit ő felkarolt, árván maradt gyermek, de négy saját gyermekük volt.
és beköszöntött, nagyon hamar megszerették a kolozsiak, gyönyörű jellemzést írtak róla, azt mondták, hogy az egyenesség és a béke embere volt, aki ugyanakkor békére törekedve meg tudta védeni az egyháznak az érdekeit, amikor a helyzet úgy hozta, ott még villongások voltak, nem mindig éltek ilyen jó békességben a felekezetek egymás mellett, vagy nem mindegyikkel, békességre törekedve de igyekezett megvédeni a gyülekezet érdekeit. 1819-ben támadás érte Kolozson bizonyos vezetők részéről, és az akkori református egyházközség vezetősége, a konzisztórium azt mondta, Takács András a legszebb karakterű papunk. Általa virágzik egész egyházközségünk, és dicsértetik a többi felekezettől is, mellette egyöntetően kiállom. Ez a Takács András kapta Istentől azt a feladatot, hogy végig küzdje ennek a templomnak a felépítését az akkori vezetőséggel, a presbiterekkel, a gyülekezeti tagokkal. Amúgy még annyit mondanék fűszerezve, hogy 1816-ban ő volt, aki bevezette Kolozson a konfirmációt. 1794-ben már rendelet jött le, hogy konfirmálni kell a fiatalokat, konfirmáltatni. Takács András vezette be Kolozson, ő volt az első, aki ezt elkezdte gyakorolni és anyakönyvesztetni. És még a frissítésért mondanék egy annyit, ha valaki tudja, hogy az ő idejében szűnt meg Kolozson a református egyházban a szamár temetés. Ne arra gondoljanak, hogy szamarakat eltemette, hanem arra, hogy aki öngyilkos lett bármelyik felekezetben, gúnyolódva, megövetve, mint egy szamarat temették el, szamár temetésnek nevezték, elrettentő például, hogy mások ne legyenek öngyilkosok. Takács András levele megmaradt, amit írt az akkori püspökhöz, és azt kérte, nagyobb szánalmat érdemel az, aki önkezével véget vett az életének. Nem, egy öngyilkos temetésénél jegyezte be, első, aki Kolozson nem szamáról temettetett el, hanem ember módjára szánalommal. Ez a Takács András tehát az akkori gyülekezet vezetőségével kezdte konkrétan 1821-ben, elkezdték az anyagbeszerzést, próbáltak mindenfélét követvágatni, a hívek az építkezés helyére hordták, kolozsvári pallérok kinevezték, jelölték a helyét az építkezésnek, a mostani templomunknak a helyét. Kérést adtak be a királyi kincstárhoz, mert hogy épült közben az unitárius templom, azon nálunk feljegyezve, hogy már 1821-ben még nem volt kész, de már birtokba vették, azaz már tartottak benne istentiszteletet. A katolikus templom is készült, mivel az unitárius templom azért szakadt be a régi és omlott be, mert ott a bánya beomlott, azaz akna, amit megnyitottak, ezért támogatást kaptak a kincstártól valamilyen részben. A katolikus testvéreim szintén a kincstártól támogatást kaptak, olyan volt a vezetőség. A reformátusoknak a következő válasz jött az akkori kincstártól. Református templomok építéstetésekre a királyi kamara eddig elég költséget nem szokott szolgálatni. Az esperes úr az akkori megjegyezte erre, így biztatta a gyülekezetet, a lelkészt. Eljött az idő, melyben minden keresztény gyülekezet maga építi, újítja meg templomát, mégpedig a privát erszényekből. Tehát megkezdődött a privát erszényekből az építkezés, mert egyetlen lehetőség maradt, hogy kívülről segítséget kapjanak, az, hogy szekérrel elinduljanak gyülekezeti tagok, és járják fel Erdély többi gyülekezetét, és mondják el, hogy mi templomot akarunk építeni, és aki tud, segítsen. Le van írva a neve is annak a két férfinak, aki vállalta, hogy elmegy Erdély falvaiba, és az egyharmadáért az összegnek begyűjti az adományt, nagyon kevés adományt kaptak így is. Úgyhogy tényleg maradt az, hogy minden erőt betenni, és mindent megmozgatni. Ilyen feljegyzések maradtak, hogy akinek szekere volt, az hordta a porondot. Kolozson tanulmányozta volt, hogy ez a homok. Akinek követ, téglát, meszet és vizet, a szekeresek így segítettek, ide hordták a helyszínre. A gyalogszeresek odaálltak a téglavetésnél, a faragásoknál, a fundamentum ásásánál, gyülekezeti tagok, az önök ősei ásták ki ennek a templomnak a mély fundamentumát.
Messzert kemence számra vettek, és indulásból 50 ezer téglát égettettek ki. Nagy számú cigányság volt akkor református, magyar református, és a legtöbb téglát ennek a templomnak ők égették ki. Kornya János építész volt, aki vezette ennek a templomnak az építését, kolozsvári, és az akkori sótársaság mérnöke ellenőrizte a munkáját. A szerződés, ami megmaradt, amit kötöttek az építészettel, ilyen adatok vannak a templomról. A templom fundamentuma egy öl, a mély a legalacsonyabb helyen, azaz 1,89 méter mély a legalacsonyabb helyen. A falak vastagsága a földben, most már centiméterben mondom, 88 cm, föld felett 77. Hossza a templomnak 10 öl, 18,9 méter. Szélessége 5 öl, 2 súg, azaz 9,9 méter. Magassága 4 öl, 7,56 méter. És a torony magassága 18,4 méter. 1822. május 17-én tették le ünnepélyesen a templomnak az alaptövét, és elhelyeztek iratot a belső sarkába. Egy kis ládikába iratot helyeztek el az utca felől eső belső szegletbe. Év végére egy öl magasságra álltak már a falak, télire betöltötték földdel a belső részét, árpa szalmával betették a falakat, hogy ne fagyjon el, és igyekeztek védeni, de egy csomó akadály gördült. Kezdték vádolni a sótársaságtól, a sótisztség, hogy nem a tietek a hely, ki kellett védeni. Különféle vádak jöttek, hogy nem elrébb, arrébb, tehát egy csomó belső harc volt, amit mind sorba ki kellett védeni. 1823-ban nagyon nagy lendülettel folyt a munka, ha támadtak kívülről, annál jobban dolgoztak a kolozsi reformátusok, és igyekeztek. Annyira, hogy odáig haladtak, hogy következett a munka. Gergely Mihály és testvére Gergely János kolozsi ácsmesterek vállalták fel a famunkát 2025 forintért. Le van írva. Mindjárt azért értsék a forint értékét, hogy körülbelül így nézett ki az összes famunkát úgy, hogy a faanyagot ők adták. Csak a szinterem kijáró részének a faanyagát adta az egyház, a többit az ácsok ebben az árban. Munkadék és a faanyag. Kérték abban az évben, 2023-ban az akkori kolozsi vezetőséget, a város vezetőséget, hogy mentsék fel a reformátusokat a vármegyei és a városi terhek alól, mert hogy most nagy a teher, elutasították a választ, nem mentették fel, nem lehet. Úgy írták le, mintha ellenséges kezek sorra eldugták volna azokat a forrásokat, amelyek a nagy terv fedezetét biztosították volna. Csomó adósa volt Kolozsnak, az egyháznak, nem fizettek az adósok. A presbiterek ki voltak küldve, hogy szedjék be, az egyiket megverték. Annyira fajult a dolog, hogy nem akarta vállalni senki a gondnokságot, csak az egyház kisrágot sem. Amikor egy gyűlést hívott össze Takács András tiszteletes úr, alig egy páran jelentek meg a presbitériumból, 1823 végén, 24 elején. Azt kérdezte a lelkész, hol vannak a presbiterek, amikor az egyház becsülete forog kockán. És akkor ő nem tört meg, nem adta fel, Istennek legyen hála érte. Átment korába, ott élt egy grófnő, felkereste Kendepi Józsefnét, és kölcsönt kért tőle. Három ízben kért kölcsönt, összesen 700 forintot. Ezen kívül, amit lehetett, eladtak a régi templomból. Nagyon szép az a feljegyzés is, és jó, ha ilyeneket feljegyzünk, hogy lebontották a haranglábat, például tavasszal, 1825-ben már, és akkor nem volt mi harangozzon. Az unitárius haranghoz igazodtak a református hívek. És ha református meghalt, az unitárius templomban harangozták ki, mert reformátuséknak átmenetileg pár hónapon át nem volt harangláb és nem volt harang. Lekötötték az egyházközség erdeit, kölcsönt vettek fel a sótársaságtól is, és próbálták az erejük megfeszítésével végezni a munkát, és amikor már ez sikerült és a pénz megvolt, három hét leforgása alatt a két Gergely testvér meghalt. Nem balesetben, betegségben. Akkor nagyon-nagyon sokakat tizerel különféle járványos betegség, de a munka, tehát nem volt meg a kar, nem volt meg a toronynak a lábazata, a két kar nem volt meg, ők vállalták fel a munkát. Végül Borsán kaptak egy ácsmestert, akit elhívtak és elvállaltak.
Azt is feljegyezték, hogy a toronygombot, az akkorit, nem a mostani, elkészítetését Bálint József, Tőkés János, Sejki János és Bányász Mihály fedezte a saját erszényéből. Nem volt a templom csak ennyire meg, de az istentiszteleteket már ebben a templomban tartották, mert úgy megdőlt gerenda támasztással és a másik is használhatatlanná vált. És akkor a maradék erőnek a megfeszítésével 1825-ben befejezték, azaz, hogy látszott, hogy befejezik a templomot, áprilisban egy kolozsvári kirurgus sebész orvos jelenlétében, a városi rendőr és a vezetőség jelenlétében a lelkész, a gondnok, presbiterek kivették a halottakat a régi templomból. Akkor vették észre, hogy van egy férfi is mellette, tehát van egy férfi holttest is, és áthozták új koporsóba, és eltemették ide a kar alá, a földbe. Ott nyugszik tehát gróf, ez a grófné, akinek a nevét az előbb említettem, és elénekelték a 42. Zsoltárt, és így haladt tovább a munka. Mikor már majdnem úgy nézett, hogy minden rendben lesz, kiderült, amikor a harangszéket feltették, hogy az ács fordítva készítette el. Nem talál, nem lehet rátenni a harangot. Megint le kellett venni, újra kellett a vállalkozó kárára természetesen újra kellett készítetni, és az első templomtorony zsindellyel volt befedve, a templom teteje is zsindellyel volt befedve. Augusztusra, őszfelére elkészült egészen a templom, nem maradt meg a pontos dátum a felszenteléséről. Azt írják, hogy valószínű, hogy így az ősz eleje lehetett, valamikor akkor úgy látszik, úgy elfáradtak, hogy akkor már nem írták a pontos dátumot, de megtartották a templom felszentelését, és átadták használatban még azon az őszön, azzal a mondattal készítettek kerítést a templom köré, azt mondták az akkori kolozsi gazdák, hogy kerítést kell gyorsan készíteni, mert ha nem, a marhák eldörgölik a szép munkát. Ezt mindenki érti. A templom felépült, és kiírtam magamnak azokat az évszámokat, amiben gondozták a következő nemzedék tagjait. Mert az egy dolog, hogy felépült, de már 1838-ban lefestették a karzatot. 1840-ben újból zsindelyezték a tornyot. A zsindely nem volt olyan időtálló. 1852-ben a templomot is újra zsindelyezték. 1853-ban kívül belül általános javítást adtak neki. Nem sorolok fel minden évszámot, de az 1878-as évet azért említem meg, mert azt írták le, hogy a tornyot bádoggal tették be, és új toronygombot készítettek, amiben betettek egy látikát. Két 1848-as bankjegyet tettek bele, két 1867-es koronázási ezüstpénz, és egy 1848-49-es ezüst magyar 10 frajtáros tettek ebbe a ládikába, ami most is ott kell legyen a toronyunk gombjában. 1894-ben 20 új padot készítettek a padokról a nők számára, ezt akkor most nem sorolom, átlépem, hogy ne fáradjanak el, vannak még fontos dátumok. 1899-ben már kulcsvassal erősítették a templom keleti részét, mert elkezdett meghasadni. 1834-ben az orgonát építették, Ájtel András kolozsvári orgona építővel. 1895-ben elöljáncosra átépítették. A zenészek tudják, hogy ez mit jelent, eredetileg hátuljáncos volt ez az orgona. Közben 1895-ben harangot is öntettek, és akkor három harangja volt a kolozsi református templomnak a toronyban. Mindjárt erről még szó lesz. 1918 egy fekete dátum volt Kolozson is, mint mindenütt az egész Erdély, az egész magyarság életében. Akkor Kolozson a református vonatkozásban az történt, hogy eljöttek, és a szép 1895-ben öntött új harangot ledobták a toronyból a katonák. Lefoglalták, ledobták, elvitték ágyuk készítés céljára. Az orgonának kiszedték a nagyobb sípjait, és elvitték ugyanerre a célra. Az élet ment tovább, nem állt meg, menni kellett. 1909-ben akkor nagy építkezések történtek, a parókia is 1809-ben épült. Akkor zsindely helyett cseréppel tették be a tetőt.
1909-től van cserép a templomunkon. A padlóját 1912-ben, a padlóját, a feljáróját cementezték már, a padok alatt ledeszkázták, és elérkeztünk egy nagyon fontos évhez, az 1925-ös évhez. 1925-ben kereken 100 éves lett ez a gyönyörű szép templom. Természetesen ugyanolyan buzgósággal készültek a megünneplésére, ahogy mi a 200. év megünneplésére, kívülbelül javították. Amit lehetett, mindent elvégeztek rajta, gyönyörűen festették, meszelték, akkor készítették a feljárókat szemenből, és még egy nagyon fontos dolgot akkor készítettek, az akkori Máté Sándor esperes idejében. Augusztus 23-ára megérkezett az elvitt, a toronyból ledobott harang helyébe, a mostani nagy harangból. Kereken 100 éves az a nagy harang, ami szól, ez az egyik meglepetés, amit nem akartam elárulni. És mivel addig csak a kicsi harang szólt, amikor behozták a faluba a harangot, és várták, és azon ezen a héten, ami mögöttünk van, húzták fel a toronyba ezt a 362,5 kg-os harangot, közben szólt a kicsi harang, és ezt jegyezték akkor fel egy nagyon szép mondat, amit szeretnék felolvasni. Augusztus 23-án érkezik meg az új harang, a kicsi, megmaradt harang szava fogadta. Idézek, lélekemelő, szívvel markoló volt hallani, amint szaporán ernyedetlenül hívja a kicsi árva harang új társát az évszázados részekben. És mivel 200 éves a templomunk, és kereken 100 éves a nagy harangunk, hogy felszusszanjon az elménk, arra kérjük Nosi nénit, szólaltassa meg ezt a nagy harangot. És egy percig hallgassuk hálával a hangját.

0: Köszönjük szépen!
1: A lány Oszkár Fujiri harangöntőtől rendelték meg ezt a harangot, és a felirata a harangnak ez. Ref egyház a világháborúban elvitt harang helyébe öntette a kolozsi hívek serege Máté Sándor lelkész Szemes Mihály gondnok idejében, 1925-ben öntötte Klein Oszkár K. Fujiron. Azóta is fáradhatatlanul szolgálja a gyülekezetet ez a harangó, a kicsivel együtt, ami 1802-ben volt öntve, átvészelte a háborúkat, az megúszta, az itt maradt, és azóta is szolgálja a híveknek a seregét. Szeretnék elmondani még egy-két adatot, ha még bírják, mert hogy ott se állt meg, a 100 évnél se állt meg az idő, azóta még eltelt 100 év, és még nagyon sok mindent kellett elvégezni, hogy a templom szép maradjon épületében is, és helyet adjon Isten kereső nemzedékének sorban. 1940-ben volt templomjavítás, mesztelés, 46-ban toronyjavítás, és ezt azért említem meg, mert csodálkoztunk ezelőtt pár évvel, amikor rézlemezzel lefettük a tornyot 2015-16-ban, hogy olyan jó állapotban vannak a gerendái, nagyon erősek, meg voltunk győződve, hogy itt mindent le kell szedni, megfeledkeztünk a leírásról, nem olvastuk, hogy nem maradt meg, és kiderült, hogy 1846-ban a templomot javították előtte 40-ben, de 1940-ben, de a tornyot nem. Pedig látták, leírták, hogy nagyon kellene javítani, és 46 februárjában egy vihar teljesen lehántotta a tornyot, szétszedte a szalupákat, tehát újra kellett az egészet készíteni, és nagyon szép erős fából készítették inflációs időben. És itt meg van jegyezve az, a torony befedése, új gerendázása, szalupázása, akkor is nagyon erős ifjú volt. Mert az ifjúság külön adománnyal hozzájárul a torony javításához és építéséhez. 1950-ben kicserélték az ablakokat, 1954-ben bevezették a villanyáramot, lepestették a tornyot 55-ben. Következő nagy javítás 1974-75-ben volt, a templom 150. évfordulójára készülve. Itt lehet, hogy van, aki már emlékszik erre, az akkori időből, most hirtelen Gézára néztem, de sokan kell emlékezzenek erre az ünnepére. Aztán a következő nagyobb javítás 1999-2000-ben volt, a templom 175. évfordulójára készülve. Aztán lelkészváltás volt, 2003-ban már a tornyot újra kellett fessük, mert talán elfagyott az az előtti festés. 2009-ben is volt egy nagyobb javítás, 2012-ben és 2013-ban volt a drénelés, tehát igazából összevonom 2012-től 2016-ig. A templom tetőzerkezetét teljesen felújítottuk, a torony bádogzatát kicseréltük, azelőtt festettük, de rézlemezre cseréltettük, megdupláztattuk az ablakokat, hogy ne menjen el a fűtés, amit közben aztán beszereltünk még jóval előtte. A 2022-es év pedig a templom harangjának a villamosítási éve volt, amikor igyekeztünk könnyíteni és villanyra szerelni mind a két harangot, hogy haladjunk a kórral. Kedves testvéreim, az épületnek a része nagy vonalakban ugrálva dátumszerűen ez. Ha valaki szeretné részletesebben elolvasni az egész történetet, kölcsönözhető ez a dolgozat, nagyon-nagyon sok mindent megtudnak Kolozsról. Nem ezt adjuk, hanem a beképelt új változatot, szívesen kölcsön adjuk bárkinek, már biztos belőle dolgozatot. A lelki örökség viszont az a része, amire rá csodálkozunk, hogy meglankadtak az akkoriak is, akik építették a templomot. A nehéz helyzetekben megfáradtak, és a lelkesedésük megtört. Mindig volt egy-két valaki, aki úgy érezte, és megkapta azt a kegyelmet, nem adhatjuk fel. És ők tovább vitték a lángot, és mindig voltak valakik, akik melléjük álltak. Nem mindig az egész reformátusság, vagy az egész gyülekezet. Hallottuk, hogy időnként megverték a presbitert. Volt olyan idő 1924-ben, amikor 932 református volt. Ez volt a legmagasabb létszám a kolozsi református egyház történetében, 932. 101 év telt el azóta, 289-en vagyunk papíron most az egyházkapok, tehát kutassák meg az arányt. Viszont az fontos, hogy átmenekítették, hogy hűségük által mi örvendhetünk, nemzedékeknek átadjuk a stafétát, és azáltal, hogy elmeséljük, azáltal, hogy megünnepeljük, már beírjuk a történetben, hogy ezt megünnepeljük, ez része az életünknek, ezért hálásak vagyunk. elismeréssel vagyunk Takács András lelkipásztor iránt, egy kicsit visszakanyarodnék rá, aki 46 évesen itt Kolozson meghalt. Négy árva gyermek maradt utána, váratlanul halt meg betegségben. Itt van a sírja, a három sír közül a középső az övé. A gyermekei írták fel, amit felírtak a sírkőre, azt el lehet olvasni, de ezt a csokorvirágot elismerésül ma az ő emlékének hoztuk, és majd, mikor innen kimegyünk, oda fogjuk helyezni az ő sírjára, és ebben a csokorvirágban gondolunk Isten iránti hálával azokra, akik odaálltak vele együtt, és oda tették az erejüket, a vállukat, és az utánuk következő nemzedékekre, és megtartották ezt az örökséget. A lelki részt is igyekeztek átadni, a fizikai részt is, és mi ma ennek örvendhetünk. Kedves testvéreim, ennyiben próbáltam meg összefoglalni templomunknak a történetét. Az én személyes imádságom, amióta Kolozson vagyok, az egyik, Uram, add, hogy legyenek itt emberek, akik szeretnek téged, akiknek a szíve a tiéd, akik engedelmeskednek neked. Ez egy gyakori visszatérő imádságom, és hiszem, hogy nem hull a korba. Nagyon-nagyon jó látni azt, és nagyon jó volt megélni azt, ahogyan készültünk erre a 200. évfordulós ünnepségre, amilyen szép történetek, megmozdulások születtek, adományok, felajánlások, odaállások a segítésben. Az úrasztali virágcsoporttól nagyon sok minden másik, a gulyásba levő friss disznóhúsig, addig, aki megfőzte, aki elkészítette a süteményekig. Nem tudok, nem is akarok mindent felsorolni, de megfogalmazódott az bennem, hogy ha megéljük azt, amit hoz az élet, ha vállaljuk a részét, a dolgunkat és megtesszük, akkor elfáradunk. Egy csomó feszültséget is megélünk. De együtt töprengünk, születnek meg gondolatok, és az együtt végzett munka közben megszületik a közös öröm, ami gazdagít. Ha pedig nem tesszük ezt, akkor nyugodtak maradunk, mindenki végzi otthon a dolgát, és szegényebbek maradunk, sokkal szegényebbek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a részt, amit betett a múltban, ahhoz, hogy idáig elérkezhessünk, elsősorban a gyülekezeti tagoknak, a gondnokuraknak, a presbitereknek és mindenkinek, aki szívvel lélekkel ide áll. És bár nem akarok neveket kiemelni, de szeretném most itt ezen a helyen mindegyikünk nevében megköszönni főgondnokunknak, Balog Istvánnak, azt az odaállást, amivel az elmúlt években 2006-tól teljes lélekkel, teljes mellszélességgel, áldozatvállalással a többiekkel együtt vállalja a munka részét. Én kívánom, hogy Isten éltesse, áldja meg Debrecen Jóska bácsival, a gondnokunkkal együtt és a presbiterekkel együtt, és a harangozónőnk Gergelyre, a kántorunk Gergelyimre, mindenkinek benne van a része, és mindazoknak, akik amikor hallották, hogy javítunk, adakozni kell, megint gyűjtünk, akkor odaálltak, vállalták a részüket. Ez összeáll egy nagy történetté. Végül azt kívánom, kedves testvéreim, hogy áldja meg Isten a templomot a szónak a leggazdagabb értelmében. Nem csak a fizikai értelmében, hanem abban az értelemben, hogy vegyük észre, hogy itt van a helyünk, vegyük észre a nekünk adott lehetőséget, amíg ez adatik. Nem lesz ez mindig így, meg vagyok győződve, és éljünk vele, és Isten áldjon meg mindenkit, aki ebbe a templomba belép, egyedül vagy gyülekezetbe. Áldjon meg mindenkit, aki jön egyháztagként, vagy valamikori egyháztagként, vagy vendégként, hallgassa meg az imánkat, és adja, hogy az ő kegyelmével, az ő békéjével gazdagodva tudjunk innen majd távozni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Egy pont van még hátra. Szeretném megkérni a testvér gyülekezetünk lelkipásztorát, akivel immár 23 éve, akikkel a gyülekezettel összefonódott a történetünk, és sokat gazdagodtunk egymás által, hogy az ünnepünkön, amit érez, amit gondol, mondja el nekünk, örvendeztessen meg, szóljon hozzánk, szeretettel hallgatunk.
0: Áldás, békesség, köszöntök szeretettel mindenkit. Először is hadd köszönjem meg a kedves meghívást, örömmel jöttünk.

Gyülekezetnek, a gyülekezet egészének a jó kívánságát. Lélekben velünk vannak, itt vannak és együtt ünnepelnek a kolosi gyülekezettel. Egy nagyon fiatal templom akkori szentelése alkalmával 24 évvel ezelőtt a sóstói templomban ez az ige hangzott el. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. A Zsoltárok könyve 26. fejezetéből ez a 8. vers. 24 évvel ezelőtt, pontosan szeptember 8-án, úgyhogy lehet ez egy olyan pont, mert hogy aztán a napokat tetszenek keresni, hogy mikor lehetett a templom szentelés, hát akkor kössük a szeptember 8-ához, hogyha már testvérgyülekezetnek is akkor történt a templom szentelése. Ez az ige akkor hangzott el 24 évvel ezelőtt. És hát 24 év hosszú idő, de mi ez 200 esztendőhöz képest? Abban a tekintetben, hogy ez a 200 esztendő sok mindent, ahogyan hallottuk itt a történeti beszámolóban, sok mindent felölel. Én egy kicsit szeretnék most messzebb menni a kolosi templom házatájától, meg a parókia udvartól, meg magától Kolostól, és egy kicsit úgy nemzettörténeti összefüggésben láttatni, hogy mi történt ez idő alatt az egész nemzet életében meghatározó módon. 1825 a reformkor kezdete. Az első reformországgyűlés Pozsonyban. 1825, amikor Széchenyi a Tudományos Akadémiát megalapítja úgy, hogy az egy éves jövedelmét ajánlja fel erre. Bizonyára lehet, hogy újat mondok, Kolozsváron az első takarék szövetkezett. 1825-ben kelt életre. És hogy legyen egy kicsit nyíregyházi vonatkozása is, 1825-ben Nyíregyházán zajlik az örökváltság. 1825 meghatározó alkalom egy gyülekezetnek, közösségnek az életében, már csak azért is, mert hogy látjuk azt, hogy vagy hallottuk azt, hogy mennyi ellenállásba ütközött akkor, pedig nem volt kommunizmus, nem volt ateizmus, és sokszor ellenállásba ütközött az Isten szent ügye, és hálás vagyok azért, hogy és kicsit úgy meg is könnyeztem, amikor tiszteletes asszony azt mondta, hogy ezt a virágot annak az elődnek az emlékére látjuk itt és visszük a sírjára, aki nem csak álmodója, hanem harcosa is volt ennek a templomépítésnek. Egy másik Zsoltárt hadd idézzek, a 33. Zsoltár 12. versét, és ezzel egy kicsit ugye a gondolataimat is megalapozva, boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választ. 200 évvel ezelőtt nem írtak ki pályázatot arra, hogy a kolozsi gyülekezet benyújtsa a pályázatát és a templomot tudjon építeni. Ez a gyülekezet akkor is erős volt és ma is erős. És nem kell megköszönni csak egyedül felfelé annak az örökkévaló Istennek, aki szépen egyengedte az utaitokat, egy kicsit úgy Nyíregyháza felé és Sóstó felé is, és a miénket is ide ebbe az irányba, mert egy olyan régi történetem, tapasztalatom egy templom szentelés alkalmával, amikor nagyon szépen felújított templomba bevonult az ünneplő gyülekezet, még teológus voltam, nagyszerű egy kisfalu életében, ahol felújítanak egy templomot, és aztán a lelki pásztor mindenkinek megköszönte, akinek tehette a szíves segítséget, országgyűlési képviselő, polgármester, megyei elnök, mindenkinek köszönték, és egyszer csak odalépett egy teológiai professzor a mikrofonhoz, úgy hívják nevezetesen, hogy Marius Tibor, aki odaállt a mikrofonhoz a maga egyszerű, közvetlen stílusában, azt mondta, itt csak emberek két dologról feledkeztetek meg. Megköszönni a Jóistennek, meg megköszönni annak az idős asszonynak, aki a két fillérét tette bele a perseibe. Tehát egy óriási mulasztást próbált ott, hogy is mondjam, orvosolni, helyrehozni, amit ma
valóban én így foglalnék össze a mai nap kapcsán,

hogy nem csak Kolozsvárban van ünnepség, nem csak Nyíregyházán ünnepelnek holnap megemlékezve erről a napról a Sóstói templomban, hanem ünnep van a mennyben. És biztos vagyok benne, hogy a ti őseitek, akik 200 évvel ezelőtt hordták a téglát, vitték a lelkükön ezt az építkezést, most mosolyogva néznek rátok. És azt mondják, hogy megérte. Hogy úgy hagytuk örökségül ezt a templomot nektek, hogy méltók vagytok rá. Méltók vagytok erre a templomra. 23 éve, hogy ebbe a gyülekezetbe többször megfordulunk, olykor évente kétszer is. Covid után egy kicsit úgy ritkult ez a találkozás, de akárhányszor bejövök ebbe a templomba, akkor mindig azt látom, hogy itt jó gazdák vannak. Ez a templom kívülről is, meg belülről is ragyog. És ez azért tud ragyogni, mert ti a lelketekben is az Isten templomát hordozzátok. Hogy milyen egy templom, szépen megmutatja, hogy milyen az a lelkület, amely abban a gyülekezetben él, aki a templomot otthonául választotta. Hogy mit jelent Kolozs? Én leírtam ide egy néhány gondolatot, nem akarom végig felsorolni, csak röviden nekem mit jelentetek. Először is, amikor a Facebook megosztásokban minden vasárnap itt tudunk lenni, és hallja a kolozsi lelkipásztor ige hirdetését, a sóstói gyülekezet is, és jönnek, hogy hallottuk, és hírek vannak, és akkor a hirdetés is ott van benne, tehát van információ Kolozsról. Ugyanakkor pedig egy kicsit, hogy az emlékekben él a lelkünk mélyén ez a gyülekezet. Szemünk előtt látjuk ezt a kedves tájat, a csodálatos kolozsi dombvidéket, a kolozsi tündérvárat, a templomotokat, ahol sokszor volt alkalmunk együtt lenni az Isten tiszteleteken. Szemünk előtt vannak a gyülekezeteink találkozásai, a búcsúzások fájdalmas pillanatai, a jó hangulatú közös vacsorák, a flekkensütések, a kolozsi határban a remorkázás, a közös megemlékezések, emlékhelyek avatása, közös kirándulások, jó hangulatú együttlétek, na meg számomra az úgynevezett szalonkifli. Amit erről a helyről is szeretettel megköszönök a szót. A templom az a hely, ahol egy kicsit úgy megáll az idő. És ez így van jó. Szerintem olyan kellemes, együtt töltött alkalom volt ez a mai, hogy keveset néztünk az órákra. De én egy olyan ajándékkal készültem a gyülekezet küldötteként, amely emlékeztet benneteket az idő múlására. És ezt ne fájdaljátok. Örüljetek, hogyha felettünk, betelik az idő. De minden múló pillanat nem a fájdalmas emlékeket, hanem azt, hogy boldog emlékezettel tudjunk visszatekinteni, ezt jelentse számotokra. És minden következő pillanat a reménységet hozza, és azt a biztos reménységet, amellyel minden hittel, szívvel, lélekkel az Isten felé tudtok tekinteni. Egy fali órával készültünk, hogyha gondok úr megteszi, és hogy kibontja, akkor ezt szeretettel megköszönöm, át is adom neki. 200 év nagy idő. Ez az óra nem 200 éves, de kívánom, hogy legalább 100 esztendő múlva is jelezze számotokra az idő áldott múlását és az idő áldott ígéretét. Kívánom, hogy legyen továbbra is áldott az emlékezetetek, azoknak emléke, akik őseitekként, szeretteitekként, akik már nincsenek itt közöttetek, vagy még itt vannak veletek, fáradtak, szolgáltak ezért az egyházért, közösen a gyülekezetért, Isten országáért. Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Fennállásának 200 éves évfordulóját ünnepelte a kolozsi református templom, amelyet kétnapos rendezvénysorozattal tettek emlékezetessé augusztus végén. Ennek alkalmából tartott előadást Csikó Piroska, a gyülekezet lelkipásztora, a templom, illetve a gyülekezet történetéről. Ezt hallhattuk mai vasárnapi beszélgetés rovatunkban, illetve egy kicsit mi is az ünnepség részeseivé válhattunk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. További jó rádiózást kívánok. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: hírek.
1: Önök a rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Nikus Ordán Ávram Jánkut méltatta. A tűzoltóknak üzent az államfő. Súlyos büntetések az utakon. Több mint 500 jogosítványt vettek el. Átadták az újjáépített Szent Jobbi apátságot. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhőségboltra kell számítani Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az Ávram Jánkó emlékének szentelt cebei ünnepségek alkalmából megfogalmazott tegnapi üzenetében Nikus Ordán hangsúlyozta, hogy tiszteletét fejezi ki mindazok iránt, akik hozzájárultak a román nemzet emancipációjához. Az elnöki hivatal közleménye szerint Nikus Ordán rámutatott arra is, hogy az Ávram Jánkó által képviselt eszmék és értékek ma is a demokratikus társadalom, valamint az európai és euróatlanti közösségbe teljes mértékben integrálódott Románia alapvető viszonyítási pontjai. Ma 154 éve annak, hogy eltávozott közülünk Ávram Jánkó, történelmünk egyik nagy személyisége. Az 1848-as nemzedék emblematikus alakja. Politikai tevékenysége, mozgosító és lelkesítő ereje révén, a havasok fejedelme, az erdélyi románok jogegyenlőségének

0: segítségért és elismerésért folytatott küzdelmének jelképévé vált, fogalmazott az államfő. A tűzoltók minden sikeres végrehajtott bevetéssel megmutatják, hogy mit jelent az emberek és az ország szolgálatában állni. Üzente tegnap Nikus Ordán, a tűzoltók napja alkalmából. Az államfő szerint Románia ezen a napon azok bátorsága és áldozatvállalás előtt tiszteleg, akik hivatástudattal és szakértelemmel vállalják a legkockázatosabb bevetéseket az életek megmentéséért és a közösségek védelméért, írja az Ace Press. Üzenetében kiemelte a romániai tűzoltók szakmai felkészültségét, az országhatárokon túl is elismerik, nemzetközi és európai polgári védelmi misszióba való részvételük pedig igazolja, hogy Románia megbízható partner más államok és közösségek számára is. Szombaton országszerte 549 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 133-nak gyorshajtás, 71-nek alkoholhatása alatti vezetés miatt. Derül ki a román rendőrség tegnapi közleményéből, írja az Ace Press. A tájékoztatás szerint a közlekedés rendészet munkatársai 130 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és bevonták 377 jármű forgalmi engedélyét. Szombaton országszerte 3251 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2801 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán. Összesen 10 ország vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő, és 48 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Kettős ünnep tanúja volt tegnap Szent Jobb. A Bihar megyei településen ünnepélyes keretek között felavatták az egykori apátság újjáépített épületegyüttesét, ahol több mint 400 éven át őrizték Szent István király jobb kézfejét, és ugyanitt helyet kapott Merkurius zarándokközpontot, valamint megáldották a kívül belül teljesen megújult római katolikus templomot. Az eseményen egyházi és világi elöljárók, oktatási intézmények képviselői és vendégek gyűltek össze, hogy közösen adjanak hálát a Szent Istváni és Szent Lászlói örökség újjászületéséért. Szent Jobb neve és története elválaszthatatlan a magyar kereszténység gyökereitől. Az egykori apátság évszázadokon át őrizte nemzeti erekénket, Szent István király jobb kézfejét. A most átadott beruházás nem csak az épített örökség megmentését és visszaadását jelenti, hanem új lendületet ad a térség vallási turizmusának és a közösség lelki megújulásának is. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma Kolozsváron többnyire felhőségboltra kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 9 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 10 fokot mérnek. Híreinkhez az Ace Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
3: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 14-én hétfő déli magazin műsorunkban. Czakó Gábor Kossuth Díjas író gondolatával, aki 1942-ben ezen a napon született. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Ez a mai nap gondolata, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi.

Most pedig nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan a nap áhítatát hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk. Ezt követően látogató rovatunkat sugározzuk, amelyben a siketekről és nagyothallókról lesz szó. 13 órakor hírek következnek, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunk kezdődik, amelyben ma egy újabb történetet hallgatunk meg, ebben Mátyás király áruhába bújik. Ezt követően a Kárpátaljai Kegyes Alapítvány munkáját ismerhetjük meg, amely a kórházban felejtett gyermekeket segíti. 14 órakor ismét híreket mondunk. 14 óra 15 perckor kezdődő versrovatunkban Turmezei Erzsébet Tövises út című alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi műsorunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezt ajánljuk hallgatóinknak a következő közel 3 órára, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, vagy keressenek személyesen a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Írhatnak is nekünk, várjuk ötleteiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Most pedig következzen a nap áhítata, amelyet Boldizsár Zeik Anna tolmácsol.

Mai áhítatunk címe Isten szavának koncertje. Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön. A 100. Zsoltár első verse.

Amy Hayes Burling, Floridában élő testvérünk áhítata következik. Kislánykoromban zongorázni tanultam. Nem volt könnyű a zongorán játszani, így a tanáromtól a legegyszerűbb darabokat kaptam. Egy-két éven belül abba hagytam a zongorázást. Sok évvel később elővettem a régi zongorakottáimat, és elkezdtem játszani az ismerős dallamokat. Valamilyen oknál fogva most jobban érdekelt a dolog, és minden nap gyakoroltam. Olyan szinten fejlődtem, hogy képes voltam nehezebb darabokat játszani, és több művet megtanultam kívülről. Habár eleinte botladoztam és ingadoztam, idővel a zene megtalálta útját a szívemhez. Egyszer egy vakáció alkalmával rögtönzött koncertet adtam a fogadó vendégeinknek, ahol megszálltam. Most évtizedekkel később hasonló folyamaton megyek keresztül, amikor a Szentírást próbálom memorizálni. Kezdetben botladozom az úton, de egy ponton az ige a szívembe jut. Ahogy mondom a verseket, a szavak még több örömmel, lelkesedéssel és szeretettel hagyják el a számat, mint régen azok a dalok, amiket zongoráztam. Sajnos a zongorázást rég feladtam, de Isten szavát sohasem adom fel. Ki tudja, mikor kérnek fel egy rögtönzött koncertre. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, hálát adunk a zene ajándékáért és örökkévaló igédért. Amen. Ha a Szentírást a szívünkben tartjuk, sohasem vagyunk távol Istentől, üzeni Amy Hayes Burling, Floridában élő testvérünk, akinek az áhítatát tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a gyülekezeti zenészekért.

A mai ejtatott Boldizsár Zeljk Annától hallottuk, utána pedig a Talentum együttes zenélt. Most pedig nézzük, hogy milyen érdekességek kapcsolódnak a mai naphoz, szeptember 14-éhez. A kalendáriumot lapozzuk.

Szeptember 14-e az év 257. szükő évben a 258. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 108 nap van hátra. Következzenek a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események.

1294-ben ezen a napon Lodomér esztergomi érsek kiközösítette az esztergomi mészárosokat, mert az esztergomi káptalan sérelmére áthelyezték a mészárszéket. Time... 1374-ben 5. Leó örmény királyt és feleségét, Szojszonsz Margit királynét Kis-Örményország fővárosában, Szízben királyá és királynéve koronázták. 1402-ben ezen a napon Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király fiúörökös nélküli halála esetére 4. Albert osztrák herceget tette meg örökösévé. 1509-ben ezen a napon földrengés volt Konstantinápolyban, az Oszmán Birodalom fővárosában. Egy városrész teljesen romba dőlt, a katasztrófa 13 000 ember életét követelte.

1648. szeptember 14-én nemzeti zsinatot tartottak Nagyszombatban. 1658-ban ezen a napon Barcsai Ákost Erdély fejedelmévé választották. 1812-ben a visszavonuló oroszok felgyújtották a Napóleon csapatai által megszállt Moszkvát. 1861-ben ezen a napon megnyitotta kapuit a Széchenyi Lánchíd budai hídfőjénél a Budai Népszínház.

1872-ben Magyarországon kitört az utolsó nagy kolera járvány. A halálos áldozatok száma hivatalos kimutatás szerint 250 ezer. 1892-ben Kossuth Lajos Budapest díszpolgára lett. 1901-ben ezen a napon Theodore Roosevelt lett az Amerikai Egyesült Államok 26. elnöke. 1957-ben ezen a napon a Biztonsági Tanács elítélte a Szovjetunió magyarországi beavatkozását az 1956-os forradalom ellen.

1964-ben ezen a napon Walt Disney megkapta a Fehérházban a szabadságért érmet. 1994. szeptember 14-én megnyitották a 4 milliárd forintos költséggel újjáépített budapesti nagyvásárcsarnokot. 2003-ban Laki Zsuzsanna személyében magyar lány lett Európa szépem a párizsi döntőn. 2007-ben ezen a napon elindult a japán Kaguya Selene holdszonda. 2015-ben a LIGO gravitációs hullámokat megfigyelő obszervatórium mindkét detektora gravitációs hullámokat észlelt, ezzel igazolva Einstein utolsó elméletét.

most pedig következzenek azok, akiknek a születésére emlékezünk szeptember 14-én. A 1902-ben ezen a napon született Nyikolaj Iljics Kamov, szovjet repülőgép tervező, vezetésével a Kamov tervező irodában fejlesztették ki a K-típus jelzésű helikoptereket. 1919-ben látta meg a napvilágot Larundi László, Kossuth-díjas magyar filmrendező. 1942-ben látta meg a napvilágot Czakó Gábor, Csaba Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a Magyar Katolikus Újságíró képzés megszervezője, dolgozott Antell József miniszterelnök tanácsadó testületében. 1983-ban Londonban született Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol soul, jazz és rhythm and blues énekesnő és dalszövegíró. Minden idők legtöbb zenei kiadványát értékesítő brit női előadók közé sorolják a több mint 24 millió eladott lemezével. Első albumát a 2003-ban megjelent Franket Mercury díjra jelölték. Az énekesnőnek két Ivor Novello díjat is ítéltek, az elsőt 2004-ben a Stronger Than Me című daláért, míg a másikat 2007 májusában a 2006-os Back to Black című albuma első kislemezéért, a Rehabért. 2007. február 14-én brit díjat nyert a legjobb női előadó művész kategóriában. Az elismerésre a legjobb brit album kategóriában is jelölték. 2008-ban Black to Black című albumával összesen 5 Grammy-díjat nyert meg, köztük az év dalam és az év felvétele a Rehab című daláért. Július 17-én bejelentették, hogy a Back to Black egyike azon 12 albumnak, amelyek szerepelnek a 2007-es Mercury díjra jelölt listáján, és az énekesnőt még ugyanebben az évben háromszor jelölték az MTV Video Music Awards-ra. Winehouse alkoholmérgezésben halt meg 2011. július 23-án, mindössze 27 évesen. Halála után Back to Black című albuma egy ideig a 21. század legkelendőbb albumává vált az Egyesült Királyságban. 2012-ben a VH1 a 26. helyre sorolta őt a zeneipar 100 legkiválóbb női előadóit felsoroló listáján.

A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk szeptember 14-én. Ezerháromszázhuszonegyben ezen a napon távozott az élők sorából Dante Alighieri, olasz költő, az isteni színjáték szerzője. 1851-ben hunyt el James Fenimore Cooper, amerikai író, a Bőrharisnya és más indián történetek szerzője. 1901-ben hunyt el William McKinley, az amerikai Egyesült Államok 25. elnöke, aki az elnöki hivatalt 1897 és 1901 között töltötte be. 1982-ben hunyt el Grace Kelly, amerikai színésznő, aki 1956-tól monakói hercegné volt. 1986-ban hunyt el Galambos Lajos, magyar író, dramaturg.

szeptember 14-e a keresztény egység napja. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók.

0: Sorsegyi Zsófi énekelt az elmúlt percekben, előtte pedig a napkalendáriumát lapoztuk Boldizs Erzsejk Annával. Látogató rovatunkkal folytatjuk. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják a hallássérültek világnapját. Mai műsorunkban a siketek és a nagyot hallókról beszélgetünk. A szerkesztő Szabó Anita, a 2018. szeptember 10-i rovatunkat hallhatják.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő percekben a Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját, a látogatót sugározzuk. A Siketek Nemzetközi Szövetségének határozata alapján 1958 óta minden év szeptember utolsó vasárnapján tartják a hallássérültek világnapját. Mai műsorunk e téma köré épült. Egy általános tájékoztatóval indítunk, amelyet az Agnus Rádió készített. Ezt követ egy bizonyságtétel az Európa Rádió jóvoltából. Majd egy szakértői tájékoztatóval folytatjuk adásunkat, amelyet szintén az Agnus Rádió készített. Végül igei tanítással zárunk, amelyet a Beregszászi Pulzus FM szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő percekben. Most következzen egy általános tájékoztató.

A hallássérült kifejezés egy gyűjtő fogalom, amely a sérülés fokától és súlyosságától függetlenül a siketektől a nagyot hallókig minden esetet magában foglal. A nagyot hallás és a siketség között azonban jelentős különbségek vannak. A hallássérülés fokozatait az úgynevezett audiogram adatai szerint lehet elkülöníteni, ez méri a hallás mértékét. Ha a sérülés enyhébb fokú, azaz bár nem minden erősséget és terjedelmet, de valamennyit hall, van hallásmaradvány, az például hallókészülékkel vagy implantátummal korrigálható, bizonyos esetekben fejleszthető. A nagyothallás is egy gyűjtő fogalom. A hallásromlás mértékétől függően ez lehet enyhe, közepes vagy súlyos fokú. A nagyothallók legnagyobb része idős korban fiziológiai elváltozások során szenvedi el a halláskárosodást. Ám egyre többen vannak, akiknek a környezeti ártalmak, vagy például hosszú ideig tartó nagy zajhatás miatt, például hangos zenehallgatása miatt romlik jelentősen a hallása. Ez azért jelent nagy problémát, mert ők életük nagy részét hallóként élték le, így számukra nehéz alkalmazkodni a hallás csökkenéséhez, elvesztéséhez, így gyakran bezárkóznak, elvesztik a kapcsolatot a külvilággal. Különösen igaz ez a súlyosan nagyothallókra. A nagyothallókkal szemben a siketek teljes csendben élnek, nincs hasznosítható hallásmaradványuk, így hallásuk nem javítható orvosi, technikai eszközökkel. Ők semmilyen hangot nem hallanak, ami miatt a hagyományos kommunikáció lehetetlen számukra. A különböző országokból származó szakmai munkákat és a gyakorlatot végigtekintve jól látható, hogy államonként jelentős különbség van a hallásvesztés fokozatainak és a siketségnek a meghatározásában. Nyilvánvaló, hogy a hallássérültek bizonyos csoportjaiban a modern orvostudomány eredményei, az egyre újabb technológiák, valamint az ezekkel párhuzamosan alkalmazott auditív-verbális oktatási módszerek számítanak a leghatékonyabb segítségeknek.

0: Az Európa Rádió összeállítása következik. Szűcs Ibolya, a református cigány misszió debreceni munkatársa mesélt munkájáról, a gyerekekkel való foglalkozásáról és a jövőbeli tervekről.
1: Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan talált rá a hivatására, a munkájára?
2: Hát lelkészgyerek vagyok. Elsősorban ez is, hogy lelkészgyerekként mindig az embereknek való segítés, az természetessé vált, szüleimtől látva a példát, illetve az, hogy családon belül is érintett vagyok, mert édesapámnak a testvére, az öccse és az ő felesége siketek. És ez az, ami úgy elmélyítette a ő kommunikációjuk, illetve hozzájuk való viszonyom.
1: És jelelni már megtanult akkor is, vagy fiatalabb korában?
2: Hát néhány jelet, hát azt, hogy láttuk, hogy ők meg a barátaikkal hogyan kommunikáltak, viszont velünk a szájról való olvasást nagyon jól tudták, meg tudják, ahogy ezt ők nekik is tanították, meg akkor még a jelnyelv nem is volt annyira elfogadott, de a szüleimmel is ugyanígy szájról olvasva kommunikáltak.
1: És hogyan telik egy napja, milyen munkafeladatokat lát el?
2: Elég sokrétű a munkám, gyermekek. Től kezdve a hittaloktatáson, a szülők való kapcsolattartás van, tehát ez egy több generációt is magában foglal, és így ennek függvényében a hittanórák, amik úgy megszabják a menetét a napoknak, próbáljuk minél több alkalomra bevonni a hallássérült siket testvéreket is, családtagokat, illetve reménység szerint jelnyelvoktatás lesz a teológián. Az elmúlt években mindig indítottuk, mostan ugye a szervezése, és ezek, amik ilyen nagyobb keretet, vagy ilyen fölöpök a hétben, és ezeknek a alkalmakon való szervezése, előkészítése, részvétele, lebonyolítása.
1: És hogyan készül egy biblia órára, mivel próbálja esetleg játékosabbá tenni, vagy feldobni, vagy jobban érthetővé tenni a gyermekek számára?
2: Hát a vizualitás az fontos, úgyhogy így a képekkel, tehát mi több képet használunk, kevesebb szöveget, mert nekik ugye a vizuálisan a befogadása, ami fontosabb a gyerekeknek, tehát ilyen képeken, filmeken keresztül, és hát próbáljuk őket is megmozgatni, eljátszani velük ezeket a történeteket, hogy még inkább magukévá tudják tenni, megérteni ezeket a történeteket, a Biblia történeteit.
1: És hogyan tudná megfogalmazni azt, hogy mit jelent önnek a siket misszió, a misszió kifejezés?
2: A misszió, hát ez egy kettő szerep, mert hogy a hallássérült emberek felé is, hogy elsősorban egyházon belül, de világi szempontból is látom, hogy sok helyen szükség lenne arra, hogy megértsék, hogy a hallássérült emberek problémáját, mert sokan ebben azt gondolják, hogy értelmileg is sérültek az emberek, és úgy is próbálják őket kezelni, mint hogyha értelmi fogyatékosok is lennének, hanem csak az, hogy hallásuk nincsen meg, és emiatt máshogyan tudják magukévá tenni, vagy megérteni az információt, ugye ami a hangzóbeszéd őket körülvevő világban is van, és hogy ezt eloszlatni ezeket a kételyeket, és ugyanúgy a Bibliát, a Biblia világát is közelebb vinni, a hallássérült testvérek felé is. Mint ahogy Pál apostol is mondja, ugye, hogy mindenekké mindenem élettem. Tehát, hogy próbált ugyanúgy a görögöknek, a rómaiaknak, a zsidók emberek szokásainak is megfelelni, illetve azokat az akadályokat leállítani, ugyanígy a hallássérültek embereknél is.
1: Létezik-e akadálymentesített Biblia, és hogyha igen, akkor ez mennyiben más, vagy hogyan kell elképzelnünk?
2: Részletei vannak meg az Új Szövetség, ugye a Bibliának, hát reménység szerint a többi is el fog készülni. Ez jelelve vannak a történetek, mert a siket embereknek a jelelés az az ő anyanyelvük el is, meg tudják is a szájról olvasást, de az információ az akkor is nekik elsősorban az ő kommunikációjuk emiatt a jelnyelv. És emiatt fontos lenne, hogy a Biblia többi részei is ugyanúgy elkészüljenek az ő anyanyelvükön, hogy ezen a jelek által megértsék.
1: Milyen programok és lehetőségek vannak itt Debrecenben a siketek és a nagyot hallók részére?
2: Ugyanaz, mint halló gyülekezeti tagok részére, tehát itt szeretnénk ugyanazt a lehetőségeket megadni, hogy gyülekezeti alkalmakon, tehát akár a hittanoktatásból, a igény szerint bibliaórákon, istentiszteleteken, haló vagy más esetleg olyan gyülekezeti rendezvényeken, gyülekezeti napokon, csendes napokon is, hogy részt tudjanak venni, ahol jelenünk jelnyelvi tolmács akadálymentesíti, vagy teszi hozzáférhető számukra is az alkalmat.
1: És itt Debrecenben milyen olyan intézmények vannak, vagy szervezetek, amelyek a siketekkel foglalkoznak?
2: Van kifejezetten Debrecenben is hallássérült iskola, óvoda és iskola, ahol speciálisan foglalkoznak ezekkel a gyermekekkel, és a nagy templomi gyülekezethez tartozunk, hittanoktatás szempontjából is, meg a felnőtt hallássérültek is bejárnak istentiszteletre, és van, ami ilyen érdekvédelmi szervezetük, a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségének a debreceni szervezete, illetve van, ami az ő kommunikációjukat segíti, a jelnyelvi tolmácsszolgálat.
1: És a református siket misszió, az fontosnak tartja a társadalmi érzékenyítést?
2: Igen. Igen, mert bár az elmúlt években nagyon sok pozitív előrelépés történt, de még mindig van mit ezen a részen akadályokat elhárítani, akár kisebb közösségben, tehát gyülekezeteken belül, családokon belül is, ugye lelki gondozás szempontjából is. A mai kutatások szerint, mert nekem is ez a tapasztalatom, hogy a hallássérült gyerekek jó nagy része, többsége halló családba születik. És így a halló szülőknek ez a megértése, feldolgozása sokszor nem csak lelkileg, hanem esetleg még szakmailag is, hogy merre felé tudják vinni közösségbe a gyermeküket, hogy tudják a kommunikációt, egymás megértését elsajátítani.
1: Milyen jövőbeli tervei vannak, vagy céljai a siket missziónak?
2: Mindenképpen szeretnénk nagyobb gyülekezeteket is, hát most, hogy felnőttek a hittanosaink, a fiatalabb generációt ezen tudjuk elérni, és nekik szeretnénk olyan alkalmakat tervezni, hogy legyen nekik is esetleg olyan alkalom, vagy hallókkal együtt, ami szintén ugye az egyház közelére tereli a gyerekeket, fiatalokat.
0: Szűcs Ibolya, a Református Cigánymisszió debreceni munkatársa mesélt munkájáról, a gyerekekkel való foglalkozásról és a jövőbeli tervekről.

0: A következőkben a 130 éves Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának igazgatójával, Kis Csillával beszélgetünk a hallássérültekről, fogalmak tisztázásáról, a gyerekek iskolai tevékenységeikről, valamint a tanulmányaik utáni lehetőségekről. Meséljen egy kicsit a munkájáról, mi az ön szakterülete, mivel foglalkozik.
1: Kis Csilla vagyok, gyógypedagógus. 1994 óta a hallássérültek iskolájában dolgozom. 2011-ben aligazgatója lettem a hallássérültek iskolájának, 2012-től pedig vezetem ezt az intézményt, tehát igazgatóként dolgozom a hallássérültek iskolájában. 2012. szeptemberétől viseli a Kozmuca Flóra hallássérültek iskolájának nevét.
0: A hallássérült kifejezés az egy gyűjtő fogalom. Tudnánk definiálni, hogy mit is jelent ez pontosan, és hogyan különíthetjük el például a sikertséget a nagyot hallástól.
1: Hallássérült fogalom valóban gyűjtő fogalom. Ide tartoznak a nagyot hallók, a siketek, és a kettő között van egy átmeneti sáv, így mondjuk a szakirodalomban. A nagyot hallók is nagyon különböznek egymástól, mert a 10-15 decibeles hallásveszteségtől egészen a 70-80 decibeles hallásveszteségig nagyon széles a skála, és az enyhe nagyot hallástól a súlyosabb nagyot hallásig terjed. A nagyon enyhe nagyot hallás és a súlyos nagyot hallás között elég nagy a különbség. A nagyon enyhe nagyot hallás inkább öregkorban jellemző 10-15 decibeles hallásveszteség, vagy 20 decibeles hallásveszteségről beszélünk itt hallókészülékkel. Igazából itt még hallókészülék sem olyan nagyon fontos. A középsúlyos és a súlyos nagyot hallásnál is segít a hallókészülék, felerősíti a hangokat, illetve leválasztja a zajokat, és segíthet, hogy társaságban is meghallják a beszédet, és megértsék a beszédet. Súlyosabb nagyot hallásnál már azért távolabbról nagyobb társaságban nehéz a beszéd kódolása, és sérült a beszéd is. A beszédprodukció is sérül.
0: Térjünk át a siketekre, róluk mit kell tudni, hogyan definiálhatjuk. És mi a különbség a nagyot hallás sikertség között olyan értelemben, hogy a nagyot hallást azt később kaphatja el az ember idősebb korában, a sikertség az inkább vele született?
1: A sikertség is lehet vele született, és lehet szerzett. Tehát azon kívül, hogy genetikai okok miatt valaki siketnek születik, általános statisztikákban 3-6% a populációnak az, aki genetikai okokból kifolyólag öröklött sikettséggel születik, de ezen kívül balesetek következtében, illetve még mindig, sajnos még mindig van olyan esetünk, hogy gyógyszeres kezeléstől válik valaki siketté. Nálunk az iskolában nagyobb a gyakorisága a genetikai, az örökletes siketségnek, azért, mert a siket családból származó gyereket gyakrabban adják a siket iskolába a szülők.
0: Mennyire kell többet foglalkozni egy sikettel, mint egy nagyot hallóval, vagy milyen módszerekkel segítenek rajtuk?
1: Specifikus módszerekkel, természetesen, specifikus módszerekkel, specifikus eszközökkel, úgymond, tehát az első és legfontosabb a hallókészülékes ellátás, vagy a most már nálunk is elterjedt kochleáris implantáció, amely egy jobb minőségű hallást biztosíthat, hogyha sikeres implantációról beszélünk. Az iskolában nálunk inkább súlyos nagyot hallók és sikert gyerekek járnak. Az integráció nem csak hogy divatos fogalom, hanem egyre inkább teret hódít Romániában is. Egyrészt az Európai Uniós nyomás az, ami érezteti hatását, és meg kell feleljen az elvárásoknak Románia is, másrészt pedig a gyermeklétszám csökkenése azt eredményezi, hogy az iskolákban elfogadják és megtartják, integrálják azokat a gyerekeket, akik integrálhatók tulajdonképpen, tehát akik hallókészülékkel képesek megtanulni a beszédet, és valamilyen mértékben részt vesznek az oktatásban, és képesek követni a frontális oktatást és a verbális kommunikációra alapozott oktatást. A mi iskolánkba inkább siketek és súlyos nagyot halló gyerekek jönnek, akiknek a nehézséget jelent, tehát hallókészülékkel is nehézséget jelent a beszédelsajátítás, a beszédmegértés és egyáltalán a kommunikáció. Ők azok, akik inkább a jelnyelvet használják a kommunikációban, és megtanulnak írni, olvasni is, de nem egy olyan szinten, ahogy halló gyerekek képesek az írásolvasást elsajátítani. Mivel a kommunikáció sérült, az írásolvasás pedig a verbális kommunikáción alapszik, ezért a hallásérülteknél, súlyos hallásérülteknél és siketeknél az írásolvasás tanítási folyamata is több évet vesz igénybe, speciális módszerekkel, és ritkán érhető el az a szint, ritkán érik el a negyedikes halló gyerek szintjét.
0: A jelenlést azt, hogy sajátítják el, mert gondolom az egész család meg kell tanuljon.
1: A siket családból származó gyerekek természetesen gazdag jelnyelvvel és gazdag szókincsel, úgymond jelkincsel rendelkeznek, és ők azok, akik a halló családból származó társaikat segítik és tanítják, illetve gyakran a pedagógusokat is, meg a környezetükben lévő alkalmazottakat is tanítják a jelnyelvre, de természetesen az alkalmazottaink kurzusokon vehettek részt. Többféle kurzust indítottak az utóbbi években, amelyen sikerült a tantestületnek is egy magasabb szintű jelnyelvet elsajátítani, és ezáltal a tudományokat, a tantervben foglalt tananyagot alaposabban tudják átadni a gyerekeknek. A mi iskolánk a jelnyelvet, mint tantárgyat is oktatja, opcionális tantárgyként 4 évvel ezelőtt bevezettük a jelnyelvet. Az új tanmenet, amely tavasszal jelent meg, vagy májusban, azt hiszem, az már kötelező tantárgyként előírja, hogy jelnyelvet kell oktatni a siketeknél, de ezt nem ettől a szeptembertől, hanem a következő szeptembertől vezetjük be. Eddig sajnos a siketek a normál tanmenet szerint kellett tanuljanak, ami nekik nagyon nehéz volt. Elérhetetlen az információ mennyiség, a tananyag, a tantárgyak is, a több nyelv oktatása elérhetetlen számukra, mert nekik a magyar nyelv is idegen nyelv, és nagyon nagy erőfeszítéssel sajátítható el.
0: Egy siket gyerek és egy nagyot halló gyerek hogyan kommunikál egymással ott a közösségben, az iskolában?
1: A mi iskolánkban a siket gyerek és a nagyot halló gyerek egy osztályba kerül, és jelnyelven kommunikálnak természetesen. A nagyot hallók a hallókkal gyakrabban kommunikálnak verbálisan, de egymás között jelnyelvvel kommunikálnak a gyermekek. Arra is van példa, hogy a más osztályban járó értelmi fogyatékos, vagy inkább az értelmi fogyatékos gyerekek még eltanulnak egy-egy jelnyelvet, egy-egy jelt, és akkor ők is megpróbálnak a siketekkel jellel kommunikálni, illetve az enyhe, sérült és tanulási zavaros gyerekek, hogyha egy iskolába járnak, akkor ők is átveszik, megtanulják, és kommunikálnak a siketekkel jelnyelven.
0: Beszéljünk még arról, hogy amikor véget ér az iskola, vége van a bentlakásos éveknek is, akkor hogyan tovább, hogyan helyezkedik el az életben egy hallássérült gyerek? Például fiatal felnőttként hogyan indul az életnek?
1: Nálunk a mi iskolánk a siketek számára 8 osztályos oktatást, alapképzést biztosít, és szakiskolába tovább tanulási lehetőségeik máshol vannak. Egyrészt Budapestre mennek tovább tanulni a siket gyerekek, mert a budapesti iskolában, szakiskolában több lehetőség, több mesterség van, és magyar nyelven tanulhatnak tovább, és azért a magyar családból származó siketeknek ez nagyon sokat jelent. Akiknek nincs lehetőségük Budapestre tovább menni, azok itt Kolozsváron a speciális szakiskolában, számos speciális szakiskolában tanulnak tovább, vagy a hallássérült liceumban. Ebben a két iskolában román tannyelven tudnak tovább tanulni, de különböző mesterségeket sajátítanak el, asztalos mesterséget, számítógép karbantartóit a liceumban, varrónők, fodrászok, kozmetikusok és egyéb szakácsnak tanulhatnak a speciális szakiskolában, és nagyon jó visszajelzéseink vannak, szerencsére sikerül elhelyezkedniük, tehát azok, akik valamilyen diplomát szereztek az elmúlt években, azok vagy a szakmájukban, vagy valamilyen gyárban sikerült elhelyezkedniük. Kolozsváron is van több olyan gyár, amely alkalmaz siketeket, és akkor, ha nem is Kolozsvárról él a családjuk, Kolozsvár egy olyan központ, ami vonza a siketeket is, és itt találnak maguknak munkát, vagy sajnos arra is van példa, hogy Budapesten tanulnak, akkor Budapesten maradnak, és ott keresnek munkát maguknak, de szerencsére sok jó példát láttam az utóbbi időben, hogy hazatértek, és otthon szakács diplomáját otthon a bölcsődében alkalmazza, vagy az asztalos diplomáját otthon egy gyárban tudja hasznosítani, és szerencsére, hogy büszkék lehetünk rájuk, és megállják a helyüket az életben. Az orvostudomány és a technológia fejlődésének köszönhetően nagy mértékben csökkent a siketek száma az utóbbi időben. Régen az antibiotikumtól lettek siketek a gyerekek, nagy számban voltak olyanok, akik kannamicintől és különböző erős antibiotikumtól az életük első éveiben, még a beszédtanulás előtt veszítették el a hallásukat, most már azért egyre kevesebb az ilyen is, jobb minőségűek az antibiotikumok, és mértékkel írják fel, és adagolják az orvosok is, és ugye a gyerekek száma is csökken évről évre, a születések száma, és ezért is megfogyatkozott a siket gyerekek száma. Körülbelül most a létszám egynegyedét teszik ki a siketek, és akkor háromnegyedét másfajta akadályozottsággal és sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyerekekből áll, külön-külön osztályban természetesen.
0: Szakértői tájékoztatót hallottak a 130 éves Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájának igazgatójával, Kis Csillával beszélgettünk a hallássérültekről, fogalmak tisztázásáról, a gyerekek iskolai tevékenységeikről, valamint a tanulmányaik utáni lehetőségekről.

0: Végül igei tanítással zárjuk műsorunkat, amelyet a Beregszászi Pulzus Rádió készített. Cserniga Gyula, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítása. Következik a siketekről és a nagyothallókról.
1: Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat. Cserniga Gyula vagyok, Beregszászi beosztott lelkipásztor. És Isten igéit olvasom a római levélből, 10. fejezet 17. versétől. A hit tehát hallásban van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Pál apostol az ő levelében a hitről beszél, amely a hallásból van, amely hallás által jut el másokhoz. És a mostani téma, a mai téma a sikettség, és talán morbidnak hangzik, hogy pont a hallásról szóló igét választottam erre az alkalomra, hiszen számos olyan hely van az Új Szövetségben, ahol találkozhatunk Jézus gyógyításaival. Jézus gyógyításai során siketekkel, akik meggyógyultak, akiknek az életét teljessé teszi Jézus azáltal, hogy visszaadja az ő hallásukat. Amikor a börtönbe vetett keresztelő János tanítványai felkeresik Jézust, azzal, hogy vajon ő-e a messiás, vagy mást kell várniuk, akkor Jézus azt válaszolja nekik, menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallottatok és láttatok, vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak.

0: az Ószövetség beszél a süketségről, sőt kifejezetten az ószövetségi törvények, a mózesi törvények védik a süketeket. Tilos volt szidalmazni, tilos volt gúnyolni őket. Aki ilyet tett, annak törvényszék előtt kellett felelnie. A leggyakrabban azonban az Ószövetség is és Jézus kora is átvitt értelemben használja a süketséget. Népről beszél, amely süket az Isten hívó hangjára. Maga Jézus is többször mondja azt, hogy akinek van füle a hallásra, hallja meg. És sokkal inkább jelenti ez az értő meghallást, mint sem azt, hogy valaki fülek hiányában nem képes meghallani Jézus Krisztus tanításait. A hit tehát hallásból van, mondja Pál apostol. És ez visszavezethető Krisztus beszédéhez, visszavezethető Krisztus tanításához. A lelki süketség, amikor nem értjük, nem halljuk meg, hogy hozzánk, hogy nekünk szól a tanítás. Bennünket szólít meg az Isten. Rólunk és hozzánk beszél. Hozzánk van szava. Meglehetősen visszatetsző dolog siketeknek rádióban beszélni, hiszen nem hallja. Ők pont azok, akik ki vannak rekesztve a hangok világából. És valóban olyan sok eset van, amikor Jézus ezt a süketséget, a hangok világára való érzéketlenséget meg tudja gyógyítani. Olvashatunk gyakran arról, hogy süketnémákat is meggyógyít. És ez a süketnémaság gyakran nem azt jelentette, hogy valóban néma is volt az illető, hanem mert gyerekkorától nem hallott, nem tanult megbeszélni sem, és csak hangokat tudott kiadni. Csak hangokat mondott egymás mellé, de nem értette ő sem, s más sem, hogy mit akar ezzel kifejezni. Némának tekintették őket. És azt találjuk, hogy Jézus meggyógyítja őket. Jézus meggyógyítja ezeket a süketeket, némákat, meggyógyít mindenkit, aki ilyen testi bajjal megy ő hozzá. És a mai világban az orvostudomány segítségével még inkább csodálatos eredményeket lehet elérni, akár a siketség gyógyításában is. Egyre többen vannak, akiket a betegségük nem rekeszt ki a hallók társadalmából. És talán, amit érdemes még idefűzni, ha már az Ószövetség is megkövetelte a toleranciát velük szemben, érdemes ezt a mai korban is szem előtt tartani, talán még aktuálisabban, mint bármikor. Mert az a másik, az nem kevésbé értékes, nem bolond, csak nem hallja, amit mondunk, csak siket, és nem jut el hozzá a beszéd, és még érvényesebb ez a lelki süketségre. Akiket akaratlanul is szembeállítunk azokkal, akik nem hallják meg az Isten hívását, akik nem akarják meghallani az Isten szavát. A Szentírás alapján nyugodtan mondhatjuk, hogy mindig kevesebben vannak azok, akik megértik Krisztus beszédét, akikben ott lakik Krisztus beszéde, akik hallásból hitre jutottak. Kisebbség, akiknek egy olyan tapasztalásról kell bizonyságot tenniük, amire a többiek szemei vakok, amire a többiek fülei süketek. Arról kell nekik bizonyságot tenni, arról kell beszélniük, és azt kellene megértetniük velük. Hordozhatjuk hát imádságban nem csak azokat, akik testileg süketek, akik betegség következtében elveszítették a hallásukat, a képességüket, hogy megértsék, hogy hallják a hangokat, de imádkozhatunk azokért is, akiknek lelkileg van szükségük Isten gyógyítására, hogy megnyíljanak az ő füleik, hogy hallják az Isten igéjét, hiszen a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által, amit az Isten mindenkinek oda akar ajándékozni, amit az Isten mindenkinek el akar mondani, mert az Isten mindenkit meg akar gyógyítani, teljessé akar tenni önmagával. Kívánom, hogy így legyen. Amen.
1: Csernyiga Gyula a Beregszászi Református Gyülekezet lelkészének igei tanítását hallották a siketekről és a nagyothallókról. Az elmúlt percekben Látogató című egészség és életmód magazinunkat sugároztuk a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésével. Mai témánkat a Hallássérültek Világnapja alkalmából készítettük. Reméljük, hallgatóink számára is hasznosak voltak a hallottak, és sokak számára segítséget nyújtott műsorunk. Megköszönöm figyelmüket, Szabó Anitát hallották. Kérdéseiket, visszajelzéseiket várjuk a 0264-441-968-as telefonszámra és az agnus@agnusradio.ru e-mail címre.

0: érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.
1: Az elmúlt percekben a 2018. szeptember 10-i látogató rovatunkat sugároztuk Szabó Anita szerkesztésében. Nagy szeretettel köszöntjük most bekapcsolódó hallgatóinkat is szeptember 14-én hétfő déli magazin műsorunkban Czakó Gábor Kossuth Díjas író gondolatával. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán mesekosár rovatunk következik egy újabb Mátyás királyos áruhás mesével, ezt követően pedig a Kárpátaljai Kegyes Alapítvány munkáját ismerhetjük meg közelebbről. 14 órakor is hírekkel jelentkezünk, 14 óra 15 perckor marsrovatunkat, 14 óra 20 perckor pedig keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Emelkedett a foglalkoztatási arány, de a munkanélküliség is. Román kamionosokkal működött az olasz droghálózat, 1,8 millió euró értékű kábítószert foglaltak le. India közelebb kerülhet Európához. A 16 évesek szülői beleegyezés nélkül fordulhatnának pszichológushoz. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7%-ra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal 6,8%-ra nőtt az első negyedévhez képest. Közölte ma az Országos Statisztikai Intézet, írja az Ager Press. Az adatok szerint a 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8%-os volt. A foglalkoztatási szint a férfiak körében 70,9%, a nők körében 54,3% volt, és magasabb volt a városokban 69%, mint vidéken, ahol 56,1% volt ez az arány. Egy román kamionos bukott le Olaszországban, mintegy 200 kg drogszállítmánnyal. Az olasz sajtó beszámolója szerint a férfi egy olyan csempész hálózatnak dolgozott, amely kamionokkal szállította a drogot, a banda központi raktárát pedig egy nyugdíjas pincéjében rendezték be. Az olasz sajtó szerint két román állampolgár állhatott kapcsolatban egy kábítószer kereskedői hálózattal, amelyet két olasz állampolgár irányított, akik már házi őrizetben voltak. A rendőrség által végzett ellenőrzések nyomán további több száz kilogramm kábítószert találtak egy idős férfi pincéjében elrejtve, aki állítólag úgy tudta, a zsákokban kakaó van. Az ügyben több mint 10 személy ellen folyik nyomozás, és a rendőrök mintegy 500 kilogramm kábítószert foglaltak le, amelynek értéke 1,8 millió euró. Az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás közel két évtizednyi tárgyalás után jutott el a politikai jóváhagyás szakaszába, miután az Európai Bizottság szeptember 11-én a tagállamok elé terjesztette az egyezmény aláírásához és megkötéséhez szükséges javaslatokat. A következő lépés a tanács döntése lehet, ezt követően kerülhet sor az aláírásra, majd az Európai Parlament hozzájárulására. India szintén végigviszi a saját jóváhagyási eljárását, ezért az új kereskedelmi szabályok alkalmazása még nem kezdődik meg azonnal. Az Európai Unió és India együtt mintegy 2 milliárd fogyasztót képvisel, miközben a két fél közötti árukereskedelem értéke tavaly már 118 milliárd euró körül alakult. Az ipari termékeket átlagosan 16%-ot meghaladó vám terheli, bizonyos áruknál azonban ennek többszörösét kell megfizetni. Az egyezmény az uniós export 96,6%-ánál eltörli, vagy jelentősen mérsékli ezeket a terheket. A 16. életévüket betöltött fiatalok önállóan, szülői beleegyezés nélkül is kérhetnének szakmai segítséget az iskolában. Derül ki abból a törvénytervezetből, amelyet a gazdasági és szociális tanács is támogat. A szenátus előtt lévő jogszabálytervezet értelmében a 16 éves serdülők saját elhatározásukból vehetnének igénybe pszichológiai tanácsadást a szülők jóváhagyása nélkül. Az intézkedés az iskolai tanácsadásra, valamint a pszichológiai felmérésekre, pszichoterápiára és egyéb szakmai szolgáltatásokra egyaránt vonatkozna, számol be az EduPedu portál. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5 lej 25 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ról és a kronika.ról hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum,
4: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: Reklám.
6: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
7: www.agnusradio.ru
6: Közösségünk honlapja.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó! Az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
11: Köszönjük, hogy támogatott, köszönjük, hogy velünk van. Most pedig a mesekosár rovatunkkal folytatjuk, hírekkel pedig legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat. Ma egy Mátyás királyról szóló mesét hallhattok, kedves gyerekek, ismét Áruhába bújik Mátyás király, hát ugye, ami nem szokatlan tőlem. Előtt azonban még a belvárosi betyárok zenélnek, utána pedig Halász Jutka nénit hallhatjátok. Úgyhogy jó szórakozást kívánok kicsiknek, és természetesen a mesét szerető nagyoknak is.
12: Mesekosár. Mesekosár.

0: Értek be a dalba.
1: Mátyás király gyakorta cserélte nyűttes parasz gúnyára aranyos királyi ruháját, hogy megtudakolja a szegények baját, panaszát. Az állöltözet olyan jól rejtette a királyt, hogy senki sem sejtette, ki is valójában. Igyekezett Mátyás, hogy minél több faluba eljusson, de bizony nem egyszer utolérte az este. Ha besötétedett, szállást kellett keresnie. Egy szegényes kovács műhelyt pillantott meg a falu szélén. Megállt az ajtóba, köszönt tisztességgel, majd bebocsátást kért éjszakára. A mester szívesen fogadta a szegény vándort. Dolga végeztével kulcsra fordította a zárat, s asztalhoz ültette a szálláskérőt. A mesterné asszony is szívesen invitálta. Ahol kettő eszik, ott jut a harmadiknak is. Egyszerű lencse vacsora volt az asztalon, de a vendég tiszteletére az asszony a bödön utolsó csepp zsírját is beletette, hogy laktatóbb legyen a szegényes étek. Ha már vendég van a háznál, illendő, hogy bor legyen az asztalon. Elrigy asszony a kocsmába. Mondd meg a kocsmárosnak, hogy töltse meg ezt a kancsót jófajta borral. Írja fel hitelnek, majd a többivel kifizetem. Térült fordult az asszony, de bizony üres kancsóval jött vissza. Azt üzeni a kocsmáros, hogy nincs több hitel. Olyan sok van már a rováson. Ennyi, hogy vinni el az ördög azt a kutya kocsmárost, dohogott a kovács. Azzal mérgesen lerántotta az ujjasát, s odadobta a feleségének. Vidd az ujjasom, egy kancsóbor csak megértán. Megbolondult kent? Hát ez az egy ujjasa van, mondta a felesége ijetten. Jó az Isten, majd áld másikat, de ha vendégnek bort ígértem, hát lesz is, csapott az asztalra indulatosan. Megint szaladt az asszony, s kisvártatva hozta a bort, amit az ujjasért kapott. Beszélgettek, iddogáltak, amíg el nem fogyott. Aztán már daroltak is vidám jókedvükbe, s még az asszonnyal is eljárták a ropogóst. Reggel Mátyás illően megköszönte a szállást, s azt mondta a kovácsnak, hogy maga is e szakma mestere, csak ő a budai várban dolgozik. Ha majd egyszer a kovács uramnak arra lesz dolga, keresse Mátyás kovácsot, a kapuőrök majd eligazítják. Édesecsém, aztán meddig dolgozol még a királyi palotába, kérdi a kovács. Talán életem végéig Isten segedelmével. Három esztendő telt el, mikor egyszer a szegény kovácsnak Budán akadt intéznivalója. Nem felejtett el egykori kedves vendégét, s a strázsáktól érdeklődött felőle. Katona urak, így dolgozik-e még Mátyás kovács? Így bizony, és nagyon várja kendet. Mindjárt vezették is a kovácsot, grádicson föl s le, az egyik aranyos teremből a másikba. A mester meg csak úgy káprázott a szeme a sok csillogástól. Aztán azon is nagyon csodálkozott, hogy micsoda pompában tartják ezt a kovácsot, aki még nála is szegényebb. Egyszer aztán egy hatalmas szárnyas ajtó nyílt meg előtte. Hát, uram, fia, kit lát? A legfényesebb királyi pompában. Az asztalfőnél Mátyás kovács ül. Körülötte tanyáznak az ország legelőkelőbb urai. A kovácsmesternek nyomban kiesett a kezéből a mázas szilke, s ezer darabra tört a márványpadlón. Mi jót hozott, mester uram? Kérdezte Mátyás a félholra vált kovácst. Vajat, amit a feleségem küldött a Mátyás kovács feleségének. Gondolta, megházasodott azóta. Hálásan köszönjük, felelte derűsen a király. Aztán odament hozzá, és bemutatta az egész királyi udvarnak, a királynénak és a hatalmas főuraknak is. Majd töviről hegyire elmesélte, hogyan vendégelte meg őt, mint szálláskérő vándort a mester, és hogyan zálogosította el az egyetlen ujjasát, hogy borral tudja kínálni a szegény vendéget. ezután az asztalhoz ültette. Na, üljön már le a körünkbe, mester uram. Tudja, ahol száz eszik, a 101. sem marad éhen. A kovács hitte is, meg nem is, ami vele történt. Szolgák hada sürgött forgott körülötte, akik a legfinomabb pecsenyékkel s a legdrágább borokkal kínálták. Ebéd után így szólt hozzá Mátyás. Az ételt, italt viszonoztam, de az ujjassal sem maradjak adósa. Azzal fogta, levetette a maga gyémántos dolmányát, és a szegény kovács vállára akasztotta. Most az urak felé fordult. Jó urak, látják, milyen erős ez az ember? Úgy nézem, elbír még egy-két dolmányt. A király intésére az urak felálltak az asztal mellől, és egymás után adták fel a szegény mesterre a maguk aranyos, drága köves felöltőjét. Végül annyi ujjas nyomta a kovács vállát, hogy majd összerogyott a nagy súly alatt. Ekkor aztán a király tisztelettel elköszönt tőle, és az útjára bocsátotta. A kovács és a felesége élete végéig nem szenvedett több szükséget, de még az unokák is örököltek egy-egy gyémánt pityikét.

Yeah.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai történet. Holnap egy újabbal várunk titeket, szintén az egyórai híreket követően. Most pedig egy kicsit távolabbra, Kárpátaljára látogatunk, ahol a Kegyes Alapítvány munkáját ismerhetjük meg, akik a kórházban felejtett gyermekeket segítik.
1: Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
2: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a Jónak lenni jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
3: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletételrel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
4: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
3: Ez nagyon jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
2: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
3: A Jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biló Erzsébet ajánlotta a Kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, két havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a Kegyesről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a Nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Biró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is úgy tudom, hogy oda bejárhatnak, tehát hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a focipályán.
4: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
3: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta, így én mindig ezt mondtam, hogy igen, van egy alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogy ha ez az ő terve, és ez az ő akarata, akkor tényleg is már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
1: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.
0: A Kárpátaljai Pulzus Rádió interjúját a Kárpát-medencei Református Rádiók együttműködésének keretében sugároztuk, most pedig hallgassuk meg Zorán Üres Bölcsöt ringat a Hold fénye című dalát.

0: Zorán Dala szólt az elmúlt percekben, most pedig azokhoz fordulunk, akik ünnepelnek a mai napon. Névnapjukat köszöntő hallgatóinkat, és természetesen születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplőket is köszönti a következő percekben Boldizsár Zeik Anna.
1: Szeptember 14-én Szeréna, Roxana és Ildikó névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Szeréna latin eredetű név, a Serenus férfi név női párja. Jelentése derűs, vidám. A Roxana, perzsa, görög eredetű név latinos formája, Nagy Sándor feleségének a neve volt. Jelentése világos, ragyogó. Az Ildikó germán eredetű magyar név, jelentése harcos. Attila hun király második felesége, a germán mondákból is ismert Krimhilda, nevének rövidülése a Hilda, Ilda, s ennek már a latin nyelvű forrásokban előforduló alakváltozata az Ildikó. Csak a magyarban vált használatos női névvé, Arany János hun tárgyú eposza a Buda halála nyomán. Köszöntünk tehát szeptember 14-én minden Szeréna, Roxana és Ildikó nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, és mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket sokáig.

Az Omega együttes egy életre szól című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltesse őket. A következő percekben pedig a Bonbon együttes zenél.

A Kowalski meg a Vega dala után a Mistral együttes Gyöngyöt az embernek című dalát a Fike Band énekelte. Szeretettel köszöntjük most bekapcsolódó hallgatóinkat.

és hétfő déli magazin műsorunkban szeptember 14-én Czakó Gábor Kossuth Díjas író gondolatával. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig versrovatunk a Csugározzuk Túrmezei Erzsébet alkotásával, 14 óra 20 perctől pedig Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat ajánljuk figyelmükbe Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk.

0: A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Adót vetnek ki a külföldről érkező online rendelésekre. Országos katonai gyakorlatot tartanak a következő napokban. India közelebb kerülhet Európához. 25 Harkita megyei településen szerveznek takarítási akciót. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. November 1-től az Európai Unió úgynevezett feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, adta hírul az economedia.ro. Emellett fizetni kell a júliustól érvényes csomagonkénti 3 eurós vámot is. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az elektronikus kereskedelem révén az EU-ba növekvő számban érkező csomagok monitorizásának egyre nagyobb költségeinek fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön fogják kiszámolni az abban található minden termék kategóriára. Ez nem a megrendelőket, hanem a feladókat fogja terhelni. Ugyanakkor biztosra vehető, hogy az online kereskedők bele fogják építeni ezt a termékek áraiba. A következő napokban katonai gépek repülnek majd alacsonyan, az utakon pedig katonai járműoszlopok vonulására kell számítani Romániában. A Védelmi Minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Mindez egy országszerte zajló katonai gyakorlat részét képezi. A gyakorlat ma reggel kezdődött, és szeptember 25-ig jövő péntekig tart. A kiképzésen a román légierő, a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával vesz részt. A következő napokban a megszokottnál alacsonyabban repülő gépeket hallhatnak, vagy katonai konvojokat láthatnak a közutakon. Ne essenek pánikba, csupán kiképzésről van szó, idézi a minisztérium közleményét az Observator News. Az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás közel 2 évtizednyi tárgyalás után jutott el a politikai jóváhagyás szakaszába, miután az Európai Bizottság szeptember 11-én a tagállamok elé terjesztette az egyezmény aláírásához és megkötéséhez szükséges javaslatokat. A következő lépés a tanács döntése lehet, ezt követően kerülhet sor az aláírásra, majd az Európai Parlament hozzájárulására. India szintén végigviszi a saját jóváhagyási eljárását, ezért az új kereskedelmi szabályok alkalmazása még nem kezdődik meg azonnal. Az Európai Unió és India együtt mintegy 2 milliárd fogyasztót képvisel, miközben a két fél közötti árukereskedelem értéke tavaly már 118 milliárd euró körül alakult. Az ipari termékeket átlagosan 16%-ot meghaladó vám terheli, bizonyos áruknál azonban ennek többszörösét kell megfizetni. Az egyezmény az uniós export 96,6%-ánál eltörli, vagy jelentősen mérsékli ezeket a terheket. Mintegy 25 Hargita megyei településen szerveznek takarítási akciót a Let's Do It Romania országos kampány keretében az előttünk álló hétvégén. Az idei részvétel elmarad a korábbi évekétől, ugyanakkor egyes településeken a korábbinál több önkéntesre számítanak. Nem mindenhol tartják szombaton a takarítást, egyes településeken már pénteken megszervezik az akciót, mivel szombatra más helyi programot terveztek. Több önkormányzat idén nem csatlakozik a kampányhoz, mivel már korábban megszervezték a területek megtisztítását. Csergő Otto, a kampány Hargita megyei koordinátora, az Agerpressnek elmondta, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hány önkéntes vesz részt az akcióban. A települések maguk jelölik ki a megtisztítandó területeket, valamint azt is, hogy gyűjtik össze ideiglenesen az összeszedett hulladékot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink, ez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária-Zelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Reklám.
5: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Gombolózzon állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online műsorunkban pedig 16 órakor jelentkezünk ismét hírekkel. A következő percek a líráról szólnak. Versovatunkban Turmezei Erzsébet Tövéses út című alkotását hallgatjuk meg, utána pedig Tomászó Ábinóni dallamait hallgatjuk.

Turmezei Erzsébet, tövises út. A Gecsemáné kertből a Golgotára fel kis ösvény tart, s a lelkem ma arról énekel. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az örtövis. Mert szánt és szeretett minket, a mester arra ment, s hogy bűnben elnevesszünk, ott vérzett ő, a szent. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az örtövis. Ó, égi szeretet mélye, úgy látta, elveszünk. A kihulló drága vére lett üdvünk, életünk. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az örtövis. Ó, menj a szent keresztfához, te bűnös elveszett! Ott békét adnak néked a vérző mélysebek. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az örtövis. És ajkad énekre nyílik, új ének, áldva kél. Fenn zengik égi seregek a bárány székinél, ki mindent ím elvégezett, ment az úton, és vérezett.

0: Az elmúlt percekben Turmezei Erzsébet Tövises út című versét hallgattuk meg, utána pedig Tommaso Albinoni két oboára írt F-dur versenyének részletére mélyíthettük el a gondolatokat. A következőkben keresztény élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostolom a beliekhez írt levele első fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

felolvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből az első rész, első hét versét. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, ez a levél Pál apostoli levelei között a leghosszabb és legfontosabb. A legjelentősebb teológusok évszázadok nyomán rengeteget foglalkoztak vele. Ennek elolvasása nyomán újult meg a Luther Márton élete, és ennek magyarázata volt a reformáció alaptanítása. A 20. század első felében az új reformátori teológiának is egyik főműve lett Bárd Károly magyarázatában. A római gyülekezetet nem Pál alapította. Rómában már az első század 40-es éveiben éltek keresztjének. Hozzájuk számunkra ismeretlen palesztinai kiküldöttek által juthatott el az evangélium. Pál ezt a levelet a harmadik misszió útja végén, Krisztus után 57 vagy 58-ban írta Korintusból. A levelet Pál egyaránt címezte a zsidókból és a pogányokból lett keresztjéneknek. A levél célja főleg annak közlése volt, hogy Pál Rómába akart menni az ottani keresztjénekhez. Az ókori levelezés megszokott formájához hozzátartozott a szerző megnevezése és bemutatkozása, a címzettek megnevezése és bemutatása, valamint az üdvözlés. Amikor Pál apostol bemutatkozik a római keresztjéneknek, akik még soha nem találkoztak vele, a maga személyét elrejti az evangélium ügye mögé. Ő nem más, csak rabszolga Jézus Krisztus szolgálatában. És azzá sem a maga tetszéséből lett, hanem elválasztatott és elhivatott rá. Tanítását az érti meg jól, aki az ő szaván át urának szavára figyel. Isten adja tudtul általa az ő örök evangéliumát. Ez az evangélium már benne rejlett az Ótestamentumban is. Az ő igehirdetésében régi proféciák ígéretei teljesedtek be. A Dávid magvából régóta várt szabadító megjelenését hirdeti. Bizonyosságra azonban csak az jut, akinek élete fölött győz az, aki a halálból már feltámadott, Jézus Krisztus. A feltámadása a bizonyítéka annak, hogy ő valóban Isten fia. Ha a halál végképp elnyelte volna őt, hogyan is szólhatna örömhír róla? Sok fáradozás és szenvedés árán töltötte be Pál az ő apostolságát. Mégis úgy beszél róla, mint valami nagy ajándékról, amelyet a Jézus által elnyert kegyelemmel együtt kapott. Ezt az ajándékot igyekezett ő meghálálni a teljes odaszánásával a szolgálatra. Ez pedig nem volt hiába való. Sokfelé, így Rómában is voltak fogékony szívek, akik hittel feleltek a Pál bizonyságtételére. Azért, mert az emberi szó által magának az Úrnak a szava ragadta meg őket. Ők is, akárcsak korábban Pál, Jézus Krisztus elhívottai és kiválasztottai lettek. Az így elhívottak mindig is hálásak voltak azért, hogy hozzájuk is eljutott Isten kegyelme. Új világ tárult fel előttük, és új élet kezdődött el számukra. Isten szerelmeseinek tudhatták magukat, akik örökre az övéi. Hivatalos szentek méltóságában élhettek, akik által Isten valósítja meg céljait a világban. Csodálatos gazdagságot és méltóságot nyer az élet ott, ahol Krisztust megismerik. Kedves hallgatók, hadd kérdezzem,
Mennyiben vagytok tudatában Istentől való elhivatottságotoknak? Számodra miért jelent örömhírt a Jézusról szóló evangélium? Vajon mit kaptunk mi személyesen Jézus Krisztustól? És mennyire hatékony a mi jó kívánságunk egymás irányában?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Róma beliekhez írt levele első fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja a kiadó munkatársa Babus Márton.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi kiadásában megjelent legújabb könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A könyvnek a címe Jézus meglepő zsenialitása. A szerző Peter Williams. Amit az evangéliumok a legnagyobb tanítóról elárulnak, alcíme ennek a könyvnek. Jézusra gondolva valószínűleg ritkán jut eszünkbe elsőre a zseni kifejezés. Pedig tanításaiban és emberekkel való bánásmódjában olyan szintű tudás, éles látás, kommunikációs készség és jó értelemben vett egyszerűség rejlett, mely kétségkívül rendkívüli elmére utal. Peter Williams a Lukács evangéliuma 15. fejezetében található tékozló fiú történetén keresztül mutatja be Jézus tanításának zsenialitását, kreativitását és bölcsességét. Jézus tudatosan élt az egyszerű, ám hatásos műfaj a példázat eszközével, hogy megszólítsa a korabeli farizeusokat és írástudókat. Ezek a történetek rövid terjedelmük ellenére is meglepő összetettséggel kapcsolódnak a zsidó szentírásokhoz, különösen Mózes könyveihez. Lenyűgöző mélységű ismereteré támaszkodva, Jézus komplex összefüggések és rétegzett témák beemelésével tanította a hallgatóságát. Williams munkája egyúttal válasz azokra a kételyekre is, amelyek megkérdőjelezik, hogy Jézus volt-e az evangéliumi példázatok eredeti forrása. A szerző ellemzése nem csak Jézus személyiségének titkait tárja fel, hanem azt is segít megértenünk, ki is ő valójában, és miért bír ez a felismerés döntő jelentőséggel számunkra a mai világban. Egy rövid bevezetés a könyv tartalmába. Rádöbbentem, hogy öntudatlanul is arra lettem nevelve, hogy mindent csodáljak Jézusban, kivéve intellektuális éles látását, mondja Kenneth Bellei. Az idők során emberek ezreit illették a zseni jelszóval. A leghíresebbek közé tartozik Arisztotelész, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart és Albert Einstein. Ám a názareti Jézusra szinte sosem használják a zseni szót, pedig valószínűleg közel 2 milliárd keresztény vallja magát tanításai követőjének, ami felülmúlja bármely másik történelmi személy követőjének a számát. Az általam ismert keresztjének többsége azonban Jézus intelligenciáját inkább tekinteni az isteni természetének szükségszerű következményének, mint hogy konkrét kijelentéseit mutatná be a kiemelkedő intellektus példájaként. Ahogy Dallas Willard keresztény filozófus fanyar humorral megjegyzi, amikor Jézus, amint tanítóra tekintenek, őszintén szólva nem tartják különösebben tehetséges valakinek. Miért ismerjük el olyan könnyen mások zsenialitását, és miért nem értékeljük kellően Jézus intellektusát? Többek között az általuk hátrahagyott alkotások miatt. Arisztotelész filozófiai és ellenző műveket hagyott ránk, Da Vinci találmányokat és csodálatos festményeket, Mozart fenséges zenét, Einstein pedig a modern fizika alapjait meghatározó elméleteket. És Jézus? Ő egyetlen könyvet se írt. Mondhatjuk-e, hogy a kereszténységet hagyta maga után? A különbség az, hogy a kereszténység művészete, történelme, intézményei, filozófiája, stb. Általában Jézusra adott válasznak tekinthetők, nem pedig olyan dolgoknak, amit ő maga talált ki. Abban legalábbis egyet érthetünk, hogy a kereszténység címkéje alá sorolható dolgok jó részének egyáltalán semmi köze sincs Jézus tanításaihoz. Ez a könyv amellett érvel, hogy Jézus valódi géniusz volt, nem csupán azért, mert ma rengetegen vallják magukat a követőinek, hanem tanításának zsenialitása és bölcsessége miatt is. A neki tulajdonított tanítás ötvözi a lenyűgözött ténybeli ismereteket, a még lenyűgözőbb mélységű éles látással, koherens gondolkodással és egyszerűséggel. Szó szerint képes volt egyszerre tanítani két, tudás szintjét tekintve igen eltérő csoportot. Jézus tanításának bizonyítékai a róla szóló 4 legkorábbi feljegyzésben
Máté, Márk, Lukács és János evangéliumában találhatok. Rendkívül hasznos befektetés rászánni azt a mintegy 9 órát, hogy mind a 4 evangéliumot legalább egyszer végigolvassuk. Sőt, tapasztalatból mondhatom, hogy még kifizetődőbb egy életen át tanulmányozni őket. Ha az olvasó kételkedik abban, hogy ezek az írások komoly történelmi forrásoknak tekinthetők, ajánlom figyelmébe a Biztosak lehetünk az evangéliumban című rövidkönyvemet. Itt kifejtett érvelésem követéséhez nem szükséges elhinni, hogy Jézus mondta mindazt, amit az evangéliumokban neki tulajdonítanak. Elég annyit elfogadni, hogy a Jézusnak tulajdonított mondások a vele kapcsolatos élő emlékezetből származnak, szem előtt tartva, hogy a vezető szkeptikus tudósok szerint is az evangéliumok az első századból származnak. Jézus Krisztust akkor végezték ki, amikor Poncius Pilátus volt Júdea római helytartója Krisztus után 26 és 36 között. És ha valamennyi evangéliumot Krisztus után 100 előtt írtak, magam úgy velem jóval korábbiak, akkor Jézus élete és az evangéliumok megírása közti távolság elég rövid ahhoz, hogy alapvetően megbízhatónak tartsuk őket, de egyúttal elég hosszú is ahhoz, hogy megkérdőjelezzük megbízhatóságokat. Tehát az időtartam önmagában nem szavatolja számunkra a megbízhatóságok mértékét. Erre a kérdésre csak magukat, az evangéliumokat megvizsgálva adhatunk választ. A következő oldalakon szeretném bemutatni az evangéliumokban Jézusnak tulajdonított szövegek zsenialitását, és feltárni e brilliáns ötletek eredetének legvalószínűbb magyarázatát. Vajon Jézus egy meglehetősen középszerű tanító volt, akinek ragyogó elmélyű hallgatói önzetlenül neki tulajdonították saját remek gondolataikat? Netán Jézus egy rendkívül okos tanító volt, éles eszű tanítványokkal, akikkel így osztoznia kell az elismerésem? Vagy maga Jézus volt láng elme, a tanítványai pedig amennyiben intelligensnek mutatkoztak, csupán a tanítójuk nagyságát tükrözték vissza? Jól magam, az utóbbi magyarázatot találom a legmegegyezőbbnek, és Jézus zsenialitásának fő bizonyítékaként szeretném megvizsgálni a neki tulajdonított leghosszabb történetet, amely általában a tékozló fiú példázataként ismert. Lukács 15-ből. Ahogy látni fogjuk, a tékozló fiú története címével ellentétben nem egy, hanem két fiúról szól. Két hasonló elbeszélés után következik, meg az elveszett jóról és az elveszett érméről szólnak. Azzal, hogy egyetlen történetre összpontosítsuk a figyelmünket, nem azt akarom sugallni, hogy Jézus zsenialitásának ez az egyetlen vagy akár a legfontosabb példája. Kreativitása és bölcsessége egész tanításában tetten érhető, ha közelebbről szemügyre vesszük. Ám e könyv terjedelmi korlátai miatt mindössze egy történetet vizsgálom meg részletesen, míg más történeteket csak érintőlegesen. Kizárólag Jézus történeteit fogjuk elemezni, egyéb beszédeit és párbeszédeit nem érintjük. Az első fejezet a Jézusnak tulajdonított leghosszabb történet első olvasása és szembetűnő zsenialitását mutatja meg. A második azt vizsgálja, milyen mesterien visszhangozza ez az elbeszélés az ószövetségi történeteket. A harmadik más Jézusnak tulajdonított történeteket vesz górcső alá, megmutatva, hogy azok is hasonló módon építenek az ószövetségre. A negyedik annak okaira világít rá, miért vezethető vissza a Lukács 15-16-ban található összes történet zsenialitása nagy valószínűséggel magára, Jézusra. Az utolsó fejezet az általunk feltárt tanulságokat összekapcsolja Jézus küldetésének egészével, és megvizsgálja, milyen kihívások elé állít ez mindnyájunkat. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves érdeklődőnek. Akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposzú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org.

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Krisztus keresztje. Krisztus keresztje belső szükségszerűséggel következik az ő életéből. Krisztus kereszthalála elválaszthatatlan az ő egész életétől és munkásságától. Nem az a helyzet, hogy Krisztus csupán halála révén vált jelentőssé az emberiség számára, hanem halála különösképpen azért vált jelentőssé, mert ennek az életnek lezárását jelzi. Nem úgy lett ő pásztorrá, hogy föláldozta az életét, hanem mivel pásztor volt, odaadta az életét, amint azt János evangéliuma 10. részének 11-től 15-ig terjedő verseiből olvassuk. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Jézus halála az a gyújtópont, amelybe élete összes sugarai összefutnak. Csupán a sugarak, amelyek benne egybefoglaltatnak, teszik a gyújtópontot azzá, ami. Krisztus halála annak következménye, hogy sorsközösséget vállalt az emberrel. A keleti pásztor mindenét megosztja nyájával. Éjjel-nappal vele van a pusztában, vagy amerre a nyáj útja vezet. Az időjárás, a szomjúság, a szükség minden kellemetlenségét vele együtt viseli el. Az egész felelős vezetőjének tudja magát, de ugyanakkor az egyeseknek is oltalmazója. Ő adja meg az útirányt, de neki kell a résekre is állnia, és minden fenyegető támadással szembeszállni. Jézus Krisztus egész élete olyannak mutatja őt, mint aki az emberiséggel legbensőbb kapcsolatban állott úgy annyira, hogy mindent megoszt vele, és az emberek minden nyomorúságát a magáénak érzi. Tudatában van annak, hogy ő az emberiség szabadítója és útmutatója, aki által mindenki más tájékozódni tud. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a világ világossága. Neki kell az irányt megadnia. Rajta múlik, hogy az emberiséget minden homályon és szövevényen át rendeltetése céljához vigye. Ha pedig ez másképpen nem megy, életét is feláldozza érte. Mivel embertársait az Istentől való eltávolodottság nyomorúságában látja, célja az, hogy ismét útat törjön számukra vissza a mennyei hazába. Krisztus keresztje aktív küzdelem az Isten nélküli vallásosság ellen. Az Istenhez vezető úton az ember számára a legnagyobb akadály az Istentől távoli kegyesség. Mert az emberek éppen ott szakadnak el tőle a legreménytelenebbül, ahol Istentől távol kegyesnek gondolják magukat. Ezért áll az Úr Jézus kezdettől fogva harcban ennek a vallásosságnak a képviselőivel, s ezt a harcot növekvő éllel folytatja az utolsó nagy összeütközésig. Hiszen nem úgy áll a dolog, mint azt sokan gondolják, mintha a szenvedés az ő teljes hozzájárulása nélkül szakadt volna reá,
és mintha ő pusztán eltűrte volna a halált. A nagy, döntő küzdelmet végül is Krisztus akarta, és amikor annyira jutott, tudatosan előidézte azt. Ezzel a szándékkal veszi utolsó vándorútját egyenesen Jeruzsálemnek. Minden cselekedete, Lázár feltámasztása, bevonulása Jeruzsálembe, a templom tisztítás, valamint beszéde, azaz jaj kiáltás a farizeusok ellen, Máté evangélium a 23. részében, azt célozza, hogy a harcot döntésig vigye. S ezt mindenek előtt a tanítványokra való tekintettel végzi. Nekik kell műve hordozóinak lenniük. De fennáll a nagy veszélye annak, hogy az akkori kegyesek mélyen elrejtett képmutatása elvakítja és megfosztja őket attól, amit Jézus adott nekik. Ha pedig a tanítványok megvakulnak, úgy az egész világ a sötétben tapogatózik. Ezért van szükség arra, hogy az uralkodó kegyesség lelepleződjék, és így senki előtt ne legyen elrejtve, hogy mennyire hazug és Isten ellenes az. Amint a pásztor nem vár addig, amíg a farkas pusztítani kezdi a nyáját, hanem elébe áll, s maga támadja meg azt, úgy megy Jézus Krisztus is támadásba azokkal szemben, akik az ő tanítványait biztosan tévútra vezették volna. A legdöntőbb csapást szenvedésével méri rájuk. Szenvedése a passió, éppen ezért a legerősebb cselekvés, akció. Éppen ezáltal, hogy ellenségeinek nem áll hatalommal ellent, vezeti el őket arra a meggyőződésre, hogy minden fonák buzgóságuk Isten törvénye érdekében, istentelenség

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztény életfelekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt percekben. A rovat holnap délután is jelentkezik, ugyanebben az időpontban, 14:20-kor.

Ezzel lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, adással legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián, online azonban továbbra is hallgathatnak. 17 órakor hírekkel jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra után hírekkel és a versrovatunkkal és krédó rovatunkkal is várjuk hallgatóinkat, 20 órakor pedig esti mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk, a második órában az áhítat, majd a kalendárium és a névnapköszöntő hangzik el, valamint múlt hétfői keresztjén életfelekezetközi rovatunkat is megismételjük. A homokóra harmadik és egyben utolsó órájában pedig szeptember 6-án sugárzott zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra, amely a kapukról szólt, annak első része lesz hallható. Ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorral várjuk hallgatóinkat reggel 6 és 8 óra között. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet Czakó Gábor, Kossuth Díjas írótól választottunk, aki 1942-ben ezen a napon született. Aki igazságban él, az képes szembeszállni a rosszal. Ez a nap gondolata. Elérhetnek minket az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkön, vagy személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Illetve visszahallgathatják interjúinkat a www.agnusradio.ro honlapunkon. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, és jó pihenést. Békesség Istentől viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta a hajnali 3-tól

Bocsáss meg, uram, hogy nem vigyáztam magamra. Újíts meg, és megtisztulok. Csak rád vágyom, és hogy hallhassam szavad. Taníts és fenyíts, hisz gyermeked vagyok. Bennem van a kérdés, és te vagy a felelet. Könyörgök ismét, nyújtsd felém a kezedet. Szeretetet gyógyít, és örömöt ad. Bánom, amit tettem, de tudom, hogy elfogad. Te vagy az Isten, az Atya és a Pásztor. Szorítsd jó kezemet,

ne sajnáld. Szinte csak ezt hallod, mert a hazugság elvakít. Könnyű ígérete bűnbe mámorít. Hamis vágyak és bűnös jelek behálóznak, mint egy póka legyed. De egyszer rádöbbensz majd, hogy hazugság volt minden, és egyetlen egy barátod sincsen. És meg nem történté akarod tenni, de csak egy valaki tudja ezt eltörölni. Jézus Krisztus az Isten fia, aki képes rá, hogy életedet tisztára mossa.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Nagyon szépen köszönjük. Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

Drága barátom, a legkönnyebben énekelhető refrén, na-na-na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki nem

Alig-alig múltam, mikor először megkaptam őt. Éreztem, ahogy megtapogattam, a fejem lágya benőtt. És akkor megtudtam az osztályfőnököntől, hogy soha többé el nem hagyhatom.

Hallgathatom, apám s anyám elváltak régen, de itt jól megférnek egy lapon. S még néhány adat, hogy jártam iskolába,

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Emelkedett a foglalkoztatási arány, de a munkanélküliség is. Román kamionosokkal működött az olasz droghálózat, 1,8 millió euró értékű kábítószert foglaltak le. India közelebb kerül.

0: kerülhet Európához. A 16 évesek szülői beleegyezés nélkül fordulhatnának pszichológushoz. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. A munkaképes korú, azaz a 15 és 64 év közötti lakosság foglalkoztatási aránya 62,7%-ra emelkedett az idei második negyedévben, míg a munkanélküliségi ráta 0,3 százalékponttal 6,8%-ra nőtt az első negyedévhez képest. Közölte ma az Országos Statisztikai Intézet, írja az Ager Press. Az adatok szerint a 20 és 64 év közötti lakosság körében a foglalkoztatási arány 68,8%-os volt. A foglalkoztatási szint a férfiak körében 70,9%, a nők körében 54,3% volt, és magasabb volt a városokban 69%, mint vidéken, ahol 56,1% volt ez az arány. Egy román kamionos bukott le Olaszországban mintegy 200 kg drogszállítmánnyal. Az olasz sajtó beszámolója szerint a férfi egy olyan csempészhálózatnak dolgozott, amely kamionokkal szállította a drogot, a banda központi raktárát pedig egy nyugdíjas pincéjében rendezték be. Az olasz sajtó szerint két román állampolgár állhatott kapcsolatban egy kábítószer kereskedői hálózattal, amelyet két olasz állampolgár irányított, akik már házi őrizetben voltak. A rendőrség által végzett ellenőrzések nyomán további több száz kilogramm kábítószert találtak egy idős férfi pincéjében elrejtve, aki állítólag úgy tudta, a zsákokban kakaó van. Az ügyben több mint 10 személy ellen folyik nyomozás, és a rendőrök mintegy 500 kilogramm kábítószert foglaltak le, amelynek értéke 1,8 millió euró. Az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás közel két évtizednyi tárgyalás után jutott el a politikai jóváhagyás szakaszába, miután az Európai Bizottság szeptember 11-én a tagállamok elé terjesztette az egyezmény aláírásához és megkötéséhez szükséges javaslatokat. A következő lépés a tanács döntése lehet, ezt követően kerülhet sor az aláírásra, majd az Európai Parlament hozzájárulására. India szintén végigviszi a saját jóváhagyási eljárását, ezért az új kereskedelmi szabályok alkalmazása még nem kezdődik meg azonnal. Az Európai Unió és India együtt mintegy 2 milliárd fogyasztót képvisel, miközben a két fél közötti árukereskedelem értéke tavaly már 118 milliárd euró körül alakult. Az ipari termékeket átlagosan 16%-ot meghaladó vám terheli, bizonyos áruknál azonban ennek többszörösét kell megfizetni. Az egyezmény az uniós export 96,6%-ánál eltörli, vagy jelentősen mérsékli ezeket a terheket. A 16. életévüket betöltött fiatalok önállóan, szülői beleegyezés nélkül is kérhetnének szakmai segítséget az iskolában. Derül ki abból a törvénytervezetből, amelyet a gazdasági és szociális tanács is támogat. A szenátus előtt lévő jogszabálytervezet értelmében a 16 éves serdülők saját elhatározásukból vehetnének igénybe pszichológiai tanácsadást a szülők jóváhagyása nélkül. Az intézkedés az iskolai tanácsadásra, valamint a pszichológiai felmérésekre, pszichoterápiára és egyéb szakmai szolgáltatásokra egyaránt vonatkozna, számol be az EduPedu portál. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcshőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, 2. fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó! Az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ingatlant vásárolt a Kegyes Alapítvány.
11: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek.
10: Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgetünk.
12: A szeretett szolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretett szolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretett szolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető.
10: Idén is keresik a kincses város kiválóságait.
13: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány munkáját az elmúlt években folyamatosan figyelemmel kísérhettük. Az alapítvány 2017 óta dolgozik azért, hogy segítséget nyújtson a kárpátaljai kórházakban hagyott gyermekeknek és rászorulóknak. A Jónak lenni jó kampány pedig új lendületet adott ennek a munkának, azóta pedig számos fontos céljuk valósult meg. Közben a háttérben egy régi álmuk megvalósításán is dolgoztak, sikerült megvásárolniuk egy korábban hotelként működő ingatlan együttest Tisza Kereszt határában, amely a jövőben az alapítvány központjaként szolgálhat. Innen szeretnék tovább folytatni és bővíteni azt a segítő munkát, amelyet évek óta végeznek. Erről Sipos Józseffel, a Kegyes Alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgetünk.
4: A Kegyes Jótékonyság Alapítvány a jónak lenni jó projekt keretében a támogatott volt az előző esztendőben, és így aztán ma már látjuk a gyümölcsöket, illetve látjuk a munkát, amelynek köszönhetően megindult. Az elmúlt hetekben rengeteg dolog történt, többek között Ráton, illetve Keresztúr vonzás körzetében is történtek beruházások. Miről van szó?
11: Hála Istennek eljutottunk oda, hogy a sok-sok olyan ígéret teljesítése után, ami a kampány alatt történt, eljutottunk abba a fázisba, hogy a saját álmaink után is tudtunk menni, és így jelentettem be azt nagy örömmel, hogy mindazok az összegek, amit adtak és adományoztak, célba értek, mert a nagy álmunk az volt, hogy vásároljunk egy épületet, pontosabban nem úgy volt, hogy vásároljunk, csak hogy elmondtuk az álmot, hogy mit szeretnénk, és úgy döntöttünk a jelenlegi helyzetben, hogy mi nem az alapkőletétellel kezdjük, és hozzuk a munkagépeket, és kezdjük a fundamentumot építeni, meg milliós terveket kiadni egy ilyen projektre, hanem mivel a jelenlegi helyzetben itt Kárpátalján találtunk olyan helyet, ami megfelel a mi igényeinknek, és aztán majd ugye átalakítjuk még jobban arra az igényre, ezért vásároltunk. És én úgy gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon sok időt, nagyon sok energiát, sok ideget megspóroltunk, amit majd ugye a jövőben arra fogunk kamatoztatni, hogy minél hamarabb elkezdjük, amit megterveztünk, megálmodtunk.
6: Mostani ingatlanokkal mi lesz majd a cél? Honnan kezdődik el a, nevezzük így, építkezése, már a folyamatnak, nem az épületnek?
11: Ez nagyon így jó, hogy végre lesz egy központunk. 9 éve indult egy adomány átadással ez a történet, azzal, hogy bementünk a kórházba néhányan, és átadtunk egy 100 000 forintnyi adományt, és hihetetlen, hogy itt tartunk, hogy van egy alapítvány, és hogy annak most már lesz egy irodája, ahova úgymond összpontosul minden, és lesznek ezen a helyen raktárunk, mert vannak raktáraink, szétszórva béreljük, mint minden más alapítványnak, tehát ezek a infrastruktúra kell ehhez az egész működéshez, de hogy most minden egy helyen lesz, és most ugye ez az időszak jön, hogy átvinni, átfuvarozgatni a dolgokat, tehát nagyon sok munka következik, hogy ez a központ valóban központként működjön, ugyanakkor a fő projekt, hogy itt legyen egy krízisközpontszerű hely, egy menedékhely, egy hely anyáknak, akár úgy, hogy a most lévő szolgálatunk folyamán ismerkedünk meg velük, és most már végre fel tudjuk ajánlani, erre még eddig nem volt lehetőség, ha megismerjük ezt az anyát, vagy ha kapcsolatba kerülünk most már ilyen anyával, aki ott hagyja a gyerekét a kórházba. Hihetetlen, de még most is úgy beszélek róla, hogy szinte nem hiszem el, hogy most már fel tudjuk ajánlani neki, hogy jöjjön, és ott van ez a hely, és el tudjuk kezdeni ezt az egészet. Nyilván még nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell utána járni jogilag, vannak ilyen lépések is. El szeretnénk menni nagyon hamar egy olyan helyre, ahol ez már működik itt Ukrajnában, és megnézni, hogy hogyan működik a finanszírozás, az egésznek a hosszú távú megtervezése, az önfenntarthatósága. Ezek mind nagyon-nagyon izgalmas kérdések, de mégis ott vagyunk egy ponton, ami hihetetlen, hogy itt állunk, és amikor ott vagyok az épületben, és ott állok, meg körbe meg a szobákba, akkor még nagyobb hihetetlen dolog. Nagyon, nagyon jó érzés.
4: Beszéltünk arról, hogy több intézménynek is sikerült ezen a projekten keresztül egyfajta keretet biztosítani, éppen a Ráti Gyermekintézetnek lesz egy új műfűes pályája, ami szintén most kezdte el az átalakulását.
11: A jónak lenni jó folyamán történt az, ugye visszamenve a kezdetekhez, annak idején, amikor még a kampány előtt dr. Biró Erzsébet ajánlotta a Kegyest a kampányba, ugye a közmédiának szüksége volt valakire, a kint keresztül meg tudja csinálni ezt a kampányt, és akinek tulajdonképpen, tehát hogy végig is kellett csinálni ezt a kampányt, két havi anyagot kellett ugye biztosítani, média anyagot. Mi ebbe belementünk, de mindenki tudta, hogy nyilván a fókusz egy alapítványon van, viszont folyamatosan kommunikáltuk, hogy ez nem csak a kegyesről szól. Ugye így volt az, hogy ellátogathattunk a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonba és a Ráti Szent Mihály gyermekotthonba is. Én akkor ismerkedtem meg velük tulajdonképpen közelebbről először. Folyamatosan megbeszéltük a vezetőjével, hogy mire lenne ott szükség. És a focipálya ötlet, ez azért nagyon jó ötlet, mert ebből mindenki kiveszi. Tehát az apuka, az anyuka, a gyerek, gyakorlatilag ott öt külön család van. Most az, hogy egyik házat újítanánk fel, vagy a másikat, vagy a harmadikat, az kevés lenne. De így egy olyan dolgot sikerült Biró Péterékkel kitalálni, hogy a focipálya, sőt még a Rátiak is, úgy tudom, hogy oda bejárhatnak. Tehát, hogy gyakorlatilag még a falu közösségének is lesz ott egy műfűves pálya, és hát hála Istennek sikerült vállalkozót találni, szerződéseket kötni, terveket elkészíteni, és most ott tart a folyamat, hogy a munkagépek megjelentek, és ígérik, hogy 3-4 héten belül kész lesz. Tehát még az őszi időben bele fog férni egy kis foci ezen a foci pályán.
6: Hogyan folytatódik tovább a projekt? Ahogy említetted, tiszteletes úr, ez most egy megálló, ez a fázisnak a következő pontja. Merre indul tovább?
11: Egy hatalmas lehetőséget kaptunk a Jónak lenni jó kampánnyal, és tényleg olyan érzésem volt, mint amikor egy másik pályára áll az űrhajó, vagy kilőnek valakit az űrbe, és felállítanak egy másik pályára, ráadásul Kapu Tibor volt ugye az arca ennek a kampánynak, de hogy tényleg az alapítványunk egy másik pályára állt, már az elmúlt hónapokban is rengeteget fejlődtünk, én magam nagyon-nagyon sokat tanultam már szervezetiségből, alapítvány vezetés. Tényleg a jövő szempontjából már nem merem azt mondani, hívő emberként eddig se mondtam ilyet, hogy nincs lehetetlen, de már tényleg nem merem azt mondani, hogy nincs lehetetlen, mert Istennek minden lehetséges, és az, ami történik, azt Isten akarta, így én mindig ezt mondtam, hogy igen, van egy vagyunk, alapítvány vagyunk, nem egyházi alapítvány, civil alapítvány vagyunk, de tele hívő emberekkel, és Isten megmutatta rajtunk keresztül, hogy minden lehetséges, és most folyamatosan is ezt mutatja meg, és így nézek a jövőre is, hogyha az az ő terve, és az ő akarata, akkor tényleg és már rövidesen meg fog valósulni ez a hely, de ahhoz persze, hogy kellenek emberek, kellenek önkéntesek, kellenek továbbra is támogatók, még nagyon-nagyon sok minden lesz, de én ugyanígy az Isten kezébe teszem le ezeket a dolgokat minden egyes napon, ahogy eddig is, és hiszem, hogy nem lesz lehetetlen, és ez fog működni, de ami a mi részünk, az bele kell tegyük.
10: Az elmúlt percekben Sipos Józseffel, a kegyes alapítvány vezetőjével, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: az anyaország. Lehet, hogy Rékát ki lehet venni a szeretetszolgálatból, de Rékából nem lehet kivenni a szeretetszolgálatot, mondja Gilice Réka, aki 15 évig kommunikációs munkatársa volt a most már 20 éves Magyar Református Szeretetszolgálatnak. Ez idő alatt adott interjút angolul a BBC-nek, nyilatkozott a Kossuth Rádiónak, amit tudta, hogy a szülei biztosan hallgatnak akkor is, de megélte azt is, amikor alig jött el valaki arra a sajtótájékoztatóra, amit ő szervezett. Élményekről, emlékekről, segítségnyújtásról beszélgetett Hegedűs Márk Gilice Rékával, az MRS korábbi szóvivőjével, kommunikációs vezetőjével.
1: Egyáltalán te hogyan kerültél a református szeretetszolgálattal kapcsolatba, hogyan lettél ott szóvivő először, és szerintem csak egy mondatot a múlt idézéshez, szerintem sokaknak te voltál az első archang, név, akivel azonosították a szeretetszolgálatot, hiszen te kommunikáltad kezdetektől, vagy nagyon az elejétől, hogy mit is akar ez a szervezet elérni. Szóval te hogy kerültél kapcsolatba az MRS-szel?
2: A szeretetszolgálatról, amikor először hallottam, az bátyámon és sogornemen keresztül volt, mert ők akkor még a teológián tanultak Debrecenben, és önkéntesként segítették a szeretetszolgálat munkáját. Ahogy viszont én személyesen kapcsolatba kerültem a szeretetszolgálattal, az egy külföldi, egy holland együttesnek köszönhető, mert 2007-ben, abban az évben, amikor végeztem is, mielőtt a diplomámat megszereztem volna, mentünk egy turnéra, egy 10 napos turnéra Magyarországon. Ez a holland együttes 40 évig járt Magyarországra evangelizálni a koncertjein keresztül, és nekik segítettem életen keresztül műsorvezetéssel és tolmácsolással. És 2007-ben volt az első jótékonysági turné közösen ezzel a sírhadas együttessel, és akkor a szeretetszolgálat egyik programjára gyűjtöttünk, illetve az volt a fontos cél, hogy megismertesse mindenhol, ahova csak eljut ez az együttes, megismertesse a szeretetszolgálat nevét és a tevékenységeit a koncerten résztvevőkkel. És mivel én voltam a koncertnek a műsorvezetője, ezért az én feladatom volt az is, hogy beszéljek a szeretetszolgálatról és az aktuális programról, amire éppen gyűjtött a szervezet. Minden helyen a koncertek előtt és után kint volt a szeretetszolgálatnak a standja, illetve munkatársai és önkéntesei, akik utána bővebben tudtak beszélni a szervezetről, de nekem ez volt a feladatom, hogy minden egyes nap bemutassam a tevékenységét a szeretetszolgálatnak. És ott már találkoztam Fodor Gusztival, nagy tiszteletű úrral, polgármester úrral, tehát Fodor Gusztáv volt az, akivel többször beszélgettem, és a turné végére azt mondta, hogy figyelj, te hol is végzel kommunikáció szakon is, hát igazából nekünk jó lenne egy ember, aki segíti a szeretetszolgálat hírét továbbvinni. És ebből a beszélgetésből alakult ki, ez májusban volt, utána júniusban diplomáztam, és abban az évben szeptemberben pedig kezdtem is a szeretetszolgálatnál.
1: És volt egyébként olyan ambíciót, hogy te szóvivő leszel valahol, vagy a kommunikációs szakmán belül, hát annyi mindent lehet csinálni. Mi volt, ami mondjuk egy fél évvel ezelőtt, a jelenet előtt ott volt benned, hogy majd ha végzel, akkor szeretnéd azt csinálni?
2: Igazából, amikor végeztem, akkor 2 állásajánlatom már volt, és ez bekibdenten hangozhatna, de hogy nem én kezdtem el keresni munkát, hanem otthon Szentesen, mivel nem csak kommunikációs szakon, hanem tanító és kommunikációs szakon végeztem. Az első szakommal, a tanítóval megkeresett annak az általános iskolának az igazgatója, ahol a 3 hónapos tanítási gyakorlatomat végeztem, hogy nagyon örülne, hogyha náluk tanítanék, mert akkor alsóba lehetne egy osztály, én pedig felsőben történelmet taníthatok, és akkor örülne, hogyha ezt a 3 hónapot folytatnánk, és a következő évben náluk kezdenék. Ez nagyon jól esett, de be kell valljam, hogy ehhez túl vidámnak éreztem magam, hogy lehet, hogy az én személyiségem még abban a tanári közösségben nem biztos, hogy beleférne. A másik pedig szintén Szentesről jött, az Openi Televíziónál voltam gyakorlaton, illetve nem csak gyakorlaton, hanem önkéntesen még, amíg végeztem az iskolát, bejártam, hogy a gyakorlatból tanuljam meg, hogy hogyan is kell televíziózni, és akkor azon gondolkoztam, hogy ott helyezkednék el. De hát jött a szeretetszolgálat, úgyhogy Isten ezt máshogy gondolta, máshogy tervezte is. Mentem a szeretetszolgálathoz.
1: És ez mennyire volt neked egyértelmű, hogy erre fogsz igent mondani? Hát most ennyi év távlatából talán nehéz ezt így visszaidézni, de De hát lehet, hogy nagy dilemma volt ez neked, vagy egyértelmű út volt, hogy akkor ezt a lehetőséget Isten tette a lábaid elé, és erre az útra kell lépni, vagy vívottál azzal, hogy szentesi tévé, mert a tanítást azt, a mikrofonom ki volt kapcsolva, de jót nevettem rajta, hogy ott oda túl vidám voltál, szóval hogy az talán érződik, hogy azt nem akartad elvállalni. Mennyire volt dilemma benned, hogy akkor szentesi tévé, vagy szeretett szolgálat?
2: Utólag annyira könnyű azt mondani, hogy egyértelmű volt, hogy akkor a szeretett szolgálat, de a televíziózás is vonzott, ott sem feltétlenül a kamera előtt állni, hanem riporterként inkább a kamera mögött, és arra irányítani a figyelmet, aki valami jót tud mondani. Úgyhogy az azért elgondolkoztatott. Ami a legnagyobb kérdés volt számomra, az inkább az, hogy én nem akartam Budapestre költözni. Ez valahogy ott volt a listám, nem kellett volna feltétlenül szentesen maradnom, de valahogy én nem akartam a fővárosba költözni. De ebből is látszik, hogy tetszett annyira ez a munka, hogy emiatt Budapestre költöztem, és így választottam ezt, mert nagyon sok lehetőség volt benne. Persze akkor még nagyon fiatal volt a szervezet, nagyon sok minden nem alakult ki, nem voltak olyan struktúrák, mint most vannak, de ez is egy külön élmény volt aztán, hogy együtt alakíthattuk ki. Úgyhogy azt mondom, hogy visszatekintve végül is egyértelmű volt, hogy Isten ezt akarja számomra. Én nem tudtam egyből, hogy Isten ezt akarja nekem, mert ez a Budapest annyira nem vonzott.
1: És mik az első emlékeid, mint a Magyar Református Szeretett Szolgálat szóvivője? Emlékszel-e, hogy kinek adtad az első interjút? Emlékszel-e az első, nem tudom, sajtóközlemény témájára, amit ki kellett adni, az első sajtótájékoztatóra, amit meg kellett szervezni? Valamilyen emlékfoszlányod van-e az elsőkről?
2: Foszlányok vannak, de 19 évvel ezelőttről beszélünk, úgyhogy be kell valljam, hogy nem emlékszem arra, hogy mi volt a legelső interjú, amit adtam, vagy a legelső sajtótájékoztató. Most így, ahogy ezt kérdezted, emlékképek ugrottak be, hogy ülök közlemények felett, és hányszor írom át, hogy az jó legyen, hogy biztos, hogy azon nem újjon, hogy átvegyék a hírt, hogy nem jól fogalmaztam meg. Azt tudom, hogy a legnagyobb hírértékkel rendelkező programok, azok voltak, amikor már mondjuk az orvoscsoportunk külföldre ment, és akkor bevallom, engem is meglepett, hogy az előzetes, meg az utólagos, vagy az érkezés utáni sajtótájékoztatón mennyi sajtóorgánum volt. Mert előtte azért nem volt annyira könnyű, hogy nem feltétlenül volt könnyű a híreinket eljuttatni a legtöbb sajtóorgánummal, bár próbálkoztam, tehát hogy nagyon-nagyon sok mindenkit úgy kerestem meg, hogy nem ismertem, csak addig kutattam, amíg találtam egy elérhetőséget, de hogyha emlékezetes pillanatokról beszélünk, akkor az nagyon, amikor a legelső orvoscsoport misszió után még Bölcskei Püspök úrral a zsinaton tartottunk egy sajtótájékoztatót, és tényleg a kamerák meg az újságírók alig fértek be a terembe. Ez képileg most is előttem van, és tudom, hogy az ilyen büszkeséggel töltött el, hogy yes, ez az, hallanak a református szeretett szolgálatról.
1: És van ennek fordított története, amikor úgy érezted, hogy mindent megtettél, és alig jött el valaki, alig akart valaki interjút készíteni, és az olyan rossz érzés volt?
2: Volt olyan, amikor szintén zsinatos történet, valamelyik akciónkról hívtunk össze sajtótájékoztatót, és rutinos szervezőként kértem visszajelzést, hogy biztosra tudjuk, hogy mennyi sajtóorgánum lesz ott a sajtótájékoztatón, és 3 vagy 4 orgánum bejelentkezett, mondtam, jó, nem sok, de rendben lesz, és a sajtótájékoztató kezdetekor az egyházi sajton kívül senki nem volt ott. És akkor elkezdtem telefonálgatni, hogy hello, akkor mégis mi történt, és kiderült, hogy volt valami olyan nagyobb történés aznap, ami miatt elcsoportosították a stábokat, de az összeset. Tehát az számomra egy hideg zuhanja a felért, hogy én így nyugodtan hátradőltem, hogy hát regisztráltak, jönni fognak, de mégsem jöttek. Úgyhogy igen, sajnos voltak kudarc élmények is.
1: És ha már itt felhozod az egyházi és világi sajtó közötti különbséget, tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy ezek szerint abból, amit mondasz, az kiolvasható, hogy az egyházi sajtó az pozitívabban állt hozzátok, vagy hűségesebben követte a munkátokat. Mennyire volt jellemző ez, és mennyire kellett megdolgozni minden egyes világi sajtós megjelenésért, híradó másodpercért, vagy újságcikkért, vagy bármilyen megjelenésért?
2: Azt egyértelműen el tudom mondani, hogy az egyházi sajtónak a mai napig hálás vagyok, mert ugyanúgy fontosnak tartották a mi híreinket, mint ahogy mi fontosnak tartottuk. Nem kellett megküzdeni az egyházon belüli hírversenyben, azon, hogy foglalkozzanak a mi kérdéseinkkel és ügyeinkkel, vagy sem. Ebben nagy segítség volt az is, hogy minden héten, amikor volt a Zsinaton szerkesztőségi ülés, ugyanúgy szót kaptunk, ugyanúgy elmondhattuk minden egyházi sajtóorgánumnak, hogy mi az, amit most érdemes kiemelniük. Egy idő után mindenki ráérzett arra, hogy a másiknak mi a jó, meg hogyan jó, és akkor úgy vittük oda a témákat is, hogy nekik is érdekes legyen, meg érdemes is legyen velük foglalkozni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok Zsinati Kommunikációs Osztálynak is, a Reflapnak, a rádiónak, a tévének, tehát tényleg én nem panaszkodhatom, mert az egyházon belül azt gondolom, hogy azért is, mert hasonló volt az értékrend, ezért ők is ugyanazt tartották fontosnak, mint amit mi. És értették, hogy mit miért csinálunk, és miben mi a fontos. A világi sajtóban bármennyire is voltak nagyon magas pontok, ott szerintem minden egyes megjelenésért meg kellett küldeni. Ezek közül kivétel volt a különböző külföldi missziók, vagy az olyan tevékenységeink, amik rácsatlakoztak, vagy egy nagy katasztrófára, valami olyanra, ami egyébként is nagyon nagy hírértéket képviselt a sajtóorgánumoknál. Emlékszem arra, hogy azt hiszem, hogy a Haiti első misszió során volt az, hogy már nem tudom, hogy hány óra eltérés volt, idő eltolódás volt a kinti és a hazai idő között, viszont éjszaka, nem tudom, magyar idő szerint ilyen 11 és éjfél környékén kaptam meg az aznapi híreket a kinti csapattól, akkor azokat megszerkesztettem, kiküldtem mindenkinek, sokan sajtósok közül már akkor válaszoltak, vagy voltak, utána reggel 6-kor hívott fel. Újabb információért, tehát hogy ez egy nagyon zsúfolt időszak volt, és akkor sokat kellett tennünk azért, hogy folyamatosan információval lássuk el őket, hogy aztán, amikor hazajön a csoportunk, akkor is érdekes legyen számukra. Tehát akkor, amikor egy nagyon nagy misszióban voltunk, vagy a menekültválságról volt szó, hogy Kárpátaljáról, Ukrajnából, ahogy érkeztek ide az emberek, akkor őket fogadtuk, akkor sokkal nagyobb nyitottság volt, mint sem amikor egyébként a számunkra, vagy a nélkülözők számára fontos programról szerettünk volna beszélni, azzal lehet, hogy nehezebben kerültünk be. Viszont az is kialakult, hogy voltak már műsor típusok, vagy konkrét műsorok, ahova rendszeresen hívtak bennünket. A közmédiában például a Családbarát magazinnel annyira jó kapcsolatba kerültünk, hogy nem csak azt, hogy rendszeresen hívtak be műsorba, hanem amikor például a saját műsornak a születésnapját ünnepelték, akkor úgy ünnepelték, hogy nekünk ajánlottak fel adományokat. Például kijöttek az egyik intézményünkre, és akkor ott disznótorost csináltak, és akkor ott volt a műsor, de hogy már ők szerettek volna minket megajándékozni, mert ahogy beleláttak a munkákba, azt mondták, hogy hát ők úgy ünnepelnék magukat, hogy valójában akkor nekünk adnak ezzel, és ezek meg nagyon jó élmények voltak.
1: Az élményeid, de tovább fűzve kérdezem, hogy ilyen legemlékezetesebb interjú, most inkább pozitív értelemben mondom, de ha van negatív és elmesélhető, az is érdekel persze, tehát ami valamilyen okból, ez egyfajta pozitív ok, de mondjuk ha nem tudom, a legemlékezetesebb médium, akinek nyilatkozhattál, vagy egy újságíró, akit nem tudom, ismertél és örültél, hogy most már végre téged is megkérdez valamiről, vagy egy olyan helyszínen, időpontban, bármilyen, ami miatt az nagyon emlékezetes.
2: Nagyon sok ilyen van, és nem diplomatikus akarok lenni, de azért az elején elmondanám, hogy hálás vagyok minden egyes alkalomért, amikor egy szerkesztő úgy gondolta, hogy érdemes megszólítani a református szeretetszolgálatot, és bemutatni annak egy-egy programját, vagy egy nézőpontot, bármit, amit mi hozzá tudtunk adni egy beszélgetéshez. De ha legemlékezetesebb, akkor nem feltétlenül a tartalom miatt, de akkor, hogyha beszélhetek magamról személyesen nekem, az, hogy a Kossuth Rádióban, amit a szüleim minden nap hallgatnak a konyhában, folyamatosan megy a rádió, ott megszólítottak és tudtunk beszélgetni, és az rendszeres volt, hogy interjút adtam, az sokat jelentett, mert egyrészt azt gondoltam, hogy büszkék rám a szüleim, másrészt meg azért mégis országos médiumban megjelenni. A másik ilyen a menekültválság idején volt, amikor a BBC készített interjút velem, és angolul. Be kell valljam, azért izgultam, mert nem gondoltam, hogy megfelelő a szókincsem ahhoz, hogy át tudjam adni, amit szeretnék, de az én életemben és karrieremben azért nyomot hagyott, hogy én a BBC-nek nyilatkozhattam itt Budapesten. Úgyhogy arról bevallom, még van egy képernyőképem is, hogy a BBC-ben látszódom, mert a bátyámik külföldön élnek, és akkor ők küldtek egy képet, hogy ez tényleg lement adásban.
1: Egyébként van ilyen gyűjteményed még a printlapok idejéből, vagy képernyőképekből, vagy csak ezt őrzöd, vagy néhányat őrzöd, és nincs ilyen, nem tudom, itt a büszke anyukák, amikor kivágják az összes újságcikket a sportoló gyerekükről az első U8-as meccstől az olimpiai aranyéremig.
2: Azt hittem, hogy nincsen akkor a lakásom, hogy mindent meg tudtam volna őrizni, de például néhány magazin, amit én szerkesztettem, abból még egy-egy példány megvan, a Jobbadni magazin, amit a szeretett szolgálattal kiadtunk. Van egy-egy interjú is, de mindent nem tudtam volna megőrizni, ami könnyebb és kevesebb helyet foglal azok a fényképek, és nem csak az interjúkról, hanem egyébként pont most az elmúlt két hétben digitalizáltam CD-ről, DVD-ről fényképeket, hogy ne ezeken az adathordozókon legyenek meg. És hát akkor átmentem a munkahelyi fényképeken, amiket lementettem, és ezekben nem csak az interjúk voltak benne, hanem ami a szívemnek még kedves, hogy lehet, hogy kommunikációval foglalkoztam, és szóvivő is voltam, de hogy nekem lelkileg az nagyon sokat adott, amikor tevékenyen a munkába is részt tudtam venni. És ezek közintén most csaltak az arcomra, amikor láttam ezeket a fényképeket, hogy együtt dolgoztunk a kollégákkal, hogy a Vörösiszap katasztrófa után lapátoltuk a Vörösiszapot, amikor már beengedtek önkénteseket, hogy a Tisza járvíz során vittük az élelmiszeradományokat, Mákosigérő vízben mentünk, és akik még ott maradtak a házukban, nekik vittünk, amit csak tudtunk. Ezeket a fényképeket végignézni mindig megdöbbent, hogy mennyi mindenre volt lehetőségem a szeretett szolgálatnál. És ezt szeretem a legjobban, amikor szerintem hitelesebben tudom beszélni valamiről, hogyha én is részese vagyok, mintsem, hogyha csak a kollégák elmesélik, hogy mi és hogyan történt. Úgyhogy ezt mindig jobban szerettem, amikor egy-egy akcióban én is tevékenyen tudtam részt venni, és utána mesélhettem el az élményeket.
0: Az elmúlt percekben Gilice Rékával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat korábbi szóvívőjével, kommunikációs vezetőjével beszélgettünk.

0: Erdély. Szeptember 26-áig 6 kategóriában lehet jelöléseket benyújtani a Kincsesváros kiválóságai díjra. A kezdeményezés célja, hogy elismerje és bemutassa azokat a kolozsvári magyarokat, akik munkájukkal, tevékenységükkel vagy közösségi szerepvállalásukkal hozzájárulnak a város életéhez. A kezdeményezésről és a jelölés menetéről a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével, Szilágyi Lóránttal beszélgetett Ungvári Szende.
1: Tavaly indult útjára a Kincsesváros kiválóságai kezdeményezés. Milyen célból hoztátok létre annó a programot?
2: A megfontolás és a célunk az volt, hogy láthatóvá tegyük a mindennapi hősöket, embereket itt Kolozsváron, akik nem feltétlenül nap mint nap reflektorfénybe dolgoznak, vagy nem feltétlenül nap mint nap látjuk őket a közösségi médiában, vagy esetleg színpadon, viszont olyan munkát végeznek, amely elismerést érdemel, és a kolozsváriak számára közösségépítő.
1: Már az első évben ugye közel 11 ezer szavazat érkezett. Mit mutat nektek ez a szám? Mennyire volt szükség egy ilyen jellegű kezdeményezés a Kincses Kolozsváron?
2: Úgy gondoljuk, hogy szükség volt erre a kezdeményezésre, ahogy te is mondtad, a számok is ezt mutatják, amelyek a tavalyi évben begyűltek a projekt kapcsán. Tavaly évben azt vettük észre, hogy az emberek még nem ismerték, még nem is volt nagyon honnan ismerik ezt a projektet, viszont ahogy egyre inkább kifutott ez a projekt, annál inkább tartották értékteremtőnek és tartották egy hiánypótló projektnek.
1: Hétfőtől indult a jelölés ebben az évben. Igazából ugye bárki jelölhet személyeket 6 kategóriában. Mi alapján alakítottátok ki ezeket a területeket?
2: Úgy alakítottuk ki ezeket a területeket, hogy bárkit is jelöljünk, akkor ezekbe a kategóriákba el lehessen helyezni az adott illetőt, ahogy te is mondtad, 6 kategóriában lehet nevezni embereket, oktatás kategória, művészet, életisbiztonság, szolgáltatás és vállalkozó, illetve életmód kategóriában. Tehát itt az orvostól elkezdve a bolti elárusítóig mindenkit meg lehet szólítani.
1: Volt olyan például, aki tavaly saját magát jelölte, tehát nem muszáj más jelöljön valakit?
2: Én nem emlékszek arra, hogy valaki jelölte volna saját magát. Általában más emberek jelöltek másokat. Erre még nem volt példa, de lehet nyugodtan saját magunkat is jelölni, ez nem kizáró jellegű.
1: A jelölések után mi a következő lépésetek?
2: Miután beérkeznek a jelölések, ezt követően lesz egy adatfelmérés és adategyeztetés, illetve megkeressük mindazokat a személyeket, akik jelölve voltak erre a díjra. A kollégák felkeresik őket telefonon, és bemutatják a projektet, elmondják, hogy nevezték őket erre a díjra, és hogy elvállalják-e a jelöltséget. Miután lejár ez az adategyeztetés, utána pedig kezdődik a szavazás, és itt bárki szavazhat, minden kategóriában egy jelöltre lehet szavazni.
1: Tavaly körülbelül hány jelölés érkezett be hozzátok?
2: Tavaly több mint 100 jelölés érkezett, illetve hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy valakit többször jelöltek, akkor egy ilyen 160 jelölésről beszélhetünk.
1: Ilyenkor Kolozsvár lakosai hogyan ismerhetik meg a jelölteket, illetve hogyan tudnak majd szavazni?
2: Tavaly egy picit nehezebb dolgunk volt, ugye már új projektbe kellett mutatni a közösségnek. A leginkább az online felületeken próbáljuk elérni a közösséget, a kolozsvári közösséget, és mindemellett ugye mi a Kiforral partnerségben vagyunk a kolozsvári RMDS-szel is, és így próbáljuk minél jobban elérni a célközönséget, de például most volt a Kolozsvári Magyar Napok, ahol az Ifjúság udvar keretén belül szerveztünk egy panelbeszélgetést a tavalyi győztesekkel. Ez is jó volt, hogy megismerették az emberek a győzteseket, illetve aki még nem hallott a projektről, az most hallhatott róla. És a jelölteket pedig ki fogjuk tenni a kiválóság.kolozsmegye.ro weboldalra. Ott mindenkinek lesz egy leírása, úgyhogy elolvashatják az adott illetők munkásságát, és például sokat segít a népszerűsítésben az is. Tavaly is láttuk, hogy jól működött, hogy a díjra jelölt személyek azok a saját közösségi média platformokon megosztották az eseményt, illetve megosztották azt, hogy jelölve lettek erre a díjra.
1: Idén hányadikától lehet a jelöltekre majd szavazni?
2: A jelöltekre október 7-től lehet szavazni.
1: És ilyenkor például egy messenger üzenetet kell küldeni a jelölt nevével, vagy SMS-t?
2: Nem, a szavazás

0: meg, hogy még inkább tegyük láthatóvá ezt a projektet. A gálára viszont úgy készülünk, hogy egy picit színvonalasabb legyen, sikerüljön elhív minden jelöltet, illetve idén is készülünk egy vagányprodukcióval.
1: Milyen elismerésben szoktak részesülni a díjazottak?
0: Kolozsvári Magyar Napok alatt szervezett panelbeszélgetésen beszélgettünk, ugye említettem már a nyertesekkel, és kérdeztük azt is, hogy milyennek voltak a tapasztalatok, és ott többen elmondták azt, hogy azt tapasztalták, hogy ebben a rohanó világban lehet néha megkapják a köszönetet, az elismerést közeli hozzátartozóktól, vagy esetleg kollégáktól, akikkel együtt dolgoznak, viszont, ahogy említettem, rohanó világban vagyunk, nem vesszük annyira figyelembe ezt, vagy lehet elsétálunk mellette, és mikor konkrétan látjuk, hogy egy adott projekt erre van célozva, illetve esetleg konkrétan látjuk az ismerőseink hozzászólását a Facebook poszt alatt, akkor picit megállunk és elgondolkozunk, és jól esik az, hogy a munkák értékelve van, illetve egy közösségi elismerésben részesülnek ezek a személyek. Tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon jól esett a nyerteseknek a tavalyi díj.
1: Ha valaki most hallja először ezt a kezdeményezést, és van a környezetében egy olyan ember, akit úgymond méltónak tartana az elismerésre, mit mondanál neki, hogy miért érdemes jelölnie azt a személyt?
0: Úgy gondolom, hogy mindenkinek szüksége van az elismerésre, és mindenkinek szüksége van a dicséretre. Mi ezt picit a projekt által felfokoztuk, és nem kell attól félni, hogy talán nem érkezik az adott illetőre elég szavazat, ugyanis a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem feltétlenül azok az emberek kapták meg a díjat, akik például a kolozsvári közösségben elég nagy követőbázissal rendelkeznek. Úgyhogy én mindenkit arra bátorítok, hogy a kisüzletben a boltjeladótól kezdve a személyedzőtől mindenkit lehet erre a díjra jelölni, mert Kolozsvár közössége színes, Kolozsvár közössége nagy, és bárki elnyerheti ezt a díjat.
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Lóránttal, a Kolozs megyei ifjúsági fórum elnökével, rendezvény főszervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes vasárnap reggelen. Hadd köszöntsük szeretettel külön az Ágnus Rádió hallgatóit is a Bulgária telepi templomból. Isten lelke tegye áldottá a mi ige hallgatásunkat, akár a templomban, akár otthon. Kezdjük a mi együttlétünket, testvérek!

Énekelve a 166. éneket. A 166. ének így kezdődik: Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés végett, e szent helyre feljöttünk.

Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét a Mózes első könyvének 37. részéből. Olvasom Isten igéjét a Mózes első könyvének 37. részéből, az első 28 versből. Jákob pedig lakozott az ő atya bújdosásának földjén, Kanaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai. József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őrzött, bojtár volt Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett. És József rossz híreket hordott felőlük az ő atyuknak. Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vén korában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyuk minden testvére közt őt szereti legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak hozzá szólni. És álmot álmodott József, és elbeszélte az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölték őt, mert azt mondta nekik: hallgassátok meg, kérlek, ezt az álmot, melyet álmodtam. Ímé kévéket kötöttünk a mezőn, és ímé az én kévém felkelt és felállt, a ti kévéitek pedig körülálltak, és az én kévém előtt meghajoltak. És azt mondták neki az ő bátyjai: avagy király akarsz-e lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz-e rajtunk? Annál inkább gyűlölték őt álmáért és beszédéért. Más álmot is álmodott, és elbeszélte azt is az ő bátyjainak, mondván: ímé megint álmot álmodtam. A nap és a hold és 11 csillag meghajolt előtte. És elbeszélte apjának és bátyjainak, és az ő apja megdorgálta őt, mondván neki: micsoda álom az, amelyet álmodtál? Avagy elmegyünk-e én és a te anyád és testvéreid, hogy meghajtsuk magunkat előtted a földig? Irigykedtek azért rejá az ő bátyjai. Az ő atya pedig elméjében tartotta e dolgot. Mikor pedig az ő bátyjai elmentek Sikembe, hogy az ő atyjuk juhait őrizzék, azt mondta Izrael Józsefnek: a te bátyáid nem Sikemben legeltetnek-e? Jössz-e, és én hozzájuk küldelek téged. Ő pedig azt mondta: imhol vagyok. És azt mondta neki az atya: menj el, nézd meg, hogy és mint vannak a te bátyáid és a juhok, és hozz hírt nekem. Elküldte tehát őt Hebron völgyéből, és elment Sikembe. Előtalálta pedig őt egy ember, amikor a mezőn bolyongott, és megkérdezte őt az az ember, mondván: mit keresel? És azt mondta: az én bátyáimat keresem. Kérlek, mondd meg nekem, hol legeltetnek? És azt mondta az az ember: elmentek innen, mert hallottam, hogy mondták, menjünk Dótánba. Elment azért József az ő bátyjai után, és megtalálta őket Dótánba. Mikor távolról meglátták, mielőtt közelért volna hozzájuk, összebeszéltek, hogy megölik. Így szóltak egymás közt: imhol jön az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba. És azt mondjuk, hogy fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghallotta pedig Rúben, és megmentette őt kezükből, mondván: ne üssük őt agyon. És azt mondta: ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, amely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek rejá, azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, hogy visszavigye atyához. S lőn, amint odaért József az ő bátyjaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra ruhát, és megragadták őt, és bevetették a kútba. A kút pedig üres volt, nem volt víz benne. Azután leültek kenyerezni, és felemelték szemeiket, és látták, hogy íme egy izmaelita karaván jött Gileádból, és azoknak tevéi vittek fűszerszámot, balzsamot, mirhát,
hogy alá vigyék Egyiptomba. És mondta Júda az ő testvéreinek. Mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Gyertek, adjuk el őt az izmaelitáknak, és ne tegyünk rejá kezet, mert atyánk fia, vérünkből való ő. És hallgattak rejá az ő testvérei. És mentek arra midianita kereskedő férfiak, kivonták, és felhozták Józsefet a kútból, és eladták az izmaelitáknak 20 ezüstpénzen. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, és mi sok lelki gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Gyertek, valljuk meg hitünket, és tegyünk bűnvallást Isten színe előtt együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részesévei lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim elénekelve a 430. ének mind három versét. A 430. ének így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.

Imádkozzunk! Szerető Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy ismét eléd jöhetünk. Köszönjük, hogy megtartottad a mi törékeny életünket az elmúlt hét folyamán. Köszönjük, hogy újra megnyílik a kegyelem kapuja számunkra. Köszönjük, hogy ismét megszólítasz minket, és köszönjük, hogy mi is még választ adhatunk a te kereső, isteni szavadra. Köszönjük hálaadással, hogy könyöröghetünk, kérhetünk, zörgethetünk azzal a hittel és reménységgel, hogy a zörgetésre megnyílik az ajtó, hogy a kérésre van válasz nálad. Istenünk, az ének írójával együtt fogalmazzuk mi is, tiszta szívet és szent lelket adj nekünk. 3000 évvel ezelőtt kérte ezt Dávid, aki súlyos bűnökbe zuhant, de utána a te kegyelmed felemelte őt, és valóban megajándékozta tiszta szívvel és a te lelkeddel. Istenünk, látod, amikor nem tiszta a szívünk, akkor nem tiszta a tekintetünk sem. Akkor nem látjuk helyesen a dolgokat, sem egymást. Olyankor nagyobbnak tűnik a másik hibája a saját hibánknál. És olyankor könnyen hajlunk mások kritizálására és ítélgetésére. És olyan nehezen hajlunk saját magunk megítélésére. Istenünk, tart elénk, kérünk, a te igéd tükrét ma is. És könyörű rajtunk, hogy nagyon őszintén nézzünk abba bele. De könyörű, hogy miután belenéztünk, és megláttuk, hogy mit kellene rendbe tenni lelki életünkben, vagy életünk külső területén, utána adj erőt és lendületet is megtenni mindazt, ami nyomán rendbe jöhet ismét a mi életünk. Szükségünk van, Istenünk, a te újjáteremtő szavadra és a te szent lelked erejére, hogy életünkben meglátszodjék a te jelenléted, a te hatékony, megtisztító és újjáteremtő munkád. Urunk, hozzuk eléd gondjainkat, terheinket, fájdalmainkat, gyászunkat, kérdéseinket. Hisszük, hogy nálad van megoldás mindenre. Jézusért kérünk, áld meg közösségünket, a mai nyugalomnapját, a te közeledben szentelődjék, tisztuljon és gyógyuljon mindnyájunk élete. Amen. Készüljünk, kedves testvéreim, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 463. ének első és harmadik versét. A 463. ének első és harmadik versét énekeljük. Az első így kezdődik: aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál.

Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten üzenetét a Mózes első könyvének 37. részéből, a 19. és 20. versekből. Felolvasom Isten igéjét a Mózes első könyvének 37. részéből, a 19. és 20. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. A testvérek így szóltak egymás között. Imhol jön az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük őt valamelyik kútba. És azt mondjuk, hogy fenevad ette meg. És meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból.

Meg a testvérek, Mózes első könyvének 37. része arról számol be nekünk, nagyon izgalmas fordulatokban, hogy miképpen romlik meg egy családban a tagok közötti viszony. Ősi történet ez, nem csak Jákob egykori családját jellemzi ez a helyzet, hanem sajnos korunkban is, napjainkban is egyre több családban tapasztalható hasonló helyzet. Amikor a szülő nem viszonyul helyesen a gyermekeihez, nagyrészt ennek következtében a gyermekek nem viszonyulnak helyesen egymáshoz. Jákob részéről egy érthetetlen, bölcsesség nélküli kivételezés tapasztalható a gyermekei irányába. Ez megosztja a gyermekeit. Tudjuk, 12 fia volt Jákobnak, a 12 fiú 4 feleségtől való volt, pontosabban 2 hivatalos feleségtől és 2 ágyastól. És a vége az lesz, ahogy olvastuk, hallottuk ebben a különös, döbbenetes történetben, hogy annyira meggyűlölik a féltestvérek Józsefet, aki a sorban a 11. volt, aki Jákob kedvenc feleségétől, Rákheltől született, hogy végül elhatározzák, megölik őt. Aztán, hogy a gyilkosságot leplezzék, hazugságra vetemednek, apjuknak azt hazudják majd, hogy fenevad ette meg. És így megszabadulnak ettől a különös, furcsa álomlátótól, azzal a hangos megfogalmazással kísérve, lássuk, mi lesz majd akkor az ő álmaiból. Ez a kerete ennek a különös történetnek. Próbáljuk egy kicsit részletesebben megvizsgálni, és magunk életére alkalmazni mindazt, amit üzen ez az ősi történet nekünk. Először is azt a kérdést kell körüljárnunk, hogy mi szülők hogyan neveljük gyermekeinket. Egyáltalán hol tévedünk? Nem egyszer, sajnos. És milyen következményei vannak ezeknek a tévedéseknek a gyermekeink életére nézve? Mert amikor azt tapasztalja a szülő, hogy a gyermekei nem egyeznek, vajon nincs-e ott a háttérben a szülő korábbi tévedése? Amikor nem igyekezett egyformán adagolni nekik a szeretetet? Amikor nem figyelt egyformán mindegyik nevelésére? Amikor nem jutott, vagy szándékosan nem szakított elég időt mindegyikkel foglalkozni? Jaj, de hányszor megbosszulja magát az ilyen dolog. Egyszer egy gyülekezetben egy lelkipásztor egy előadás sorozatot tartott a családi életről, benne a gyermeknevelésről is. Az első előadás után az egyik idősebb asszony, aki amúgy rendszeres templomlátogató volt, elmaradt ezekről az előadásokról, feltűnt a lelkésznek, és majd megkérdezte, hogy miért maradt el, látta, ugyanis, hogy az első előadáson ott volt. És őszintén bevallotta, hogy amikor hallotta az első előadást, és megtudta, hogy mi lesz ennek a sorozatnak a témája, akkor nagyon érintve érezte magát, mert rádöbbent arra, hogy súlyos mulasztásokat követett el a gyermekei nevelése terén, akik már rég kirepültek otthonról, és sajnos már nem mehet vissza az időben, és nem teheti jóvá azokat a tévedéseket.
És ezért nem ment a többi előadást meghallgatni, mert nem bírt szembesülni minden alkalommal saját mulasztásaival. Igen, testvérek, döbbenetes kérdés ez, hogy mit teszünk meg, és mit mulasztunk gyermekeink nevelése terén. Előnyben a fiatal házasok, akik most kezdik a családéletet, vagy éppen a gyermeknevelést, okuljanak ebből a történetből, nehogy Jákob módjára kivételezzenek a gyermekek között, ha netán több gyermek van, mert sajnos egyre kevesebb családban van már több gyermek. No de van itt még a gyermekekre vonatkozóan is valami különös tanítás. Azt olvassuk a testvérekről, József bátyairól, hogy jó szót sem bírtak már szólni Józsefhez. Persze mentegethetnénk éppen az imént elhangzottak alapján Jákob az apa tévedésével őket, hogy az ő megkülönböztetése provokálta ki a testvérek szívéből azt az irigységet és azt a gyűlöletet, ami aztán fölerősödött bennük olyannyira, hogy József megölésére vetemedjenek. De hogy van az, hogy amikor a szülő nem követel ilyen nagy baklövéseket a gyermeknevelés terén, és a testvérek között mégis odáig fajulhat a helyzet, hogy egy jó szót sem bírnak szólni egymáshoz. Mert jaj, manapság már a jó szó ritkaság számba megy. És sokszor még a testvérek, a vér szerinti testvérek között is. Vagy a férj és feleség között. Vagy az egy helyre zárt és reggeltől estig egy helyen dolgozó munkatársak között. Hányszor megmérgezi a levegőt éppen az irigység és az ebből fakadó gyűlölet. És emiatt jó szót sem bírnak szólni egymáshoz. Döbbenetes és nagyon sötét ez az alaphelyzet. De olyan jó, hogy nem ér véget itt ez a történet. Hogy nem csupán arról szól, hogy a testvérek között irigység és gyűlölség támad, nem csupán arról szól, hogy egy apa kivételezetten rosszul viszonyul egyik gyermekéhez, és emiatt magára haragítja, meg az egyik kivételezett gyermekére haragítja a többi gyermekét, hanem ebben a történetben, éppen akkor, amikor már a tetőpontjára hág az emberi romlottság, akkor megjelenik különös módon egy álom. Első látszatra és olvasatra úgy tűnik, hogy egy pökhendi, vakmerő, beképzelt, elkényeztetett, 17 éves kölyöknek a fantáziája, vagy éppen a tudatalattiból feltört álmodozása ez, mert hogy nagyon sok serdülőben ott van az uralkodás vágya. Akár a testvérek fölött is. És jaj, ez sokszor végig kíséri az ember életünket. Ezért van annyi konfliktus a házastársak között, mert mindenképpen föléje akar kerekedni egyik a másiknak. És hányféle aljas eszközt bevetnek sokszor a házastársak, csak azért, hogy biztosítsák saját uralmukat a társuk fölött is. És hányszor bevetnek aljas eszközöket a munkatársak a munkahelyen, csak hogy biztosítsanak bizonyos előnyöket maguknak a munkatársakkal szemben. Hát, ha évvégén én nagyobb prémiumot kapok, mint a másik. Ha jobban nyalok a főnöknek, és ha netán rossz híreket hordok a munkatársakról neki, lejáratva őket a főnök szemében. Ezt tette József is. Persze azt is megvizsgálhatjuk, hogy lehet, hogy alapja volt annak, hogy József rossz híreket hordozott az apjának a testvéreiről. Mert lehet, hogy lám, ez a történet is azért azt igazolja, hogy nem voltak valami jó fiúk ezek a testvérek, akik irigységre, gyűlölségre, sőt, gyilkosságra vetemettek, szinte-szinte persze a kegyelem
utolsó pillanatban elfordítja a történetet egy más irányba, hogy végül is ne gyilkosokként kerüljenek majd az apjuk szem elé. Hanem hallottuk, hogy végül eladják a rabszolgának, azaz mégis valamilyen úton, módon szabaduljunk tőle örökre. Nehogy az álmai talán beteljesedjenek. Csak hogy ez az álom nem csupán egy pökhendi elkényeztetett kölyöknek a fantáziája. Hanem lám, ha József történetet visszafelé pörgetjük, ismerve annak a végét, ugye, akkor rádöbbenünk arra, hogy itt egy prófétai álomról van szó. Isten különös előrelátásáról, egy általa kiválasztott nagy családnak, sőt, Jákob nagy családjában egy általa megtervezett, kiválasztott nagy nemzetnek a jövője kapcsán hangzik el ez a különös prófétai álom, és valósul meg később ez a különös látás. Amiben József csak egy emberi eszköz Isten kezében. Ő maga sem tudta 17 éves korában, mikor ezeket az álmokat látta, hogy ezek egyáltalán valósággá válhatnak, és miként válhatnak egyáltalán valóra. Testvéreim, különös az álmodóknak, a vizionáriusoknak a sorsa. Lám, a József történet is ezt igazolja. A Szentírásban jó néhány olyan személy áll előttünk, akinek különös látása, álma volt, és ők is Isten kezében voltak különös eszközök, és amikor ezek az álmok megvalósultak, kiderült, hogy nem egy embernek az elszállt fantáziájáról volt szó, nem egy csökönyös, akaratos embernek az erőszakosságáról volt szó, aki tűzön, vizen keresztül vitte az akaratát, hanem mindig ott volt a háttérben, mivel hogy Isten választott embereiről van szó, mindig ott volt a háttérben Istennek a különös gondolata. És így áll előttünk például Mózes alakja, akit Isten megszólít, elhív a csipkebokor lángjában különös módon, fogjul ejti, rabul ejti ez az elhívás, noha eleinte tiltakozik ellene, és végül a további életének 40 éve azzal telik el, hogy az ígéret földjének a látomása végül valósággá váljon. Elsősorban a népe számára, mert tudjuk, hogy Mózes nem léphetett be az ígéret földjére, csak messziről láthatta meg azt. És tudjuk, hogy mennyi keserűségben, mennyi csalódásban volt része, mennyiszer lázadt fel kemény módon ez a nép ellene és Isten ellen, és még a puszta közepéről is vissza akart fordulni Egyiptomba, a rabszolga sorsba. És Mózes ennek a szent mennyei látásnak a birtokában minden akadályt leküzdve elvezette népét 40 évi bujdosás árán az ígéret földjére. Ott volt Nehémiás, aki kapott egy látást Istentől idegen földön, hogy menjen haza a Szentföldre, és építse újjá Jeruzsálemet, és legyen eszköz Isten kezében a hazatérő, Babilonból hazaérkező zsidók megsegítésében az újjáépítés, a templomfal, a városfal, meg később ugye az egész szent hely kiépítése ügyében. És akkor azt mondja Nehémiás, egy ilyen mennyei látás birtokában az ő népének, gyertek, építsük fel. És jön a reakció pozitív módon, gyertek, menjünk, álljunk oda. És tudjuk, hogy építik. Miközben az ellenség ólálkodik, és meg akarja akadályozni az építést, egyik kezükben fegyverrel védik meg azt, amit másik kezükkel fölraktak és fölépítettek. Testvérek, különös az, amikor kap valaki egy látást Istentől.
Vagy különös az, amikor például nem Isten országa építése ügyében, hanem egyszerűen az emberiség megsegítése ügyében. Egy tudós, egy feltaláló, egy kutató, egy látásnak a rabjává válik, attól nem tud szabadulni, és annak nyomán különös nagy megvalósítást, felfedezést, vagy valami nagy találmányt hoz elő az emberiség javára. Kolumbusz Kristóf annak idején úgy indult Amerikába, hogy előtte soha nem járt európai ember ott. Egy különös látásnak a rabjává vált, és elindult, hogy felfedezze azt az idegen földrészt, aminek a létezését feltételezte bizonyos jelek alapján. És tudjuk, hogy ebből történt Amerika nagy felfedezése. Nagyon ismerős az, ugye, és különösen, amikor a jelenlegi amerikai színesbőrű elnököt először megválasztották Amerikában, akkor ez nagyon felszínre jött ez a téma, és a világ sajtó tárgyalta is. Martin Luther Kingnek, a színesbőrű amerikai prédikátornak, polgárjogi harcosnak a szavai, ugye, van egy álmom, amit egy hatalmas tömeggyűlésen mondott el Amerikában, és ez az álma az volt, hogy Amerika egy szabad, sok nemzetiségű állam legyen. Ezért az álomért élt, és tudjuk, ezért is halt meg, mert hogy lelőtték. És végül az álma mégis megvalósult. Mint ahogy megvalósult, sok-sok hasonló más álom is a történelemben. A 18. század végén indította el Wilberforce Vilmos Angliában a rabszolgák felszabadításáért vívott harcát. Egy különös szenvedély fűtötte ezt az embert, és azt mondta, hogy nem nyugszik addig, amíg az emberiségre nézve ezt a nagyon aljas intézményt, a rabszolgatartás intézményét föl nem számolják. Az angol parlamentben 1787-ben már próbált benyújtani egy indítványt, hogy eltöröljék a rabszolgakereskedelmet. Hosszú éveken át sok ízben tárgyalta a képviselőház, az angol parlament, és végül csak 20 évvel később fogadták el, de csak 45 évvel később lett igazán valósággá az, hogy eltörölték a rabszolgakereskedelmet, és amikor ezt kimondták, és amikor ez megvalósult, 3 nappal később halt meg, abban a boldog tudatban, hogy nem hiába küzdött, 45 éven keresztül a rabszolgaság eltörlése érdekében. Testvéreim, térjünk vissza a Bibliához. Mert hogy a Bibliában József után, az Új Szövetségbe ugorva, a legnagyobb álmodozónak maga Jézus Krisztus tűnik. Aki olyan dolgokról beszélt, hogy kiakadt mindenki, aki hallotta. Ha arcul ütnek téged egyik felől, te tartsd oda a másikat is. Ha egy mérföld útra kényszerít téged az ellenséged, te menj el vele önként 2 mérföldre. Hát ez egyszerű álomnál többnek tűnik, sőt, olyan hihetetlen, szokatlan elképzelésnek, amin természetes, hogy a legtöbb ember kiakadt. És azt mondták, hogy ez képtelenség, ez megvalósíthatatlan, sőt, zavar minket egy ilyen álmodozó, belevág az önérzetünkbe, sőt, leleplezi kétszínűségünket, álnokságunkat, huncutságunkat, bűneinkkel szembesít minket. Most hát, olyan tükröt tart elénk, ami nagyon egyenesen, őszintén és igazán mutat be minket romlott önmagunknak,
És ahelyett, hogy elmennénk és rendbe tennénk magunkat, inkább gyertek, törjük össze a tükröt. Gyertek, öljük meg őt. És nem lesz semmi az álmaiból. Hát ez történt. Józseffel is az Ószövetségben. Gyertek, öljük meg őt, lássuk, mi lesz az ő álmaiból. De noha még az álmodozót meg is lehet ölni, de ha az álom Istentől való, akkor az előbb-utóbb úgyis meg fog valósulni. Józsefet ugyan, látjuk, nem ölték meg a testvérek, egy időre, több évtizedre kiiktatták végleg az életükből, hogy aztán visszatérjen az életükbe megtartóként. Ugye ennek a József történetnek ilyen nagyon boldog vége van, ilyen happy endes sztori ez. De Jézust megölték, és Jézus feltámadva visszatér azok közé, akik megölték. Hogy Péter apostol azt mondja majd pünkösd után azoknak, akik gonosz kezeikkel megfogva, keresztre szegezve megölték őt, azt mondja, hogy ez a ti megtartótok. És azért jelent meg, hogy nektek is elhozza a bűnbocsánatot. És aztán ott van Pál apostol, Jézus Krisztus nyomában, ugye, aki ott áll egyszer egy különös társaság előtt, Agrippa király és más előkelőségek előtt, és elmeséli az ő megtérése történetét. És azt mondja, hogy amikor megszólított engem, elküldött a pogányokhoz, mondván, hogy menj és nyisd meg szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek a bennem való hitáltal. Ez volt az ő elhívásának a lényege a damaszkuszi úton. És akkor folytatja ott a Cselekedetek könyve 26. részében, a 19. versben olvasható ez, azért Agrippa király, én nem lettem engedetlen a mennyei látás iránt, mondja Pál apostol. És tudjuk, hogy az egész életét és szolgálatát ez a mennyei látás vezette, ami a damaszkuszi úton rabul ejtette. És azt mondja, én nem lettem engedetlen a mennyei látás iránt. És elvittem a pogányoknak az üdvösség evangéliumát. És ezért állok most előtted is, ó Agrippa király, ugye, mert az elhívásában azt is kapta, hogy királyok, fejedelmek és helytartók elé kell neked állnod, hogy bizonyságot tégy az én nevemről. Különösen fonódnak össze hát a dolgok, lám még a Szentírás vonalában is, és az egész ügytörténet vonalában, mert Istennek mindig vannak olyan eszközei, akik mikor megjelennek és elmondják az isteni látást, akkor ők első hallásra és látásra álmodozóknak tűnnek, kilógnak a sorból, úgy tűnik, hogy fölénk akarnak kerekedni, sőt, megkülönböztetett helyzetben mutatkoznak, ami zavar minket, a többséget, és ezért az első reakció az, hogy szabaduljunk meg tőle. És ezt föl kell vállalni a minden álmodozónak, Józsefnek is, Mózesnek is, Nehémiásnak is, Jézusnak is, Saulusnak is, akiről tudjuk, hogy többször megkövezték, megkorbácsolták, bebörtönözték, vagy föl kellett vállalnia ennek a rabszolga kereskedelem ellen hangját fölemelő Wilberforce-nak is, sok gúny, sok félretétel, sok ellenségeskedés kísérte az ő hatalmas küzdelmét, hogy aztán végül Isten igazolja az ő küzdelmének a helyességét, és megkoronázza egy olyan győzelemmel, ami világra szóló volt, ami hatalmas változást hozott az egész emberiség életében. Testvéreim, így cselekszik ma is Isten, és így keres ma is eszközöket, akiknek látást ad, akkor is, ha netán első hallásra olyan furcsának tűnik egy-egy ilyen látásnak a meghallgatása, elmondása.
de hogy Isten utólag igazolja azokat, akik isteni látás és elhívás alapján mernek nagy dolgokat tenni akár az emberiség érdekében, akár a családjuk érdekében, akár a gyülekezet életében, egyház érdekében. És nekünk az a dolgunk, hogy fölzárkózzunk az ilyenek mellé, vagy ha minket, magunkat választ ki Isten ilyen elhívással, akkor ne legyünk engedetlenek a mennyei látás iránt, hanem vállaljuk föl akkor is, ha sokszor a többség részéről ez megvetést, vagy irigységet, vagy netán éppen gyűlöletet provokált. Persze a József történet azzal zárul, hogy amikor már beteljesíti Isten ezt az álmot, noha ők megszabadultak Józseftől, gondolva, hogy éppen azáltal, hogy megszabadulnak tőle, semmi sem lesz az álmaiból, Egyiptomban teljesíti be Isten az ő álmát, a József álmát úgymond, ami lám Istentől eredő prófétai álom volt, ráadásul olyan módon, hogy amikor ő már Egyiptomban a faraó mellett nagy hatalomra jutott ember volt, akkor nem alázza meg a testvéreit, nem áll bosszút rajtuk, pedig lett volna hatalma hozzá, hanem tudjuk, hogy a velük való találkozáskor annyira meghatódik, hogy kisiet a szobából, és ott hátul kisírja magát a meghatódottságában, hogy aztán oda költöztesse Egyiptomba az egész családot, ugye fölemelje és megtartójává váljon neki. Mert az igazi megtartó, az Istentől elhívott megtartó az úgy tud akár nagy pozíciót is betölteni, hogy közben szolgál másoknak, úgy, ahogy Jézus is tette és tanította, hogy ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Ez a nagy lelki művészet az Isten országának építésében, úgy lenni akár első, úgy hordozni egy isteni álmot, úgy eszközként megmaradni Isten kezében, hogy az álom megvalósulása közben engem ne ragadjon el az önteltség, a büszkeség és a dicsőség, hanem maradjak mindvégig alázatban, és azt mondjam, mint Calvin, a nagy reformátorunk, minden nagy műve végén, hogy egyedül Isteni a dicsőség. Amen. Testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 477-es ének első versét. A 477-es ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.

Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy te különösen cselekszel ma is. Úgy érvényesíted akaratodat ebben a világban, hogy embereket választasz ki, megajándékozod őket egy különös mennyei látással, hogy az megvalósulva sokak javát szolgálja. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztusban teljesedett be minden te nagy terved, ami megváltásunk kapcsán. Ő lett megtartóvá, úgy ahogyan az angyali ének hirdette karácsony estéjén, született nektek megtartó az Úr Krisztus. Köszönjük, hogy ő azért jött, hogy minden szűkölködésünket fölszámolja, azért jött, hogy megelégítsen minket, sőt, bőséges élettel ajándékozzon meg. Elsősorban lelki értelemben tégy minket bővölködőkké, Istenünk. Tégy minket éhesekké a mennyei kenyérre, vágyakozókká a lelki közösségre, a veled és az egymással való szoros közösséget te ápold és erősítsd bennünk szent lelked munkája révén, Istenünk. És könyörű rajtunk, hogy tudjunk mi is fölzárkózni a mennyei látáshoz, ha kapunk ilyen látást, és ne legyünk engedetlenek a mennyei látás iránt. Köszönjük neked, hogy te csodálatos módon cselekszel hétköznapi életünkben, és olyan sokszor megbizonyítod azt, hogy a javunkra cselekszel. Így imádkozunk, Urunk, a betegekért, a szenvedőkért, cselekedj gyógyulásuk érdekében, emeld fel, erősítsd őket, de kérünk külön a gyászoló testvéreinkért is, azokért a családokért, ahol az elmúlt héten temetés volt gyülekezetünkben, vagy bárhol másutt, Urunk, annyi gyászoló, összetört lélek várja a te lelked vigasztalását. Erősítsd őket a feltámadás reménységében. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyermekeinket. Urunk, áld meg őket egymás iránti szeretettel, és bocsásd meg nekünk, szülőknek, vagy nagyszülőknek, ha valahol vétettünk a gyermekeink, vagy az unokák nevelése terén. És teted jóvá azt, Istenünk, mert van hatalmat hozzá, amit mi elrontottunk valamikor. Köszönjük, hogy hétköznapi életünkben is te jársz előttünk, és hiszük, hogy megtartó szereteteddel és gondoskodásoddal velünk jössz a hétköznapokba is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el, ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretet szolgálati külön persejbe a mai nap folyamán is még hónapban utolsó alkalommal a nepáli külmisszió céljára fogadunk el külön adományokat. A Szabó házaspár van kint már évek óta nepáli külmissziós szolgálatban. Erdély Református Egyházunknak több gyülekezete támogatja őket ebben a nagyon nehéz, de szép szolgálatban. Isten áldja meg a mi adakozásunkat erre a célra. Az elmúlt héten megint két temetés volt gyülekezetünkben. Szerdai napon volt mind a kettő. Előbb özvegy Lészai Erzsébetet temettük, aki valamikor a Dumbovica utca 47 szám alatt lakott, 87 évet, majdnem 88 évet élt. Gyászolt három fia, menye, unokái, további hozzá tartozói. Ugyancsak szerdán temettük Ambrus Attila testvérünket, aki a Cukorgyár utca 7 szám alatt lakott egykor, jelenleg 150-esen lakik a család. Ambrus Attila testvérünk 62 évesen távozott el súlyos betegség után. Gyászolt felesége, lánya, veje, fia, testvér és további hozzá tartozói.
Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását minden gyászoló testvérünk számára. Megérkezett az Üzenet című újság legfrissebb száma, a Református Család című folyóirat is, sőt az Éjféli Kiáltás is, akik megrendelték, hátul átvehetik az asztalnál. Mivel eddig nem tudtuk az Éjféli Kiáltás árát, a héten érkezett meg a számla, maradt a tavalyi ár, tehát 60 lejt kell fizetni az Éjféli Kiáltásra egész évre. Akik tehát megrendelték, kérjük, hogy mielőbb fizessék be ezt a 60 lejt, hogy tudjuk rendezni a tartozást a misszió felé, akik küldik nekünk ezt a folyóiratot. Újra hirdetem a nyári táboraink időpontjait. Július 15 és 22 között lesz az ifjúsági tábor a Lesitónál. 170 lejt kérünk fejenként a fiataloktól, amúgy 220 lejbe kerül, 50 lejjel fogja a gyülekezet támogatni fejenként a fiatalokat a tábor megszervezésében. A felnőttek tábora pedig augusztus 10 és 17 között lesz a Bucsinon, az megint körülbelül a tavaly jár olyan 200, maximum 220 lej lesz fejenként. Várjuk ezekre is, erre is a jelentkezőket. Isten áldása legyen mindnyájunkon, az otthoni rádió hallgatókon is. Még egy megemlékezés van, záró hirdetésképpen

Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Testvérek, áldásra várva fennálló énekül énekeljük a 331-es ének első versét. A 331-es énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. 331.

Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Adót vetnek ki a külföldről érkező online rendelésekre. Országos katonai gyakorlatot tartanak a következő napokban. India közelebb kerülhet Európához. 25 Hargita megyei településen szerveznek takarítási akciót. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható. Most pedig következzenek a részletek. November 1-től az Európai Unió úgynevezett feldolgozási adót vett ki az unión kívülről érkező csomagokra, adta hírül az economedia.ru. Emellett fizetni kell a július

0: júniustól érvényes csomagonkénti 3 eurós vámot is. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az elektronikus kereskedelem révén az EU-ba növekvő számban érkező csomagok monitorizásának egyre nagyobb költségeinek fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatároznia az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön fogják kiszámolni az abban található minden termék kategóriára. Ez nem a megrendelőket, hanem a feladókat fogja terhelni. Ugyanakkor biztosra vehető, hogy az online kereskedők bele fogják építeni ezt a termékek áraiba. A következő napokban katonai gépek repülnek majd alacsonyan, az utakon pedig katonai járműoszlopok vonulására kell számítani Romániában. A Védelmi Minisztérium arra kéri a lakosságot, hogy ne essenek pánikba. Mindez egy országszerte zajló katonai gyakorlat részét képezi. A gyakorlat ma reggel kezdődött, és szeptember 25-ig jövő péntekig tart. A kiképzésen a román légierő, a szárazföldi erők, a haditengerészet és a különleges műveleti erők támogatásával vesz részt. A következő napokban a megszokottnál alacsonyabban repülő gépeket hallhatnak, vagy katonai konvojokat láthatnak a közutakon. Ne essenek pánikba, csupán kiképzésről van szó, idézi a minisztérium közleményét az Observator News. Az Európai Unió és India közötti szabadkereskedelmi megállapodás közel 2 évtizednyi tárgyalás után jutott el a politikai jóváhagyás szakaszába, miután az Európai Bizottság szeptember 11-én a tagállamok elé terjesztette az egyezmény aláírásához és megkötéséhez szükséges javaslatokat. A következő lépés a tanács döntése lehet, ezt követően kerülhet sor az aláírásra, majd az Európai Parlament hozzájárulására. India szintén végigviszi a saját jóváhagyási eljárását, ezért az új kereskedelmi szabályok alkalmazása még nem kezdődik meg azonnal. Az Európai Unió és India együtt mintegy 2 milliárd fogyasztót képvisel, miközben a két fél közötti árukereskedelem értéke tavaly már 118 milliárd euró körül alakult. Az ipari termékeket átlagosan 16%-ot meghaladó vám terheli, bizonyos áruknál azonban ennek többszörösét kell megfizetni. Az egyezmény az uniós export 96,6%-ánál eltörli, vagy jelentősen mérsékli ezeket a terheket. Mintegy 25 Hargita megyei településen szerveznek takarítási akciót a Let's Do It Romania országos kampány keretében az előttünk álló hétvégén. Az idei részvétel elmarad a korábbi évekétől, ugyanakkor egyes településeken a korábbinál több önkéntesre számítanak. Nem mindenhol tartják szombaton a takarítást, egyes településeken már pénteken megszervezik az akciót, mivel szombatra más helyi programot terveztek. Több önkormányzat idén nem csatlakozik a kampányhoz, mivel már korábban megszervezik ezt a területek megtisztítását. Csergő Otto, a kampány Hargita megyei koordinátora, az Ager Pressnek elmondta, hogy egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hány önkéntes vesz részt az akcióban. A települések maguk jelölik ki a megtisztítandó területeket, valamint azt is, hogy gyűjtik össze ideiglenesen az összeszedett hulladékot. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,25 bani, 1 amerikai dollár 4,55 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma napos, ősziesen meleg időre kell számítani, esőt nem jósolnak. A nap csúcs hőmérséklete 22 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 13 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Mosol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Parta István Zsolt, a Bulgária Telepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 31. verse.

0: Péter mondta, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 39. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
0: Reklám.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30-tól 34-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Fábián Gerő Marian, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Tények helyett kitaláció című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.
9: Áldás békesség! Fábián

Erő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig, eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségekkel, elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? 3 gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna,
ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai kor szellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük, ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te igéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.

0: Tények helyett kitaláció. A mítoszok és legendák mítosza. Enni nem várt ellenállásba ütközött, mikor felvetette, hogy a főiskola világirodalmi olvasmánylistájára felvehetnék a Bibliát is. Nem gondoltad komolyan, ugye? Rökönyödött meg egy társa. A Bibliát? Jaj, ne mondd már, hogy elhiszed azt az izét Jónásról meg a Cetről, vágta oda egy másik, meg hogy járkáltak a vizen. Ugyan már, térj észhez. Csak gondold végig, szólalt meg egy harmadik is. A Bibliának legyen ott a helye a vallásban, bánom is én odavaló. Van benne egy rakat érdekes mítosz meg legenda, ezt aláírom. De ne akard már, hogy komolyan vegyem. Mostanában számos ember gondolkozik így. Még Biblia tudósok is jutottak arra a következtetésre, hogy akkor érthetjük meg legjobban a Bibliát, ha vallásos népi történetek és legendák gyűjteményeként fogjuk fel. Másképp mondva, a tényeket kitalációvá változtatták. El kell ismerni, találunk jó néhány különös, rendkívüli történetet benne. Nem egy közülük inkább valami szenzáció hajház bulvárlap címlapjára illik, nem pedig történelemkönyvekbe. Például ember sétál a vizen. Egy kisfiú uzsonnájából ezrek laktak jól. Vízből bort, egy könnyű lépésben. Visszatért a sírból a galileai tanító. Nem számít, hogy milyen hihetetlennek is tűnik némelyik bibliai történet. Azok az emberek, akik hírulatták, nem legendának vagy mítosznak szánták őket, hanem ténynek. Mi több. Az új szövetség szerzői nagyon jól tudták, hogy ilyen tények hangoztatása könnyen az életükbe kerülhet. Hány olyan embert ismersz, akik örömmel vállalnák azt, hogy börtönbe zárják vagy kivégezzék őket azért, mert nem akarnak megtagadni egy legendát? Sőt, ezek a szerzők valószínűleg tisztában voltak vele, hogy könnyen hülyének nézhetik őket, ha egy rabbiról írnak, aki feltámadt a halálból, vagy 5000 emberről, akik 5 kenyérrel és 2 hallal jól laktak, ha csak nem éltek még egyéb szemtanúk is, akik mindezt igazolhatták. Ezért tett bizonyságot Pál apostol is az evangélium igazságáról Agrippa király és Festus római kormányzó előtt. A Biblia így írja le azt, ahogy Pál Krisztus feltámadásáról beszélt. Mikor pedig ezeket hozta fel védelmére, Festus hangosan így kiáltott. Bolond vagy te, Pál! A sok tudomány őrültségbe visz. Pál azonban így válaszolt. Nem vagyok bolond, nagyra becsült Festus, hanem igaz és józan beszédet szólok. Mert tud ezekről a király, akihez bátran szólok, mert nem hiszem, hogy rejtve volna előtte ezek közül bármi is, hiszen nem valami zúgban történt dolgok ezek. Az apostolok cselekedetei 26. részének 24. és 26. verseit olvastam. A mítoszokkal, legendákkal, az ókori világ misztérium vallásaival ellentétben a Biblia által leírt események nem valami zúgban történt dolgok. Egy csomó ember látta őket. Megbízható emberek bizonyították írásban a történtek hitelességét, s nem egyszer saját vérükkel, életük feláldozásával írták alá. És ezeket az írásokat nemhogy nem tudták megcáfolni, hanem nagyon is kiállták a próbát, és mérvadónak ismerték el őket. Péter maga is megcáfolja a mítoszok és legendák mítoszát, mikor így ír. Mert nem kitalált meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését, hanem úgy, hogy szemtanúi voltunk isteni fenségének. Péter második levele, első részének 16. verse.
1: Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, Tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Tények helyett kitaláció című részt, felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra békesség Istentől!

Turmezei Erzsébet, tövises út. A Gecsemáné kertből a Golgotára fel kis ösvény tart, s a lelkem ma arról énekel. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. Mert szánt és szeretett minket, a mester arra ment, s hogy bűnben elnevesszünk, ott vérzett ő, a szent. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. Ó, égi szeretet mélye, úgy látta elveszünk. A kihulló drága vére lett üdvünk, életünk. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. Ó, menj a szent keresztfához, te bűnös elveszett! Ott békét adnak néked a vérző mélysebek. E keskeny út a mennybe visz, de sok rajta az ortövis. És ajkad énekre nyílik, új ének, áldva kél. Fenn zengik égi seregek a bárány székinél, ki mindent ím elvégezett, ment az úton, és vérezett.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mátyás király gyakorta cserélte nyűttes parasz gúnyára aranyos királyi ruháját, hogy megtudakolja a szegények baját, panaszát. Az állöltözet olyan jól rejtette a királyt, hogy senki sem sejtette, ki is valójában. Igyekezett Mátyás, hogy minél több faluba eljusson, de bizony nem egyszer utolérte az este. Ha besötétedett, szállást kellett keresnie. Egy szegényes kovács műhelyt pillantott meg a falu szélén. Megállt az ajtóba, köszönt tisztességgel, majd bebocsátást kért éjszakára. A mester szívesen fogadta a szegény vándort. Dolga végeztével kulcsra fordította a zárat, s asztalhoz ültette a szálláskérőt. A mesterné asszony is szívesen invitálta. Ahol kettő eszik, ott jut a harmadiknak is. Egyszerű lencse vacsora volt az asztalon, de a vendég tiszteletére az asszony a bödön utolsó csepp zsírját is beletette, hogy laktatóbb legyen a szegényes étek. Ha már vendég van a háznál, illendő, hogy bor legyen az asztalon. Eridj, asszony, a kocsmába. Mondd meg a kocsmárosnak, hogy töltse meg ezt a kancsót jófajta borral. Írja fel hitelnek, majd a többivel kifizetem. Térült fordult az asszony, de bizony üres kancsóval jött vissza. Azt üzeni a kocsmáros, hogy nincs

több hitel. Olyan sok van már a rováson. Ennye, hogy vinni el az ördög azt a kutya kocsmárost, dohogott a kovács. Azzal mérgesen lerántotta az ujjasát, s odadobta a feleségének. Vidd az ujjasom, egy kancsóbor csak megértán. Megbolondult Kent? Hát ez az egy ujjasa van, mondta a felesége ijetten. Jó az Isten, majd áld másikat, de ha vendégnek bort ígértem, hát lesz is, csapott az asztalra indulatosan. Megint szaladt az asszony, s kisvártatva hozta a bort, amit az ujjasért kapott. Beszélgettek, iddogáltak, amíg el nem fogyott. Aztán már daroltak is vidám jókedvükbe, s még az asszonnyal is eljárták a ropogóst. Reggel Mátyás illően megköszönte a szállást, s azt mondta a kovácsnak, hogy maga is e szakma mestere, csak ő a budai várban dolgozik. Ha majd egyszer a kovács uramnak arra lesz dolga, keresse Mátyás kovácsot, a kapuőrök majd eligazítják. Édesöcsém, aztán meddig dolgozol még a királyi palotába, kérdi a kovács. Talán életem végéig Isten segedelmével. Három esztendő telt el, mikor egyszer a szegény kovácsnak Budán akadt intézni valója. Nem felejtett el egykori kedves vendégét, s a strázsáktól érdeklődött felőle. Katona urak, így dolgozik-e még Mátyás kovács? Így bizony, és nagyon várja Kendet. Mindjárt vezették is a kovácsot, Grádicson fős le, az egyik aranyos teremből a másikba. A mester meg csak úgy káprázott a szeme a sok csillogástól. Aztán azon is nagyon csodálkozott, hogy micsoda pompában tartják ezt a kovácsot, aki még nála is szegényebb. Egyszer aztán egy hatalmas szárnyas ajtó nyílt meg előtte. Hát, uram, fia, kit lát? A legfényesebb királyi pompában. Az asztalfőnél Mátyás kovács ül. Körülötte tanyáznak az ország legelőkelőbb urai. A kovácsmesternek nyomban kiesett a kezéből a mázas szilke, s ezer darabra tört a márványpadlón. Mi jót hozott, mester uram? Kérdezte Mátyás a fél holra vált kovácst. Vajat, amit a feleségem küldött a Mátyás kovács feleségének. Gondolta, megházasodott azóta. Hálásan köszönjük, felelte derűsen a király. Aztán odament hozzá, és bemutatta az egész királyi udvarnak, a királynénak és a hatalmas főuraknak is. Majd töviről hegyire elmesélte, hogyan vendégelte meg őt, mind szálláskérő vándort a mester, és hogyan zálogosította el az egyetlen ujjasát, hogy borral tudja kínálni a szegény vendéget. Ezután az asztalhoz ültette. Na, üljön már le a körünkbe, mester uram. Tudja, ahol száz eszik, a 101. sem marad éhen. A kovács hitte is, meg nem is, ami vele történt. Szolgák hada sürgött forgott körülötte, akik a legfinomabb pecsenyékkel s a legdrágább borokkal kínálták. Ebéd után így szólt hozzá Mátyást. Az ételt, italt viszonoztam, de az ujjassal sem maradjak adósa. Azzal fogta, levetette a maga gyémántos dolmányát, és a szegény kovács vállára akasztotta. Most az urak felé fordult. Jó urak, látják, milyen erős ez az ember? Úgy nézem, elbír még egy-két dolmányt. A király intésére az urak felálltak az asztal mellől, és egymás után adták fel a szegény mesterre a maguk aranyos, drága köves felöltőjét. Végül annyi ujjas nyomta a kovács vállát, hogy majd összerogyott a nagy súly alatt. Ekkor aztán a király tisztelettel elköszönt tőle, és az útjára bocsátotta. A kovács és a felesége élete végéig nem szenvedett több szükséget, de még az unokák is örököltek egy-egy gyémánt pityikét.

0: Igen, mit szeretnél? Gitározni?
1: Igen.
0: Na gyere, ülj ide. Tessék, fogd meg, fordítva. Úgy. Tessék, itt a pengető. Jó, oké, okay, ejha, csak vissza.

0: Interjú a farkassal, aki állítólag megette piroskát. Az új bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. Igaz volna a ma vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát?
1: Egy nagymamát? Egy grammot se. Ez az egész csak grimmese.
0: Hogy piroskát önfalta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belőle más, csak egy fél pár harisnyát?
1: Hogy én? Őt? Ruhástól? Mit ki nem eszeltek? Én még az almát is hámozva eszem meg.
0: Furcsa, hogy a kunyhóban, hol megevődtek mindketten, mégis piros farkas nyálnyom díszeleg a parketten.
1: Az úgy történt, hogy ők aznap meghívtak a viskóba. Nagyon finom uzsonna volt, szamóca és piskóta, s mivel, hogy én evés közben állandóan vicsorgok, a vérveres szamócali a pofámból kicsorgott.
0: Én úgy tudtam, önnél szabály, hogy csak friss húsárut zabál.
1: Kacsa, füvet rágok, lomhán, legelészve, zsengét, hogy a gyenge gyomrom megemészze.
0: És meddig lesz önnél a juhús is tiltva?
1: Eddig, de erről már nem írhatsz, te birka!

meg, hogyha rossz a kedve, és hogyha itt a nyár, így csinál a kismadár.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

táncoló majom csapat várt. Perecemet elrágcsálni lecövekeltem ott, ha nevettem az összes kópi rögtön kacagott.